0: A mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Díkben minden hétvégén déltől Húzdrát cigány.
1: Az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéke.
0: Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrát cigányban.
1: 100.3 Rádió Dík.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.

0: hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A Tiszás önkényuralom kiépítése és Súlyog Tamás köztársasági elnök elmozdítása ellen tüntettek a Fidesz és a KDNP szervezésében csütörtökön a Sándor palotánál. A demonstráción Áder János volt köztársasági elnök arról beszélt, a magyar jogállam szétverését jelenti az alaptörvény Tisza kormány által tervezett módosítása. A rendezvényen felszólalt Szűcs Gábor fideszes országgyűlési képviselő, Havasi Bertalan a Fidesz kommunikációs igazgatója, Tóth Elizabeth és Szakács István influencer, valamint Osztie Zoltán plébános. A megkérdetett időpontra sokan összegyűltek a Budai Várban a Sándor palota előtt, megtelt a tér és a környező füves terület. Nem csak a jelenleg már 70 év feletti alkotmánybírókat érintheti az alaptörvény módosítása, hanem később további tagok megbízatása is megszűnhet a korhatár miatt, írja a HVG. A lap szerint a Törvényalkotási Bizottság elé került módosítójavaslat alapján a hivatalban lévő alkotmánybírók megbízatása a 70. születésnapjukon megszűnne. Ez azt jelenti, hogy többen nem tölthetnék ki teljes, eredetileg 12 évre szóló mandátumokat. A változás az alkotmánybíróság összetételét is érdemben befolyásolhatja, miközben az újonnan választott tagok megbízatási ideje már rövidebb, 9 év lenne. Újra teljes kapacitással működik az MR berendezés a Fejérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórházban, írja a feol.hu. A Székesfehérvári intézmény szerint a vizsgálatok ismét a megszokott rendben zajlanak, az ellátás zavartalanul biztosított. A kórház arra kéri azokat a betegeket, akik a korábbi műszaki hiba miatt nem tudtak részt venni az előjegyzett MR vizsgálaton, és még nem kaptak új időpontot, hogy mielőbb egyeztessenek a megszokott időpont foglalási lehetőségek valamelyikén. Megszűntek az illegális táborhelyek az Óbudai Kórház utcai ókori romoknál, tudatta Óbuda Békásmegyer polgármester a közösségi oldalán. Kis László közölte, hogy lakossági bejelentéseket követően összehangolt intézkedéssel rendezték a Kórház utcai ókori romkert, a keleti városkapu környezetét. A közterületfelügyelet és a városüzemeltetés összehangolt akciójában kitisztították a területet, miközben az ott tartózkodóknak szociális és egészségügyi segítséget is felajánlotta. Kis László azt mondta, hogy a cél az volt, hogy a közterület ismét tiszta, biztonságos és mindenki számára kulturált módon használható legyen, miközben az érintett emberek számára a rendelkezésre álló segítséget is felajánlották. Július 13-án kezdődnek a munkálatok a második kerületi Nagyrét utcánál, írja az ittlakunk.hu. A felújítás részeként befejezik az út korábban kimaradt szakaszának javítását, és új gyalogátkelő helyet is építenek a réthez vezető részen. Őrsi Gergely polgármester szerint sok panasz érkezett amiatt, hogy itt eddig nem lehetett biztonságosan zebrán átkelni, pedig sokan innen közelítik meg a rétet és a játszóteret. A munkák várhatóan legalább egy hétig tartanak, ez alatt az érintett szakaszon félpályás lezárás lesz.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diktóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Csak is te

0: 100.3 rádiódik.
1: Romákról,
0: nem csak romáknak.
1: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 rádiódik. Süss fel nap.
0: Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.

0: hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A légtechnikai berendezés hibája miatt a műszaki probléma megoldásáig egyelőre meg nem határozott időre leáll a budapesti Uzsoki utcai kórházon a szülészeti ellátás, közölte csütörtök este Facebook bejegyzésben az egészségügyi intézmény menedzsmentje. A közlés szerint a császárműtő légtechnikájában van zavar, amelynek elhárításán hetek óta dolgoznak, a légcsere azonban továbbra sem megoldott, hiába kaptak már új hűtőberendezést is. A probléma végleges és megnyugtató megoldásáig arra kérik a várandósokat, hogy a vajudás beindulásakor a Honvéd kórház szülészetén jelentkezzenek. Július 31-ével végleg bezár a ferencvárosi lőtér, amely évekig zavarta az ott élők nyugalmát, jelentette be a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt is elmondta, hogy a MÁV felmondta a lőtér bérleti szerződését, miután a létesítmény minden nap hangos lőgyakorlatokat tartott, megszegve több önkormányzati rendelkezést is. A közlekedési és beruházási minisztérium szerint ezzel egy több éve húzódó, a kerületiek életét megnehezítő ügy zárul le. Baranyi Krisztina polgármester szintén beszámolt a jó hírről, és köszönetet mondott azoknak, akik évek óta küzdöttek a ferencvárosi lőtér megszüntetéséért. A főváros nyugati agglomerációjában valósult meg az egyik legnagyobb buszos éjszakai menetrend módosítás. Az új hálózat összeköti Érdet, Diósdot, Törökbálintot, Budaörsöt, Budakeszit és a Zsámbéki medence településeit Budapest belvárosával és a legfontosabb átszállási csomópontokkal az esti órákban is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, a fejlesztésekkel a nyugati agglomeráció több tízezer lakója számára válik kiszámítható az éjszakai hazajutás, akár egy késő esti vonat, koncert vagy munka után is. Új belépési és jegyvásárlási lehetőséggel bővült a fővárosi állat- és növénykert. A látogatók mostantól a biodóm bejáratánál is megválthatják belépőjegyeiket, így az állatkerti séta a hagyományos főkaputér és a hol nem volt kapu mellett már a városi oázis felől is kényelmesen megkezdhető. Az új belépési pont különösen azoknak a vendégeknek jelenthet nagy segítséget, akik a parkolózónában hagyják gépjárművüket, vagy tömegközlekedéssel érkeznek a környékre. Az autóversenyzés és a legózás rajongóit egy különleges kiállítás várja július 10-től augusztus 10-ig a fővárosban. Az alza.hu budapesti bemutató termében a Róbert Károly körúton megcsodálhatják azt az életnagyságú Lego Ferrari Forma 1-es autót, amelyet kizárólag Lego kockákból építettek, és ami a tavalyi Formula 1 Miami nagydíjat nyitotta meg. Az életnagyságú versenyautó másolat közel 400 ezer Lego kockából készült, és 1500 kg-ot nyom. A modell hűen visszaadja egy Ferrari F1-es autó minden apró jellegzetes részletét, a szponzori logóktól kezdve az eredeti Pirelli gumiabroncsokig.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

98.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.

0: hírek rólunk, neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Felfüggesztette a nyomozást a Nemzeti Adó és Vámhivatal az ukrán pénzszállító ügyében. A NAV közlése szerint a belföldön elvégezhető nyomozati cselekményeket már végrehajtották, és az eddigi eredmények alapján nem igazolódott a bűncselekmény gyanúja. Az ügy végleges lezárásához azonban még szükség van az osztrák nyomozóhatóság válaszára, ezért a NAV addig felfüggesztette az eljárást. A nyomozás pénzmosás gyanúja miatt indult, miután felmerült, hogy Magyarországon ismeretlen eredetű készpénz és arany haladt át. A hivatal belső vizsgálata még folyamatban van, ennek eredményét később nyilvánosságra hozzák. A Pélési parkerdő befejezte a visegrádi Mogyoróhegyen működő Madas László erdészeti erdei iskola szálláshelyének teljes felújítását. A 64,1 millió forintos beruházás során megújult mind a 10 kétszintes faház belső tere, korszerűsítették a központi közösségi épületet és új fedett kültéri foglalkoztató pavilon is épült. Formavilága a Mogyoróhegy ikonikus Makovec Imre által tervezett épületeinek építészeti világát idézi. Az 1988-ban alapított Magyarország első erdei iskolája évente mintegy 8000 látogatót fogad, és akár 130 vendég elszállásolására alkalmas. Az egészséges Erzsébet városért díjjal tüntették ki dr. Baranyi Károly Péter sebészfőorvost, aki 5 évtizede szolgálja a kerület lakóit. A főorvos az orvosi egyetem elvégzését követően a Péterfi Sándor utcai kórházban kezdte meg munkáját, ahol a mai napig aktívan gyógyítja a betegeket. Sebészi tevékenysége mellett jelentős szerepet vállalt a kerületi egészségügyi ellátás szervezésében is. 12 éven keresztül vezette a korábbi Erzsébet városi egészségügyi szolgálatot, ahol munkájával közvetlenül segítette az Erzsébet városiak ellátását. India hivatalosan is megerősítette, hogy szeretné megrendezni a 2036-os nyári olimpiai játékokat, ezzel pedig az egyik legerősebb pályázóvá lépett elő a rendezési jogért folyó versenyben. A bejelentés egyúttal azt is jelenti, hogy Budapest olimpiai tervei komoly nemzetközi konkurenciával nézhetnek szembe, miközben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság megkezdi az új kiválasztási rendszer szerinti folyamatot. Narendra Modi, indiai miniszterelnök hangsúlyozta, országa teljes erejével készül arra, hogy elnyerje a világ legnagyobb sporteseményének rendezési jogát. A rendezési jog iránt India mellett Magyarország, Katar, Szaúd-Arábia, Törökország és Németország is érdeklődik.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Makagyüzi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Dick. Süss fel nap.
2: Minden hétköznap 9-től délig.
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.

0: Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Több évnyi leállás után újraindult Budakeszi és a Zsámbéki medence közlekedésfejlesztési programjának előkészítése. A tervek szerint új buszsávok, P+R parkoló, elektromos busztöltők és egy új összekötőút is épülhet, hogy gyorsabbá és kiszámíthatóbbá váljon a Budapest felé való közlekedés, írja az Index. A tervezett fejlesztés 4 nagy elemből áll. Új buszsávok Budakeszin a főutcán, több mint 2 kilométer új buszsáv Budapesten a Budakeszi út fővárosi szakaszán, új Budakeszi autóbusz végállomás, elektromos busztöltők és közel 200 férőhelyes P+R parkoló épülhet, valamint megépülhet Budakeszi déli összekötő útja, amely a Pátyi út, a Budaörsi út és a Domb utca között teremtene új kapcsolatot. Több mint egy év után lezárult a nyomozás a kecskeméti repülőtérről eltűnt MiG-29-es vadászgép alkatrészek ügyében. Tavaly nyáron ismeretlen személyek a kerítést felhajtogatva jutottak be a katonai repülőtér területére, ahonnan a leselejtezett orosz vadászgépek lokátor alkatrészeit vitték el. A Blik most azt a választ kapta Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányságtól, hogy bűncselekmény hiányában megszüntették az eljárást. A lap a Honvédelmi Minisztériumot is megkereste azzal kapcsolatban, hogy hol tart az ügy, de egyelőre nem kapott választ a tárcától. Rendhagyó műszaki megoldással korszerűsítették a Dél-Budai Centrum Kórház Szent Imre Egyetemi Oktató Kórház klímarendszerét. Helikopterrel emelték a C-épület tetejére az új hűtő-fűtőrendszer kültéri egységét. A hagyományos darúzás a Tétényi út felett közművek és a sűrű beépítettség miatt nem volt lehetséges, a speciális pókdarú pedig hosszadalmas engedélyezést igényelt volna. Az új energiahatékony klímarendszer a Szent Imre Egyetemi Oktató Kórház műtőinek üzembiztonságát és megfelelő hőmérséklet biztosítja. A fővárosi közgyűlés jóváhagyta a Széchenyi fürdő felújítási programját, valamint megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására. Így várhatóan augusztus végén elkezdődhetnek a nettó 3 milliárd forintot meghaladó felújítási munkálatok. Az összegből megújulhat 3 medence és az öltözők is. A 3 medencét át fogják állítani a szűrőforgató rendszerre. Ez lehetővé teszi, hogy nem kell minden nap leengedni a vizet. Az ultraszűrős technológiával sikerül megőrizni a gyógyvíz jelleget, emellett pedig egy egyszerű eljárást lehet alkalmazni. A Széchenyi fürdőt évente mintegy 1,5 millió vendég látogatja, magát az épületet pedig 1913. júniusában nyitották meg, egy ilyen régi műemlék épületet pedig időről időre korszerűsíteni szükséges. Újpest önkormányzata felméri, hogy a város mely pontjain lenne még szükség új, nyílt vagy kültéri zárható kerékpártárolók kialakítására. A helyszínek kijelöléséhez az újpestiek véleményét és javaslatait is várják. A javaslatokat július 26-án éjfélig lehet elküldeni. Az önkormányzat még 2025-ben indította el a kerékpártárolási programját, amelynek első eredményeként a Városkapu Parknál és az Ugró Gyula soron kerültek kialakításra az új kültéri zárható, biztonságos közösségi kerékpártárolók.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben. Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Roma Folk. Magyarország ikonikus folklor zenéi minden reggel a Rádió Dickben.
1: Csetét Jenőt szeretném, hogyha színpadra jönnék.

ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

van, ami hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását. Ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter pénteki Facebook bejegyzésében. A kormányfő kiemelte, hogy sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották, a Fidesz akadályozta, mi pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsináltuk. Az uniós 1000 milliárdok végre oda kerülnek és arra mennek, amire menniük kell. A magyar emberekhez, hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalatainak fejlesztésére, fogalmazott a miniszterelnök. Budapest keleti agglomerációjában több olyan település kapott új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot, ahol eddig az utolsó busz vagy vonat után gyakorlatilag megszűnt a közösségi közlekedés, közölte a közlekedési és beruházási miniszter pénteken közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, hogy az új hálózat valódi alternatívát és biztonságos, kiszámítható utazási lehetőséget kínál azoknak, akik az autó helyett a tömegközlekedést preferálják. Július 1-ével teljesen átalakult az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és az agglomerációban. A BKK, a MÁV csoporttal és a Közlekedéstudományi Intézettel közösen, a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal egyeztetve, a beérkezett visszajelzéseket figyelembe véve alakította ki az új hálózatot. Augusztus 1-től változnak a parkolási kedvezmények a 12. kerületben, írja az ittlakunk.hu. A módosítás szerint a gyermeket gondozó háztartások várakozási zónánként 2 gyermekszállítási parkolási hozzájárulást kaphatnak. Újdonság, hogy bölcsödébe, óvodába vagy általános iskolába járó gyermek szállításához olyan szülő is kaphat engedélyt, aki nem kerületi lakos, ha az intézmény a kerületi várakozási övezetben működik. Egyszerűsödnek a karaktertévesztés miatt kiszabott pódíjak törlésének szabályai, és bővülnek a méltányossági lehetőségek is. Októbertől az ügyintézést a parkolást üzemeltető Faber Kft. Végzi.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick-ról.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
2: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe! www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Rendszerfejlesztés miatt több időszakban is szünetelni fog az áram- és földgáz ügyintézés az MVM online ügyfélszolgálatán és mobil alkalmazásában, közölte a társaság. Az MVM tájékoztatása szerint az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobil appban július 12-én reggel 7 órától július 13-án reggel 7 óráig, valamint július 13-án este 20 órától július 14-e reggel 7 óráig nem lesz elérhető az áram- és földgáz ügyintézés. A vállalat hozzátette, hogy az áramügyintézés egyes ügyfelek számára ennél hosszabb ideig sem lesz elérhető, emellett a telefonos és a személyes ügyfélszolgálaton is korlátozott ügyintézésre kell számítani. A rendőri hivatás nem foglalkozás, hanem küldetés, amelynek középpontjában az ember, a közösség és a haza szolgálata áll. Bátorságot, önfegyelmet, emberséget, szakmai felkészültséget és mindenek előtt példamutató erkölcsi tartást kíván, jelentette ki a Belügyminisztérium rendészeti államtitkára. A rendőrségi oktatási és kiképző központban a Pest vármegyei Remete Szőlősön, ahol 263 frissen végzett rendőr járőrt tett esküt. A Budapesti Közlekedési Központ idén is folytatja a személytaxi szolgáltatás felügyeleti rendszerének megújítását, hogy kiszorítsa a hiénákat és átláthatóbb, egyszerűbb adminisztrációt biztosítson. Július elején elindult a TaxiTrack alkalmazás, amely támogatja az adatszolgáltatási kötelezettséget, és a társaság összekapcsolta a taxisofőrök és járművek adatbázisát is. A helyszíni ellenőrzések szigorodnak, a papír alapú jegyzőkönyveket még idén digitális rendszer váltja fel. A szolgáltatás ellenőrök közfeladatot, ellátó személyi minősítését és testkamera használatát is kezdeményezték. A BKK 14 alkalommal egyeztetett a taxis szervezetekkel, legutóbb most szerdán.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Trájó a 100.3 Rádió DIK-ben. Rádió DIK-ben.
5: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a DIK-nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
4: Rádió DIK.
6: 100.3 Rádió DIK, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolk Armandó vagyok, ez pedig a Trájó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Havas Lajos az én vendégem. Köszöntelek téged itt a vonalban.
7: Jó reggelt kívánok minden hallgatónak.
6: Most már kétszer voltál a vendégem itt a műsorban, és a mai nap folyamán most telefonos interjút adsz nekünk. Nagyon szépen köszönjük neked.
7: Köszönöm én is a megtiszteltetést.
6: Nos, különböző témákat kezdtünk már el boncolgatni, ugye az élet utadat, ahogy meséled az Istennel való kapcsolatodban, és felmerültek nagy kérdések is az embernek a gondolatmenetében, amiket nem tudtunk igazság szerint teljes terjedelmében kiboncolgatni, hiszen van egy műsorkeretünk, és ezért sokszor le kellett zárnunk. De például egy ilyen volt a bemerítkezésnek a témája, hogy mi is pontosan a bemerítkezés, mit jelent ez?
7: Hát maga a bemerítkezés ugye az újjászületésről szól, az újjászületésnek egy fázisa. Ugye az ige említi, hogy a megtérés és a keresztelkedésnek a fontosságát, és ugye ez arról szól, vissza kell menni a kezdetekhez, hogy az ember három alkotó részből áll, szellem, lélek, testből, és a bűn miatt ugye eleve az ember úgy születik, hogy a szelleme az egy halott állapotban van, és a szellemünk az egy olyan funkciót tölt be, ami a mennyel kommunikál, és a mennyel veszi fel a kapcsolatot, úgymond, ha lehet így közérthető módon elmondani, és maga a keresztség, ugye az egyrészt azonosulás azzal az óembernek az eltemettetésével, tehát ezt ugye így tanuljuk, de arról is szól legfőképpen, hogy a szellemünk, amely addig halott állapotban volt, az feltámad a Krisztus keresztsége által, és egy úgymond egy olyan modem kerül be az embernek a szellemébe, a szellemi nusszába, amely kapcsolódik a mennyel. Tehát ez az állapot, ami kommunikál a mennyel. Tehát ez az állapot, amely megérti, meg tudja hallani az Istennek a beszédét. Ha az embernek a szelleme nem születik újjá, akkor nem fogja tudni akár az Istennek a beszédétből kivenni azt az üzenetet, azt a lényeget, csak a betűt fogja látni. Ezért van az, hogy nagyon sok tudós ember próbálta már megérteni a Bibliát, de csak a betűt látta benne, és egy összefüggéstelen történeteknek a halmazát tudta kivenni, és az ige meg beszél arról, hogy az Isten meg előtérbe helyezi a senkiket, a semmiket, azért, hogy megszégyenítse a valakiket, de miért? Mert akik hitáltal átveszik, és a szellemnek az újjászületése által, annak Isten fényt kapcsol a sötétben, és látni fogják az igének, az Isten beszédének az üzenetét. Ezért nagyon fontos a keresztségnek ez az egyik fázisa, a másik fázisa, hogy maga, amikor a szellem újjászületik bennünk, akkor az elvezet egyrészt bennünket minden igazságra, ez azt is jelenti, hogy a szellem rávilágít az életünkben olyan dolgokra, amiből változnunk kell.
6: Amen. Amen, amen, amen. Tehát ez a bemerítkezésnek a folyamata. Ez a víz által való keresztség. És mi az, amikor a Szentlélek által van egy keresztség? Van különbség a kettő között? Mert mind a kettőt úgy használjuk, hogy keresztség.
7: Hát természetesen, hát ugye egyrészt hát ez erről beszéltem, hogy van ugye a víz által való keresztség, az ugye annak a szimbóluma, hogy az ember eltemeti a régi életét, és ott hagyja a víz alatt. A Szent Szellemmel való keresztség az pedig az, amikor maga a szellemünk újjászületik és feltámad, és a szellem által vezetett emberekké válunk. Nyilván itt ugye beszélhetünk a Szent Szellemnek az ajándékairól, ugye ami a karizmatikus egyházban jellemzően megjelenik, és találkozunk ezzel akár a hitnek, ugye maga a szelleme, a nyelveken szólásnak, vagy a nyelvek magyarázásának, a profétálásnak, az erőnek a szellemei, vagy az erőnek az ajándékai. Tehát sok ilyen ajándéka van a Szent Szellemnek, amelyet ő az ő kegyelméből osztogat az egyházban lévő embereknek a számára. De lény az a, tehát hogy egy mondatban összefoglaljam, a Szent Szellemnek egy olyan karizmája jelenik meg az életünkben, amely lényegesen megváltoztatja az embernek a természetét, és a lényegének a lényegét, az identitását rakja helyre tulajdonképpen. És ez egy nagyon jó téma, amit felhoztál, mert égetően szükség van a mai kor emberének, hogy az érzelmi intelligenciája az kifejlődjön, mert ez az a terület, amelyen keresztül a kapcsolatok működnek és helyre tudnak állni, ugyanis a világ ma teljesen másként gondolkodik. Ugye az embernek van két olyan fő területe az életének, amiből összeáll a kognitív képessége, a szerzett ismerete, magyarul az IQ, és van az érzelmi intelligenciája. És azt látjuk ebben a világban, hogy a kognitív képességekre nagyobb hangsúlyt fektetnek a világban is, és azt látjuk, hogy sok esetben az egyházban is, de az érzelmi intelligencia kifejlítésére már annál kevesebbet. És tudományos kutatás kimutatja, hogy az embernek a fő részét, a kognitív képességét és az érzelmi intelligencia 20-80% arányban helyezkedik el, és ebből 80% az érzelmi intelligenciát fedi le. És mégis ezzel ellentétben a szerzett ismeretre helyezik a hangsúlyt. Tehát erről nagyon hosszasan lehet beszélni, és fontos téma egyébként.
6: Érte téged támadás azzal kapcsolatosan, hogy te keresztényként, karizmatikus keresztényként világi dalokat is készítesz, és aztán meg bele szeretnénk menni abba is, hogy mi is a dalírás, mi inspirál, hogy írsz keresztény szövegeket, stb. De ugye nem csak keresztény szövegekkel foglalkozol keresztény dalokkal, hanem a múlt héten említetted, hogy Burai Krisztiánnal dolgoztok együtt, és volt már olyan, hogy keresztények mondták neked, hogy nem szabad világi dalokat készíteni esetleg?
7: Természetesen kaptam ez miatt már hideget, meleget is. Én, hát most ez egy olyan dolog, hogy mindenki abból tud meríteni és véleményt nyilvánítani, amilyen ismeretre, vagy amilyen mélységre eljutott az Úrral való közösségben. És én nem hibáztatom ezeket az embereket azért, hogyha ők így gondolkodnak, de azt látni kell, hogy van egy szakma, tehát nekünk ez Magyarországon ez egyfajta népbetegség, tehát hogy ezt rosszul látják, hogy az zenészeket úgymond nem minden esetben veszik ember számba, tudod, úgy vannak vele, hogy megkérdezik, hogy mivel foglalkozol, hát is akkor mondom, hogy zenész vagyok. Jó, de mi a foglalkozásod, tudod, és ez picit úgy olyan viccesnek tűnik, hogy igazából ezt egy ilyen hobbinak veszik, és az egyházban is úgy vannak ezzel, most nem mindenütt, azért nem sztereotíp kijelentés, csak hogy vannak ilyen szituációk, hogy azt gondolják, hogyha megtérünk mi zenészek, akkor a világban sem lehet, mert hogy az egy ördögtől való dolog, de hát ez nem így van, hát ott keresünk mi nekünk az a terület, ahol profitálni tudunk, megkeresünk, és ezt lehet egészséges módon kezelni, ergo, hogyha meg viszont nem tudja valaki kezelni, akkor valóban én is azt mondom, hogy akkor át kell gondolni ezt a történetet, hogy az ember maga a zenei tudását azt hogyan kamatoztassa akár a világban, akár az egyházban.
6: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most elmegyünk, meghallgatunk egy Fiderika dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést, és természetesen továbbra is Havas Lajos vendégem. Tartsatok velünk!

0: Rájó. Magyarul élet. Életutak. Hit. Kereszténység. Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, no de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Havas Lajos az én vendégem, illetve itt van velünk a vonalban, köszöntelek téged.
2: Üdvözlök, és üdvözlöm a hallgatókat is. Jó reggelt!
1: Hát szép jó reggelt kívánunk neked! Szombat reggel van, és nagyon érdekes témába kezdtünk bele. Egyébként köszönöm, hogy ilyen korán felkeltél miattam. De abba mentünk bele, hogy milyen a dalírás, milyen a munkád, és hogy keresztényként lehet-e neked egyáltalán ilyen munkád, hogy vádoltak-e már keresztények, és azt mondtad, hogy sajnos igen, és lehet, hogy tényleg vannak emberek, akiknek ez megbotránkoztató esetleg, vagy elítélenek ez miatt, hogy miért foglalkozol világi zenékkel, vagy világi zenészekkel. Nyugalom, engem is sok atrocitás ért ezzel kapcsolatosan, hiszen én is egy tévécsatornánál, meg egy rádiónál dolgozom, és nekem is mondták, hogy ne csináljak ilyen világi műsorokat, meg világi emberekkel vagyok körülvéve, stb. Te hogyan tudtál védekezni ez ellen, vagy mit szoktál mondani ilyenkor? Vagy mit üzennél most esetleg az ön hallgatóknak, akik ugyanígy látják, és rossznak ítélik meg azt, hogy te világi dalokat producerelsz, vagy tehát, hogy meghangszereled, szövegeket írsz, és világi előadóknak dalt készítesz?
2: Én azt gondolom, hogy nincsen szükség arra, hogy védekezzem, vagy védekezzünk mi zenészek, mert maga az életünknek kell egy evangelizációnak lenni, hogy az emberek lássák az életünkben, hogy hiteles személyek vagyunk a világban. Ugye Jézusnak a főpap imájában belefoglaltatott, hogy azt kérte az atyától, hogy Uram, nem azt kérem, hogy vedd őket ki a világból, hanem hogy tartsd meg őket. Tehát Istennek a tervében van, és az ő szeretetének a teljességében, hogy bennünket megtartson bármilyen területen is tevékenykedünk a világban. Sajnos én is sok üzenetet kapok zenészektől, keresztényektől, hogy mi a véleményem, segítsek már nekik ebben, mert sajnos sok esetben vádlás alá helyezik magukat a zenészek, keresztény zenészek, mert kapják az ívet a világból, és én azt szoktam mondani, hogy ebből élünk, ahogy már az előző részben is elmondtam, hogy ez a szakmánk, és az Isten ezeket a talentumokat helyezte az életünkben, és ezt használni kell, és azt gondolom, hogyha az ember bölcs, akár a világban is tudja ezeket használni úgy, hogy közben az életével és az egész lényével tudja az evangéliumot közvetíteni. Természetesen, hogyha az ember elmegy az éjszakába zenélni, ott találkozik egy csomóféle hatással, és azt mérlegelnie kell, hogy ő ellene tud állni, meg tudja-e tartóztatni magát azoktól az ingerektől, amivel találkozik, és ezt ugye az embernek kell, hogy legyen egy belső igénye, és ezért nagyon fontos, hogy visszatérjünk a Szent Szellemmel való közösségre, maga a keresztségnek és a megtérésnek a fontosságára, mert amikor Jézus Krisztust az életünknek az urává tesszük, ő neki teret adunk, hogy munkálkodjon az életünkben a Szent Szellemmel együtt, akkor a szellemünk újjászületése által egy belső igény jön létre bennünk a jóra való hajlamra, hogy ne a bűn legyen a mérőzsinór az életünkben, hanem az Istennek az igéje. És amikor elmegyünk muzsikálni, akkor ezek a dolgok vannak előtérbe, nem pedig az, hogy hogyan isszuk magunkat le a földig, vagy csinálunk egyéb dolgokat, hanem az, hogy elvégzem a munkámat, bemuzsikálom a részemet, amiért megkapom a fizetésemet, és utána hazamegyek. Tehát, hogy nem szabad ehhez ítélkező és vallásos módon állni, mert ez nagyon meg tudja bélyegezni az egyénnek az életét.
1: Ugye most a muzsikálásról beszéltünk, de közben neked a fő tevékenységed az stúdiózás, szövegírás, meghangszereled esetleg a dalokat, tehát ez igazi produceri munkát végzel. Persze az más, amikor valaki elmegy, muzsikál, és fellépőként, előadóként produkálja magát. Ugye ott már egy kész dalt előad lényegében. Neked a feladatod az egészen nehéz, illetve ha Istentől kaptál egy ajándékot rá, akkor nem biztos, hogy nehéz, csak a külső szemlélőnek. De viszont ott neked dallamokat kell kitalálnod, szövegeket kell írnod, és mi inspirál téged, hogy szoktál elkészíteni egy dalt?
2: Hát ez ugye van ugye mind a két esetben közös szál és különálló szálak. Amikor ugye keresztény dalokat, gospel dalokat írok, ugye itt ugye a szöveg értelmezés, a szöveg mondani valója ugye leválik a nem keresztény mondani való dalokról, és ugye ezeket a dalokat nálam mindig a Szent Szellem inspirálja. Én igyekszem mindig abban, ahogy az evangelizációban, vagy a prédikációban, hogy ne magamat osszam meg az emberekkel, hanem azt, amit Isten közölni szeretne rajtam keresztül. Tehát én magam egy csatorna vagyok, és hagyom, hogy az Istennek a szelleme és az ő üzenete átfolyom rajtam keresztül, ugyanígy a zenében is. Mindig a Szent Szellemnek a segítségét kérem, hogy mert ő tudja, hogy mi az üzenet, aminek át kell, hogy folyjon rajtam keresztül. A világi zenével kapcsolatosan ott meg ugye általában szituációkat képzel el az ember, akár ugye szerelemmel kapcsolatosan, szakítással kapcsolatosan, vagy egy jó élménnyel kapcsolatosan, és az ember elkezdi leírni a gondolatait. Ugye már a mai modern technika nagyon nagy segítségre van a számunkra, akár a mesterséges intelligencia által, vagy bármi által. Ugye de ugye mind a két műfajban, ugye a hangok, meg a harmóniai világ, és az a fajta készlet az ugyanúgy alkalmas a használatára.
1: És lehetséges az is, hogy ilyenkor oda megy hozzád egy előadó, és elmondja, hogy körülbelül miről szóljon a dal, elmond egy történetet, és akkor te azt meg tudod fogalmazni?
2: Ez pontosan így van. Én általában, sőt, mindig úgy vagyok vele, hogy mielőtt írok valakinek egy dalt, hát megkerestek egy projekttel kapcsolatban, és mielőtt megírnám a dalt, én mindig találkozok magával, az előadóval, hogy megismerjem őt, és a személyiségére kezdjek el írni, megformálni egy dalt és egy történetet. Tehát, hogy ez így működik. De volt már olyan is, hogy olyan kérés volt, hogy olyan eset is van, amikor kész szöveget kapok, ez nekem mindig egy könnyebb eset, mert kapok egy szöveget, és gyakorlatilag pár perc alatt meg tudom írni rá a dalt. Ugye maga az az elejé rutin már ott van az emberben, meg egy ilyen talentum ajándék, hogy az egy gyorsabban pörgő dolog, de nem is ez a lényeg, hogy volt már olyan eset, hogy kaptam olyan dalt, ez még régebben volt, ami tényleg tele volt fröcsökve obszén szövegekkel, és azt mondta, hogy én ezt nem tudom vállalni, és visszadobtam.
1: Tehát akkor úgy dobálózzanak rád, hogy azért van olyan, volt már olyan, amit visszadobtál, mert hogy nem tudtál vele azonosulni keresztény emberként, és akkor nem a te kezed által ment ki az a dal.
2: Igen, de egyébként ez már változott, tehát ez a része is változott. Uh-huh. Nálam hozzáteszem, hogy azért a Krisztiánnal is ugye elég sok dalon dolgozunk, és azért ott is megjelennek a dalban, a szövegben.
1: Mondjuk el a kedves hallgatóknak, bocsánat, hogy itt a Burai Krisztiánról van szó.
2: Így van. A Burai Krisztiánnal, meg ugye most a frissében a Király Viktor és a Király Lindának az anyagán dolgozunk, és tehát ott is vannak a szövegben, hogy megjelennek, ha nem is irányzottan, de azért ilyen kétértelműen az szavak, ami azért hát ilyen erősebb szavak, de ezek nem obszén szavak, de az embernek, nekem, mint producerelőnek, hangszerelőnek, ugye elvonatkoztatok ettől a dologtól, nyilván nem azonosulok ezzel a dologgal. Nekem az a legfontosabb ebben az egész helyzetben, hogy minden egyes szituációt, minden egyes helyzetet arra használjak, hogy az embereket megnyerjem az Isten számára. Mert azzal tudom megnyerni, és ezt meg kell érteni, hogy ma már az embereknek az inger küszöbe teljesen máshol van, és nem biztos, hogy az embereket egy az egyben face to face az igével, a betűvel tudod meggyőzni, hanem a saját magad személyiségével, mert mindig azt fogod tudni adni magadból, ami benned van. Hát, hogyha az Úrral tele vagy, ha tele vagy az ő szeretetével, az ő elfogadásával, hát nézzük meg, Armando, hogy az igében Jézus Krisztus, hogyha a lelki szemeink elé helyezzük egy főtéren, akkor melyik csoportba találod meg? A farizeusok között, vagy a bűnösök között?
1: Hát a farizeusok között, a bűnösök között. Ugye a farizeusoknak is sokszor beolvasott, de ő a bűnösök közé ment szolgálni.
2: Így van, de miért? Azért, mert azonosult a bűnnel? Nem, hanem azért, hogy a bűnös embereknek tudjon egy más, egy jobb perspektívát mutatni. Most gondoljuk bele, és ezt így kell látnunk, hogy azok a bűnös emberek abban az állapotban voltak, hogy senki nem szólította meg őket, senki nem érintette meg őket, senki nem érzett velük, és megjelenik egy ember, aki tökéletes, és azt mondja, hogy itt vagyok, és én ide ülök hozzátok, mert én jól érzem magam köztetek. De nem vállalok közösséget a bűnnel, de mégis én magam az Istennek a szeretetét hordozom, mert nem az egészségeseknek van szüksége az evangéliumra, hanem a betegeknek.
1: Így van, ezt pont nagyon jó, hogy ezt felhoztad, mert pont feltetted a kérdést, hogy Jézus a farizeusokkal vagy a bűnösökkel volt-e, és akkor pont, hogy ezek a farizeusok megtámadták Jézust, mert a bűnösökkel és a vámszedőkkel volt egy asztalnál, vagy velük lógott Jézus, velük volt egy társaságban, és akkor mondta neki, vagyis hát a tanítványai, és akkor mondták Jézusnak, hogy hát mit keres ez a bűnösökkel, és Jézus pedig azt mondta, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Úgyhogy innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Kedves hallgatóink, most meghallgatunk Balogh Misitől egy dalt, a Szent Szellem Jöjj című dicsőítő dalt, azt követően pedig folytatjuk a beszélgetést, és természetesen Havas Lajos lesz a vendégem, maradjatok itt.

0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dík egyházi műsora.
1: 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el. Na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. És a mai nap folyamán Havas Lajos az én vendégem, továbbra is köszöntelek téged.
2: Üdvözlöm a hallgatókat.
1: Nos, az előbb belementünk abba, hogy milyen a dalírás, és hogy ezt keresztényként hogy éled meg. Na de nem csak világi dalokat készítesz, hanem rengeteg gospel dal, rengeteg keresztény dicsőítő dal kijött már a kezed közül, úgymond. Illetve te is énekelsz keresztény dicsőítő dalokat, rengeteget meg lehet találni az interneten. Hogy írod ezeket a keresztény dalokat?
2: Hát ahogy az előző részben is beszélgettünk róla, ez egyrészt a Szent Szellemmel való közösség által, és hát nyilván az élethelyzetek is sokat segítenek abban, hogy az embernek a szíve és azokat a mélységeket meg tudja élni, és nyilván ez abszolút a Szent Szellemnek a vezetése által működik, mert azt szeretné minden esetben megosztani az emberekkel, amit az Isten elvégzett bennem. Tehát nem tudok hiteles lenni csak akkor, hogyha arra az Istennek a kenete, az Istennek a jelenléte megtámogatja azt a dalt, mert hogyha az nincs ott, akkor csak egy szép zene fog szólni, de az is magát, a pszichét, a lelket fogja megérinteni, de Istennek a beszéde, ahogy mondja, annak az a célja, hogy elhasson a csontoknak, a velőknek a megoszlásáig, az embernek a lényének a legmélyét meg tudja ragadni. Így röviden.
1: Amen. Ilyen keresztény dalokkal kapcsolatosan is volt már olyan, hogy jött egy előadó, és ilyen szövegkörnyezetet mondott el neked csak, és akkor te neked kellett megírni a dalt?
2: Hát ugye itt most ugye rengeteg dalról beszélünk, és sokféle szituációról. Biztos, hogy volt ilyen. Amire így frissen emlékszem, hogy olyan volt már, hogy kaptam szövegfoszlányokat, és azokat kellett rendszereznem, meg hozzáírnom, meg picit elvenni, picit hozzárakni. Tehát ilyen volt persze minden esetben.
1: Más egy keresztény dalt megírni, mint egy világit? Vagy más neked dolgozni rajta?
2: Hát persze. Amikor egy világi dalon dolgozom, ugye zenésznek az a legnagyobb öröme és legnagyobb kiváltság nekünk, hogy azzal foglalkozhatunk, amit szeretünk, és ez most attól függetlenül, hogy világi zenét csinálunk, vagy keresztény zenét, van egy közös pont benne, ez pedig a zene, hogy látunk fölépülni, meg hallunk fölépülni egy dalt a legalapoktól a kész verzióig, és ennek a folyamatában benne lenni, ez nagyon nagy öröm és inspiráló, és az embert tényleg egy olyan lelki érzelmi hangulatba teszi, hogy ettől több lesz maga az ember. De nyilván, amikor gospel zenét írunk, akkor kapunk abból a jelenlétből, abból a szeretetből egy szeletet, és az elválassza a szellemit a profán dolgoktól, és hát nyilván az Istennek a jelenléte annyival sokkal minőségibb, és az nyilván a zenében is megjelenik, hogy nem tudjuk összehasonlítani a világi zenével.
1: De akkordokban, harmóniában ugyanaz igazából.
2: Részámomra nincsen különbség a között, akár gospel zene, akár világi zene, hogy minőségi zenét kell csinálni. tehát akár a világi zenéről, akár a keresztény zenéről beszélünk, én mindig próbálom a maximumot belerakni zeneileg, hangzásilag, hangszerelésileg, szöveg mondani valóban belerakni, tehát ebben a részben is egy közös pont az, hogy minőségi zenét csináljunk. És hát nyilván ez az akkordokban is megjelenik.
1: Igen, na ez nagyon jó, hogy felhoztad, hogy minőségi zenét képviseljünk, ugyanis a másik ilyen dolog az egyházakban, hogy nagyon koncertszerű a dicsőítés, szólózik benne a gitáros, dobszóló van benne, szólamokban énekelnek az előadók, az énekesek, és akkor ez már koncertszerű, ez már nem dicsőítés. Neked mi a véleményed erről?
2: Tehát két fázisa van az én gondolatomban ezzel kapcsolatosan a keresztény dicsőítésnek. El kell választani azt, hogy van keresztény koncert, és van keresztény dicsőítés, ugye, amit a közösségben, a gyülekezetben hallunk. Én azt gondolom, és egyetértek Bojki Laci barátommal, hogy ma már a keresztény dicsőítés az a gyülekezeteknek a marketing húzó részévé vált, és átment egy olyan átalakuláson. Ehhez látnunk kell egyébként, hogy honnan indult ki maga a keresztény dicsőítés, és milyen minőségi átalakuláson ment át. És ebben ezt te is jól látod, hogy ma már van egy, hogy a keresztény dicsőítésben inkább azt látjuk meg, hogy, de most tisztelet a kivételekhez, nem, nyilván ugye a kivétel erősíti a szabályt, de hogy azért azt látjuk, hogy ma már a hangzásra nagyobb hangsúly van fektetve, mint maga az erőnek a demonstrálásának.
1: Ezt kifejtjük jobban egy kicsit a következő szegmensben, illetve a következő órában várlak benneteket, majd Havas Lajos lesz továbbra is a vendégem. Most meghallgatunk Maleg Andreától és Jäger Bonditól egy dal, Kegyelmet oly nagy. Azt követően még egy pár dicsőítő dal fog szólni itt ebben az órában, és nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottatok, és tartsatok velünk a következő órában is. Továbbra is Havas Lajos lesz a vendégem.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A kormány 2027. augusztusáig türelmi időt ad az elbeutalók kötelező használatához kapcsolódó szankciók bevezetésére, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Az elbeutalót 2021-ben vezették be az egészségügyben, hogy egyszerű legyen az ügyintézés a betegeknek és az orvosoknak is. A rendszer azonban a kormány szerint még nem működik megfelelően, sokan továbbra is papíralapú beutalót használnak, és több helyen technikai akadályai vannak az alkalmazásának. Eredetileg 2026. júniusától már büntetni kellett volna azokat az eseteket, amikor az ellátás nem e-beutaló alapján történik. A döntést társadalmi egyeztetésre bocsátják. Július második hetére teljes mértékben pótolták a korábban felszabadított stratégiai kőolajkészletet Magyarországon, közölte Kapitány István energetikai és gazdaságfejlesztési miniszter. A tárcavezető kiemelte, hogy a kőolaj és üzemanyag tartalékok jelenleg 87 napi importnak felelnek meg, miközben a hazai földgáztárolók töltöttsége is meghaladta már az 50%-ot. A stratégiai készletet korábban a védett üzemanyagár fenntartása miatt szabadították fel, az ástoppot azonban a Tisza kormány nemrég eltörölte. Új vasúti beruházás előkészítése kezdődött meg a Szabadbattyány és Lepsény közötti szakaszon, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A fejlesztés célja, hogy a balatoni fővonal ezen részén is két vágányon akár 160 km/órás sebességgel közlekedhessenek a vonatok. A tervezés részeként akadálymentes peronokat is előkészítenek és kiépítenék a nagyobb sebességhez szükséges vonat befolyásoló rendszert. A miniszter szerint a beruházás nem csak menetidőcsökkenés hozhat, hanem stabilabb menetrendet és nagyobb vasúti kapacitást is eredményezhet a Balaton felé.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Trájó a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Havas Lajos az én vendégem, köszöntelek téged.
4: Üdvözlöm a rádió hallgatókat.
3: Az előző órában ott fejeztük be a beszélgetést, hogy szóba jött a minőségi dicsőítés és a koncertszerű dicsőítésnek a témája. Most akkor egy dicsőítésnek gagyinak kell lenni azért, hogy ne legyen koncertszerű? Vagy egy dicsőítés akkor legyen egy szál gitárral, vagy egy szál zongorával, ne legyen nagy zenekarral, ne terceljünk, ne énekeljünk szép szólamokat. Azért, mert dicsőítésről van szó, akkor ne legyen minőségi a zene? Vagy most ez hogy van?
4: Én azt gondolom, hogy maga Isten a minőségnek az istene. Tehát amit látunk, hogy a teremtésben meglátjuk, uram, meglátjuk, hogy elkezdte teremteni a világot, és mindenre azt mondta, hogy az jó. Tehát, hogy jó minőség. Tehát én nem gondolom azt, hogy a dicsőítésnek, a dicsőítő zenének, annak nem kell jó minőségűnek lennie. Csak itt az a fontos, hogy maga a motivációja az hova halad. Hogy a prioritásban az foglalja a helyet, hogy nagyon jó zene legyen, hogy az foglalja el az első helyet, hogy embereket elérjen, mert ez a szívben fogalmazódik meg, és ez nem zárja ki azt, hogy egy dicsőítő zene minőségi zene legyen. De azt látjuk, hogy nézzük meg, akkor egy picit menjünk bele a bibliai történelembe, a zenének a kialakulásában. Ugye ott volt a kezdetek kezdetén a oda gyorsan akartam mondani. a gregorián zene.
3: Igen.
4: Aminek volt egyfajta egyszerűsége, ugye tehát a két szólamúság, aztán megjelent, ugye elkezdett fejlődni a zene, és ott tartottunk már, ugye, a régi időkben, hogy Johann Sebastian Bach, a korunknak az egyik legnagyobb komponistája, zeneszerzője, egyébként egyházi szolgáló is volt, a Tamás templomnak volt a úgy modern szóval élve a dicséret vezetője, és hát hogyha azért megnézzük, meghallgatjuk Johann Sebastiannak a Hámol miséjét, hát egy olyan csodálatos zeneművet láthatunk, és ez úgy működött akkor is, hogy azt mondták, hogy hát Johann, két hét múlva te fogod vezetni a dicséretet a templomba, légy szíves, írjál már egy darabot két trombitára, meg egy orgonára. És hát ezek olyan mesterművek voltak, hogy hát ez tényleg, aki ismeri Johann Sebastian Bach műveit, hát egyetemi, főiskolai a tananyag, meg a konzervatóriumban hallható, és ez fantasztikus, gyönyörű, szép dalok. Aztán jött a reformáció, jött egy, ugye megjelent ugye a katolikus egyházban az orgonának a szerepe. Egyébként nagyon érdekes, hogy maga az orgona az egy indiai kultikus, tehát az Indiából származik, és a régen ezt egy ilyen okkult hangszernek tartották, de aztán bekerült a katolikus egyháznak a területébe, és aztán ez kanonizálódott. Ugye nem tudott megújulni, tehát ott vagyunk 2024-ben, hogy még mindig egy szál orgona van, és így megy a dicsőítés, és ugye megjelentek már, hát azért az nagyon nagy dolog volt, Armando, képzeld el, hogy elindult a karizmatikus mozgalom, és a templomi orgonából egyszer csak megjelent pláne Magyarországon a dob, meg a gitár. Hát az nagyon nagy indulatokat okozott a hívőkben, hogy mi az, hogy dobszól. Hát eleve a magyar világi emberek úgy voltak a világi zenével kapcsolatban, hogy a dob az hangos, meg csörömpölés van, zavaró, meg stb. Akkor most gondoljuk, hogy az egyházban hogyan fogadták ezt, ennek a megjelenését. Most nyilván ez kint Amerikában, a fekete közösségekben ez teljesen másképp működött, ahol a kultúrával együtt ugye színesedett, meg növekedett ez a dolog. És, de hogy ne nagyon menjek bele időben, hogy maradjon másra is idő, a lényeg, hogy ma már ott tartunk, hogy 3-4 harmóniával végig tud benne egy egész dicséret, egy dal. És
3: igen.
4: Abból a minőségből, amit mondjuk Johann Sebastian Bach képviselt, az a tényleg nagyfokú zenei minőség, ha már minőségről beszélünk. Most oda jutottunk 2024-be, hogy egy dal 3-4 harmóniáról szól. De hogy most itt nem a 3-4 harmónia, de akarom rátenni a pecsétet, hogy most ez rossz lenne, csak hogy maga az inger kevesebb lett, és inkább arra fektetődött a hangsúly, hogy a zenének a szépsége az ne a harmónia és ne a mondani való, hanem sok esetben a zenei effektek és a hangzás vigyel.
3: Így van. Sajnos a zenei igényünk az nagyon megváltozott azóta, de ez az egész zenei piacra igaz.
4: Így van.
3: És hát volt olyan is, hogy amikor az elektromos gitár jött be, ugye most a dobról beszéltünk, de az elektromos gitárnak meg a formája miatt, ugye nem úgy jön, mint a sima gitár, hanem hogy két szarva van neki. A formája olyan. tudod, uh-huh. és akkor azzal kapcsolatosan is az egyháznak volt ilyen belekötése, hogy hát az egy sátánista hangszer, mert ott van a két szarv, és akkor az a sátánnak a hangszere, akkor nem szabad elektromos gitárt, meg basszus gitárt használni a gyülekezetbe. Meg ilyesmi. Én viszont ennek ezzel kapcsolatosan annak a híve vagyok, hogy pont, hogy azért legyen minőségi egy dicsőítő dal, mert a dicsőítés az Istennek szól. Hát akkor legyen már jobb egy dicsőítő dal, mint egy világi dal. Legyen már jobban meghangszerelve, legyen már szebben elénekelve. Hát az Istennek szól.
4: Így van. Van egy mondás is, hogy azért adta Isten a zenét, hogy szavak nélkül is tudjunk imádkozni.
3: Ez teljes mértékben így van, ámen, ámen. Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, méghozzá a Máté Szalkai Hídgyülekezet fog nekünk énekelni, fogadjátok nagy szeretettel, azt követően pedig folytatom a beszélgetést Havas Lajossal. Maradjatok velünk!

0: Ez a Trájó,
1: a 100.3 Rádió Dík egyházi műsora.
2: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolk Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, no de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Havas Lajos az én vendégem. Köszöntelek téged!
3: Üdvözöllek és üdvözlöm a hallgatókat!
2: Most ott hagytuk abba a beszélgetést, ugye egy csomót beszéltünk most már dalokról, zeneírásról, keresztényként milyen dalt írni, és a következő dal, képzeld, amit meg fogunk hallgatni, dicsítő dalt, az egy olyan dal, amit te énekelsz, ez a te dalod, és úgy tudom, hogy Szikra díjat is nyert. Már tudod így, hogy melyik dalról van szó?
3: Ez a Szereteted nagy.
2: Így van, ez a Szereteted nagy című dal. Tudsz mesélni nekünk róla, hogyan született ez a dal, mi a története, és hogy nyert Szikra díjat?
3: Egy éjszakai vilasztásra készülődve, ugye gyülekezetben válogattam ki a dalokat, és készülődtem, és elindult bennem egy dallam, egy zongora menet, és annyira megfogott, hogy azonnal letettem a kottákat, és odamentem a zongorához, és így kigurult belőlem ez a dallam a harmóniával, és ott abban a pillanatban megírtam ezt tehát a harmónia vázát és a dallamot is. És érdekes, hogy ebben is, hogy a Szent Szellem, amikor beléd helyez valamit, akkor az egyből kifolyik az emberből, kijön. Ott tényleg olyan, mint az élő víznek a folyamai, hogy az kifolyik belőled. És akkor nagyon tetszett a dal, szerencsés voltam, mert a gyülekezetben volt egy külön szobát kaptam, ahol bevihettem a stúdiómat, és akkor másnap be is mentem, vagy majd talán aznap este, nem emlékszem pontosan, de a lényeg, hogy elég rövid időn belül fel is vettem a dalt, és annyira tetszett, hogy és annyira megfogott, én éreztem a mélységét a dalnak, hogy azt gondoltam, hogy ide egy nagyon-nagyon komoly mondani való és szöveg fog kelleni, és fölhívtam Bojki András barátomat, ugye azt tudni kell, hogy én 2009 óta a Bojki Brothersnek a tagja vagyok, és Bojki Andrással több szerzeményünk van, tehát egy jól megszokott páros vagyunk, és az Andrist fölhívtam, hogy itt lenne ez a dal, és lenne kedve írni hozzá szöveget. Ő meghallgatta, őt is ugyanúgy megragadta és megfogta, és rövid időn belül kigurult belőle ez a szöveg, és akkor jelent meg a Magyarországon a Szikra díj, egy keresztény zenei díj, amelyet Bojki Gyuri barátom még indítottak el Magyarországon, ami mára már elég láthatóan és népszerűen kinőtte magát, és elindult ez egy verseny keresztény előadók között, ami arról szól, hogy keresztény előadók ezzel a platformon keresztül is megmutathatják a dalaikat, tudnak a dalaikkal evangélizálni, hogy megismerjék. De a lényeg, hogy még nem is nagyon voltam kész a hangszereléssel, és azt mondtuk az Andrással, hogy küldjük be ezt a dalt. Tényleg még úgy küldtem be az éneket is, hogy még nem is editáltam, nem is tudtam rajta úgy nagyon tökéletesen dolgozni. Beküldtük, és emlékszem, hogy ott voltunk a díjátadón. Ja, és ugye kaptunk róla egy e-mailt, hogy bekerült ugye különböző, a Szikra díjon belül különböző kategóriák vannak. Legjobb dicsőítő dal, legjobb legjobb élőben előadott, a legjobb szöveg, stb. És mi a legjobb dicsőítő dal kategóriába helyeztük be ezt a dalt. És akkor kaptunk hírt, hogy a legjobb három vagy négy közé bekerült a dal. Elmentünk a díjátadóra, úgy akkor még nem tudtuk, hogy mi a helyzet, és hát ott ültük, hallgattuk a zenéket, hát olyan minőségi zene volt már akkor, amiket beküldtek, hogy így magamba gondoltam, hogy akkor most miért is jöttünk most. És az volt egyébként a nagyon érdekesség a dologban, hogy én nem ismertem, de egy külföldi híres dicsőítő volt meghívva vendégként, és ő adta át a legjobb dicsőítő dalnak a díját. És akkor kimondták, hogy a szereteted nagy, hát akkor öröm volt, így bennem tényleg, de legfőképp az, hogy egy olyan ember adta át, aki nem értette a szövegét a dalnak, de átjárta az erő, amit maga a dal sugárzott. És ez később kiderült, hogy amikor ezt a zsűriben meghallották, ez annyira egyértelműen eldöntötte annak a kategóriának a sorsát, meg a dalnak a sorsát, hogy ez, és ez mutatja is, hogy rengeteg gyülekezetbe feltették ugye a játszási listára, hogy nagyon sok helyen játsszák ezt a dal, dicsőség legyen az Úrnak.
2: Nálunk is az első dalok közt volt, amit letöltöttünk, amikor elindult ez a keresztény óra, akkor az elsők között volt, amit játszottunk, és szinte minden hétvégén játsszuk.
3: Dicsőség az Úrnak. Tehát a dal maga elérte a célját, amire kiküldetett, én meg egy engedelmes szolgaként megzenésítettem, ha lehet így mondani. Tehát ez a rövid története a dalnak.
2: Gyorsan még meséld el nekünk, hogy mit is jelent egész pontosan, hogy egy virrasztásra készültem, mert így kezdted a történetet. Ez mit jelent egészen pontosan, hogy a gyülekezetben mentem egy virrasztásra? Tehát ez ilyenkor nem az, hogy valaki meghalt és azt virrasszuk, hanem nem. Miről van ez szó itt?
3: Az arról szól, hogy az éjszakát, és ugye amit az ember a pihenéssel és az alvással tölt, azt oda szánja arra, hogy azt az időt a dicsőítéssel, az imádkozással tölti el az Úrral. Tehát egyfajta áldozat az Isten felé. És fantasztikus élmény ez, amikor az éjszakában nyúlóan dicsérjük az Urat, és imádkozunk. Ezt mindenkinek ajánlom és buzdítom rá, hogy legalább az életében egyszer menjen el egy ilyenre, hogy ezt megtapasztalja ennek az erejét. Mert amikor magunkból adunk, tehát az, hogy azért az egy nagyon nagy áldozat, hogy amikor tudnál aludni, elfárad a test, de te azt mondod, hogy átadod ezt az időt Istennek, és vele töltöd azt az időt, azt Isten méltányolja.
2: Kedves hallgatóink, most pedig akkor szóljon az a dal, amiről már oly sokat beszéltünk, Havas Lajos megzenésítésével és az ő előadásában Bojki András szövegével, a Szereteted Nagy. Fogadjátok nagy szeretettel!

0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval.
1: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak.
2: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Havas Lajos az én vendégem, köszöntelek téged.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, jó reggelt!
2: A következő dalban Rontó Kittivel fogsz énekelni, illetve a Finucci Bros is közrejátszik ebben a dalban. Magasztallak, uram, ez a dalnak a címe. Ez is a te nevedhez fűződik?
3: Hát ez a dal Balogh Rolandhoz fűződik, ő írta ezt a csodálatos dalt. Én meg abban a megtiszteltetésben vehettem, hogy felkértek, hogy ebben, nem csak ebben a dalban, hanem egy közös projektben részt vehettem velük, ugyanis itt egy konkrét lemezt készítettünk, egy gospel lemezt. Ugye ennek van egy előtörténete is, hogy mi ugye a Finucci testvérekkel ugye világi berkeken belül is ismertük egymást. A Roland ugye több gitárversenynek a győztese, tehát itt nemzetközi világszintű gitárversenyeknek a győztese, és honnan jött ez a közös munka legfőképp, hogy kaptunk egy amerikai lemezszerződést New Yorkban, és ezt megelőzte egy Los Angeles-i turné, azután pedig ez az amerikai lemezszerződés, és New Yorkban fölvettünk egy jazz lemezt, és aztán pedig itt Magyarországon a Roliékkal, és a Roliék kaptak más felekezetekből meghívást, dicsőítés koncerttel kapcsolatosan, és a Roli ugye tudta, hogy én ezekben a merkekben is mozgok, és elkezdtünk ezen a területen is együtt játszani, mai napig játszunk és megyünk, koncertezünk, és egy nagyon kedves barátom, Rük Zsolt, aki ma már nincs velünk, az Úrnál van, ő kért meg bennünket, hogy ő szeretne megtámogatni egy gospel lemezt, amit mi játszunk föl a mi saját kompozíciónkkal, saját dalaikkal, leginkább a Finucci testvérek dalaival, és ennek a lemeznek az egyik ilyen szelete a Kittivel elkészült duettdal.
2: Milyen volt Kittivel a közös munka?
3: Hát én nagyon szeretek dolgozni a Kittivel, mert egy fantasztikus, jó énekes. Ugye a Kittinek a családját már régóta ismerem, az édesapját is, játszottam is az apukájával, ráadásul a mi családunkból úgymond nősültek be, vagy mentek férhez abba a családba, tehát ilyen, van egy ilyen közös szál is ebben a történetben.
2: Ilyen sógorság.
3: Hát igen, ha lehet mondani. Uh-huh. Egyébként meg visszatérve a Kittire, egy fantasztikus énekesnek tartom, és ez mindig nagyon nagy öröm számomra, amikor ilyen szintű énekesekkel, profi énekesekkel énekelhetek egy dalban.
2: Hogyan készül egy ilyen dal? Tehát ugyanúgy bementek, stúdióztok, nevetés, örömtelien megy a stúdiózás?
3: Aki minket ismer, akár engem, akár a Roliékat, mi egy ilyen életvidám, bilizős emberek vagyunk. Tehát ahol mi megjelenünk, ott fölkavarjuk az állóvizet. Mi nagyon szeretünk bilizni, folynak a könnyeink a nevetéstől, és nagyon örülök, amikor már tudom, hogy a Roliékkal megyek játszani, akkor már tudom, hogy az a nap az egy tényleg egy nevetős boldogsággal teli nap lesz. Ezért is nagyon szeretek mind a mellett velük játszani, hogy világszínvonalú zenészek egytől egyig, És azért itt ez a műfaj, az élő zene és a zenekari zene stúdió szinten is azért sokkal figyelősebb, sokkal nehezebb, koncentrálósabb, mint egy olyan stúdió munka, amikor én egyedül rakok össze, mert ott itt ugye az élőzenés stúdió felvételben ott ugye úgy működik az egész, hogy bemegyünk a stúdióba, bemikrofonozások, beáll mindenki a helyére is, és háromra elkezdünk együtt muzsikálni. Tehát ott nagyon figyelni kell, hogy ott ne ronts. Tehát hogyha te elrontod, akkor azt nem tudod minden esetben javítani, hanem akkor újraindul az egész dal.
2: Ja, mert nem külön sávokban rögzítitek, hanem egyszerre élőszerűen?
3: Igen, mert ennek megvan a maga feelingje, hogy együtt mozgunk. Ráadásul sok esetben ezek a dalok nem konkrét tempójú dalok, vannak megállások, vannak olyan levegővételek, szünetek, amik meghatározzák a dalnak az atmoszféráját, és azt nem tudod ritmushoz kötni, úgymond ütem takjelhez kötni, hanem itt együtt kell lélegeznünk. És ennek van egy varázsa, és ezt nem tudod elvenni az élő zenéből. Hát most, hogyha belegondolunk a régi zenék, vagy felvételekben Ray Charles, vagy az ő hasonló korosztályuk, most annyi ember van, hogy eszembe jut hirtelenség, vagy Jackson, tehát hogy ott bement a zenekar, és egy-két hát elkezdett mindenki muzsikálni. Tehát ott nagyon komoly profizmusra volt szükség, és ma is, a mai zenében, akár pont egyébként a jazz műfajában, ott nincs az, hogy külön bemegy az ongorista vagy a bőgés. Persze vannak olyan dalok, aminek van konkrét tempója, és meg lehet oldani, de egy balladában, akkor van egy seprőzés, egy légiessége, azt egyszerre veszik föl, és az nagyon fontos, és van ennek egy varázsa, amitől az a műfaj elhatárolódik a többi műfajtól.
2: Amen, amen. Hát akkor ez egy nagyon csodálatos, élőszerűen felvett dal lesz, amit most meg fogunk hallgatni. Kedves hallgatóink, most akkor szóljon Rontó Kitti, Havas Lajos, Magasztallak Uram, fogadjátok őket nagy-nagy szeretettel.

0: Ez a Trájó,
1: a 100.3 Rádió Dík egyházi műsora.
2: 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Havas Lajos az én vendégem. Köszöntelek téged!
3: Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok!
2: Nos, meghallgattuk a Magasztallak, Uram, és a Szereteted nagy című dalt. Csodálatos dalok voltak. Az Úr áldja meg a szolgálatodat, az éneklésedet, és minden munkádat. Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, hogy megosztottad velünk ezeket a történeteket. Ugye szépen felvezettük, hogy mi a dicsőítés, mi a véleményed a zenéről, világi zenéről, keresztény zenéről, és aztán meg is hallgathattunk kettő dalt, amihez van közöd, amit te énekelsz, és tényleg érződik belőle az, hogy Istennek énekeled tiszta szívből, és hogy egy tiszta lelkű dicsőítés vezető vagy.
3: A dicsőség legyen az Úrnak, az ő érdeme, amit elvégzett bennem, és remélem, hogy ez így is marad, és feljebb fog tudni emelni az Úr ebben a dologban, hogy minél szélesebb módon, szélesebb rétegeket el tudjunk érni a dicsőítéssel, magával az evangéliummal, mert azt gondolom, hogy ez az, ami változást idéz elő az emberekben.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked azt, hogy immárom harmadszor itt voltál velünk a Trájó című műsorban, hiszen tényleg gyakran szoktuk játszani a te dalaidat itt a Rádió Dikken, és nagyon nagy megtiszteltetés az, hogy rendelkezésünkre álltál, és hogy végre hallgatóknak is be tudtuk mutatni azt a Havas Lajost, akinek mindig énekelve hallgattuk a hangját eddig, és megismerhettük a te élettörténetedet, a pályádat, és tényleg nagyon nagy megtiszteltetés az, hogy itt voltál, mert egy nagyon nagy elöljáró vagy a dicsítésben is, és különösen büszkék vagyunk arra, hogy egy roma származású ember vagy, és ahogy te szoktad fogalmazni, egy cigány gyerek vagy, de az Úrnak a cigány gyereke vagy, és hogy így ilyen keresztény dalokat énekelsz, és hirdeted Isten igéjét. Nagyon szépen köszönjük neked. A TikTokon mikor szoktál élőben dicsőíteni? Mikor hallgathatunk téged, mikor lehet veled beszélgetni, találkozni veled a TikTok platformon?
3: A TikTok platformon hétfő, szerda és pénteken szoktam bejelentkezni 6 órától délután, 6 órától este 8-ig, és szeretném én is megköszönni, és megtisztelő az, hogy gondoltatok rám, gondoltál rám. Nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy van Magyarországon egy olyan rádió, ami ilyen értékeket közvetít. Nagyon hálás vagyok a személyedért, azért, amit Isten elvégzett, és továbbra is elvégez az életedben, a családodban is. Isten gazdag áldását kívánom az életetekre, az életetek minden egyes területére, hogy prosperáljatok, hogy növekedjetek. Nagyon nagy öröm számomra, de ezt el is mondtam neked, hogy tényleg egy olyan szakmai embernek tartalak, akár zeneileg, akár itt a rádiózásban, ahogy mindig öröm teli a számomra, amikor együtt beszélgetünk, mert olyan témákat tudsz felvetni és kérdezni, ami azt gondolom, hogy fontos, és beszélnünk kell erről. Úgyhogy én köszönöm.
2: Köszönjük az Úrnak, ámen. Köszönöm, dicsőség Istennek. Kedves hallgatóink, ti pedig ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trájó, sziasztok!
3: Sziasztok!

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Budapest keleti agglomerációjában több olyan település kapott új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot, ahol eddig az utolsó busz vagy vonat után gyakorlatilag megszűnt a közösségi közlekedés, közölte a közlekedési és beruházási miniszter pénteken közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, hogy az új hálózat valódi alternatívát és biztonságos, kiszámítható utazási lehetőséget kínál azoknak, akik az autó helyett a tömegközlekedést preferálják. Július 1-ével teljesen átalakult az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és az agglomerációban. A BKK, a MÁV csoporttal és a Közlekedés Tudományi Intézettel közösen, a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal egyeztetve, a beérkezett visszajelzéseket figyelembe véve alakította ki az új hálózatot. A kemma.hu beszámolója szerint a tatai öreg tó is veszélybe került a hosszantartó aszály és csapadékhiány miatt. A tó vízszintje kritikusan alacsonyra csökkent, most 170 cm. Ilyen alacsony legutóbb 2003-ban volt. A környéken minimális mennyiségű csapadék esett az elmúlt hónapban, ez 3,7 mm-nyi eső, azonban ez nem hozott változást a tó esetében. A mostani vízállás melegebb napokon akár további 1-2 centivel csökkenhet, ami nagyjából 20 millió liter víznek felel meg. Az alacsony Duna vízállás miatt több parti szűrésű csápos kutat is takarékosabb üzemre állított a fővárosi vízművek, írja a HVG. A társaság szerint ilyenkor kevesebb víz jut a kutakhoz, ezért ügyelni kell arra, hogy ne terheljék túl a kisebb vízadó képességűeket. A vízművek hangsúlyozta, a helyzet jelenleg nem kritikus, és Budapest vízellátása biztosított.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
5: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
4: Rádió DIK.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk neked.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Rendszerfejlesztés miatt több időszakban is szünetelni fog az áram- és földgáz ügyintézés az MVM online ügyfélszolgálatán és mobil alkalmazásában, közölte a társaság. Az MVM tájékoztatása szerint az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobil appban július 12-én reggel 7 órától július 13-án reggel 7 óráig, valamint július 13-án este 20 órától július 14-e reggel 7 óráig nem lesz elérhető az áram- és földgáz ügyintézés. A vállalat hozzátette, hogy az áramügyintézés egyes ügyfelek számára ennél hosszabb ideig sem lesz elérhető, emellett a telefonos és a személyes ügyfélszolgálaton is korlátozott ügyintézésre kell számítani. Egy friss kormányhatározat szerint Bóna Szabolcs agrárminiszternek augusztus végéig kell javaslatot tennie az új agrárkamarai választási szabályokra, amelyek célja a szervezet politikai befolyástól mentes, tisztán szakmai működésének biztosítása és a kötelező tagdíjak felülvizsgálata, közölte a HVG. A Magyar Közlönyben közzétett döntés az ágazati szereplők érdekeinek egységes és hatékony képviseletét hivatott elősegíteni. Az agrárkamara reformjának igénye már közvetlenül az új kormány megalakulása után felmerült. A mezőgazdasági szövetkezők és termelők országos szövetsége korábban arra hivatkozott, hogy a köztestület feladta elvárt függetlenségét és nyílt politikai elköteleződésével gyakorlatilag pártpolitikai kampányeszközzé vált. A Budapesti Közlekedési Központ idén is folytatja a személytaxi szolgáltatás felügyeleti rendszerének megújítását, hogy kiszorítsa a hiénákat és átláthatóbb, egyszerűbb adminisztrációt biztosítson. Július elején elindult a Taxi Track alkalmazás, amely támogatja az adatszolgáltatási kötelezettséget, és a társaság összekapcsolta a taxisofőrök és járművek adatbázisát is. A helyszíni ellenőrzések szigorodnak, a papír alapú jegyzőkönyveket még idén digitális rendszer váltja fel.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

0: Hallgass. Vagy játszunk még egyet.
1: A mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódik.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hír?

0: És az információk világába. Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A NAV július 9-éig 10,6 millió tételsort dolgozott fel, és több mint 11,3 milliárd forint általányvámot szedett be, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MT-vel szombaton. Az adóhivatal megjegyezte, hogy az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. Az átállásra a NAV a postai és futásszolgáltatókkal, valamint az érintett kereskedelmi és logisztikai szereplőkkel együttműködve készült fel. Július második hetére teljes mértékben pótolták a korábban felszabadított stratégiai kőolajkészletet Magyarországon, közölte Kapitány István energetikai és gazdaságfejlesztési miniszter. A tárcavezető kiemelte, hogy a kőolaj és üzemanyag tartalékok jelenleg 87 napi importnak felelnek meg, miközben a hazai földgáztárolók töltöttsége is meghaladta már az 50%-ot. A stratégiai készletet korábban a védett üzemanyagár fenntartása miatt szabadították fel, az ástoppot azonban a Tisza kormány nemrég eltörölte. Július 20-áig karbantartási és felújítási munkákat végez a MÁV Rákospalota Újpest állomáson. Emiatt több ponton módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon, tájékoztatta a vasúttársaság közleményében az MTI-t. A szombaton kezdődött felújítás egy országos váltócsere program első állomása. Mint írták, Rákospalota Újpest vasútállomás egyik váltóját cserélik, és mintegy 120 méternyi vágányt építenek át, amihez nagyjából 240 tonnányi zúzott követ mozgatnak meg. Emellett 200 vas betonaljat és hosszú sineket is cserélnek. A felső vezeték hálózat karbantartását éjszaka végzik, július 12-től 19-éig.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Húzd rá cigány a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK.

0: A műsor, amiben elhúzzuk a nótát. Húzd rá, cigány, a rádiódikben.
1: Csak azért iszom én, láj, mert oda vagyok én, te miattad. Csak azért iszom én, mert a szíved kicsikén másnak adtad. Visszasírok minden régi emléket,

kicsikénte miattad. Csak azért mulatok, mert akkor nem gondolok a világra. Csak azért vigadok, én sírva azért borulok a cigányra. Elhervasztott engem ez a forró nyár, nem leszek én józan asszony többé már. Csak azért viszont én itt elnégem kicsikénte miattad. Elhervasztott engem ez a forró nyár, nem leszek én józan asszony többé már. Csak azért viszom én, itt elnékem kicsikén, te miattad. Nem tudja már sok mi ketten, ugye bár, hogy a szíved mindörökre enyém már. Azt se kötjük senkinek az orrára, hogy találtak a szíveink egymásra. De hogy hova kis bíró kidobolja, és a násznép ezt a nótát tavolja. Gyere velem a gázlombos falomba,

házom és falomba, hogy felébredsz a kétől elő karomba. Én meg csak úgy juhászkodjam mondjára, vigyázok a kicsi babám álmára. Úgy érünk el a házom és falomba, hogy átviszek a kétől elő karomba. Ez a legény most kezd nékem tetszeni.

olyan voltál, mint a madár, szárnyaltál az égén. Fecskék vitték muzsikádat a világ

a rosszat is szép. Olyan volt a te muzsikád, mint eső a földnek. Amitől a szív, ha beteg, új erőre ér.

0: áldás magyar szívem. Köszönjük, hogy itt születtél, áldjon meg az Isten. Megőrizzük emlékedet, múltás magyar szívem.
1: Ez a Húsdrát cigány. Ikonikus dallamokkal, felejthetetlen dalszövegekkel. 100.3 Rádiódik.

Köszönöm.

0: feleségem.
1: 100.3 Rádiódi.
2: Vója tu menge!

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Három sós perec, mondd meg, ha szeretsz, eszem, aztán mosolygos, te meg.

Ez a Húzdrát cigány. Ikonikus dallamokkal, felejthetetlen dalszövegekkel. 100.3 Rádiódik.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Magyarország uniós újjáépítése

0: Építési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását, ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter pénteki Facebook bejegyzésében. A kormányfő kiemelte, hogy sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották, a Fidesz akadályozta, mi pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsináltuk. Az uniós 1000 milliárdok végre oda kerülnek és arra mennek, amire menniük kell, a magyar emberekhez, hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalatainak fejlesztésére, fogalmazott a miniszterelnök. Budapest keleti agglomerációjában több olyan település kapott új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot, ahol eddig az utolsó busz vagy vonat után gyakorlatilag megszűnt a közösségi közlekedés, közölte a közlekedési és beruházási miniszter pénteken közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, hogy az új hálózat valódi alternatívát és biztonságos, kiszámítható utazási lehetőséget kínál azoknak, akik az autó helyett a tömegközlekedést preferálják. Július 1-ével teljesen átalakult az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és az agglomerációban. A BKK, a MÁV csoporttal és a Közlekedés Tudományi Intézettel közösen, a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal egyeztetve, a beérkezett visszajelzéseket figyelembe véve alakította ki az új hálózatot. Augusztus 1-től változnak a parkolási kedvezmények a 12. kerületben, írja az ittlakunk.hu. A módosítás szerint a gyermeket gondozó háztartások várakozási zónánként 2 gyermekszállítási parkolási hozzájárulást kaphatnak. Újdonság, hogy bölcsődébe, óvodába vagy általános iskolába járó gyermek szállításához olyan szülő is kaphat engedélyt, aki nem kerületi lakos, ha az intézmény a kerületi várakozási övezetben működik. Egyszerűsödnek a karaktertévesztés miatt kiszabott pódíjak törlésének szabályai, és bővülnek a méltányossági lehetőségek is. Októbertől az ügyintézést a parkolást üzemeltető Faber Kft. Végzi.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Ma igazán nyári, kánikulába hajló időjárásra számíthatunk, egyébként pedig a csúcshőmérséklet eléri a 31 fokot is. Délután egészen 31 fokig melegszik fel a hőmérséklet, a tűző napon a hőérzet ennél magasabb is lehet, bár megjelenhetnek gomoly felhők az égen, csapadéktól egyáltalán nem kell a mai napon tartani, az eső esélye napközben 0%. Este és éjszaka pedig kellemes lassú lehűlés veszi kezdetét, naplemente környékén 29, késő este 22-23 fok köré süllyed a hőmérő higanyszála, az éjszakai órákban kissé megnövekedhet a felhőzet, de számottevő zápor ekkor sem valószínű. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
2: Budapesten jelentős közúti és tömegközlekedési korlátozások léptek életbe útfelújítások, közműmunkák és hálózati átszervezések miatt, amelyek közül a legfontosabb a Hungária körúti felüljárósáv lezárása, valamint a 17-es és a 61-es villamosok vágányzára. A Hungária körútnál, tehát a felüljárónál az Árpád híd felé hetekre lezárták a felüljáró egyik sávját, és hát a téli időjárás során keletkezett burkolathibák és szerkezeti dilatációk javítása miatt történik ez. A belső és a középső sávokban 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben, ami miatt a csúcsidőszakokban hatalmas torlódásokra kell számítani az Árpád híd irányába. Ezen kívül pedig a Budafoki útnál kiterjedt közműmunkák miatti korlátozások nehezítik az autóval közlekedők dolgát. A közösségi közlekedés előnyben részesítése érdekében egy teljesen új buszsávot kijelöltek a Budafoki úton, ami megváltoztatta az eddigi ideiglenes forgalmi rendet, balesetmentes közlekedést.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a Dicknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: 100.3 rádiódik romákról, nem csak romáknak. Én Patai Anna vagyok, és nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Remélem, hogy mindenki rengeteg pihenéssel tölti majd ezt a csodálatos hétvégét. Én mindenképpen egyébként tényleg azt tanácsolom, hogy amennyit csak tudtok, pihenjetek, figyeljetek egymásra és magatokra, és ezen a hétvégén, hála Istennek, most már tényleg egészen jó időnek örvendhetünk, úgyhogy csapjunk is bele a lecsóba, indítsuk el az óránkat, és jönnek a jó kis óraindítós szuper dalok.

0: kezdődik.
1: 100.3 Rádió Romákról, nem csak romáknak. Hát nagyon szép napot kívánok nektek továbbra is. Én Patai Anna vagyok, és tudjátok, mindig hozom a friss infókat az utakról, úgyhogy ez azonnal így lesz, tartsatok velem, mert jönnek a legfrissebb infók itt a 100.3 Rádió Diken.
0: Időjárás.
1: Ma igazán nyári, kánikulába hajló időjárásra számíthatunk, egyébként pedig a csúcshőmérséklet eléri a 31 fokot is. Délután egészen 31 fokig melegszik fel a hőmérséklet, a tűző napon a hőérzet ennél magasabb is lehet, bár megjelenhetnek gomoly felhők az égen, csapadéktól egyáltalán nem kell a mai napon tartani, az eső esélye napközben 0%. Este és éjszaka pedig kellemes lassú lehűlés veszi kezdetét, naplemente környékén 29, késő este 22-23 fok köré süllyed a hőmérő higanyszála, az éjszakai órákban kissé megnövekedhet a felhőzet, de számottevő zápor ekkor sem valószínű. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
1: Budapesten jelentős közúti és tömegközlekedési korlátozások léptek életbe útfelújítások, közműmunkák és hálózati átszervezések miatt, amelyek közül a legfontosabb a Hungária körúti felüljárósáv lezárása, valamint a 17-es és a 61-es villamosok vágányzára. A Hungária körútnál, tehát a felüljárónál az Árpád híd felé hetekre lezárták a felüljáró egyik sávját, és hát a téli időjárás során keletkezett burkolathibák és szerkezeti dilatációk javítása miatt történik ez. A belső és a középső sávokban 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben, ami miatt a csúcsidőszakokban hatalmas torlódásokra kell számítani az Árpád híd irányába. Ezen kívül pedig a Budafoki útnál kiterjedt közműmunkák miatti korlátozások nehezítik az autóval közlekedők dolgát. A közösségi közlekedés előnyben részesítése érdekében egy teljesen új buszsávot kijelöltek a Budafoki úton, ami megváltoztatta az eddigi ideiglenes forgalmi rendet, balesetmentes közlekedést.
2: Akkor itt az idő, hogy elkezdjük az albumot, nem?
3: Itt az idő, hogy elkezdjük az albumot.
2: Sokan vártátok, már tudom.
3: Gyere velem!

0: Rádió Dix, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Sziasztok, ez itt a Rádió Dix 100.3, Patay Anna vagyok, és rendkívül szomorú vagyok, amiatt, hogy picit búcsúznom kell. Az a helyzet, hogy nagyon gyorsan repült el ez az óra, úgyhogy igyekszem hozzátok vissza a következő megszólalás, pedig ugye már a következő órában lesz. De nem szomorkodunk, mert az a lényeg, hogy tényleg itt vagyunk, együtt vagyunk, és jó zenéket pörgethetünk közösen ebben a csodálatos nyári időjárásban. Tartsatok velem!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Rendszerfejlesztés miatt több időszakban is szünetelni fog az áram- és földgáz ügyintézés az MVM online ügyfélszolgálatán és mobil alkalmazásában, közölte a társaság. Az MVM tájékoztatása szerint az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobil appban július 12-én reggel 7 órától július 13-án reggel 7 óráig, valamint július 13-án este 20 órától július 14-e reggel 7 óráig nem lesz elérhető az áram- és földgáz ügyintézés. A vállalat hozzátette, hogy az áramügyintézés egyes ügyfelek számára ennél hosszabb ideig sem lesz elérhető, emellett

0: telefonos és a személyes ügyfélszolgálaton is korlátozott ügyintézésre kell számítani. A rendőri hivatás nem foglalkozás, hanem küldetés, amelynek középpontjában az ember, a közösség és a haza szolgálata áll. Bátorságot, önfegyelmet, emberséget, szakmai felkészültséget és mindenek előtt példamutató erkölcsi tartást kíván, jelentette ki a Belügyminisztérium rendészeti államtitkára a rendőrségi oktatási és kiképző központban, a Pest vármegyei Remete szőlősön, ahol 263 frissen végzett rendőr járőrt tett esküt. A Budapesti Közlekedési Központ idén is folytatja a személytaxi szolgáltatás felügyeleti rendszerének megújítását, hogy kiszorítsa a hiénákat és átláthatóbb, egyszerűbb adminisztrációt biztosítson. Július elején elindult a TaxiTrack alkalmazás, amely támogatja az adatszolgáltatási kötelezettséget, és a társaság összekapcsolta a taxisofőrök és járművek adatbázisát is. A helyszíni ellenőrzések szigorodnak, a papír alapú jegyzőkönyveket még idén digitális rendszer váltja fel. A szolgáltatás ellenőrök közfeladatot, ellátó személyi minősítését és testkamera használatát is kezdeményezték. A BKK 14 alkalommal egyeztetett a taxis szervezetekkel, legutóbb most szerdán.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Ma igazán nyári, kánikulába hajló időjárásra számíthatunk, egyébként pedig a csúcshőmérséklet eléri a 31 fokot is. Délután egészen 31 fokig melegszik fel a hőmérséklet, a tűző napon a hőérzet ennél magasabb is lehet, bár megjelenhetnek gomoly felhők az égen, csapadéktól egyáltalán nem kell a mai napon tartani, az eső esélye napközben 0%. Este és éjszaka pedig kellemes lassú lehűlés veszi kezdetét, naplemente környékén 29, késő este 22-23 fok köré süllyed a hőmérő higanyszála, az éjszakai órákban kissé megnövekedhet a felhőzet, de számottevő zápor ekkor sem valószínű. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
2: Budapesten jelentős közúti és tömegközlekedési korlátozások léptek életbe útfelújítások, közműmunkák és hálózati átszervezések miatt, amelyek közül a legfontosabb a Hungária körúti felüljárósáv lezárása, valamint a 17-es és a 61-es villamosok vágányzára. A Hungária körútnál, tehát a felüljárónál az Árpád híd felé hetekre lezárták a felüljáró egyik sávját, és hát a téli időjárás során keletkezett burkolathibák és szerkezeti dilatációk javítása miatt történik ez. A belső és a középső sávokban 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben, ami miatt a csúcsidőszakokban hatalmas torlódásokra kell számítani az Árpád híd irányába. Ezen kívül pedig a Budafoki útnál kiterjedt közműmunkák miatti korlátozások nehezítik az autóval közlekedők dolgát. A közösségi közlekedés előnyben részesítése érdekében egy teljesen új buszsávot kijelöltek a Budafoki úton, ami megváltoztatta az eddigi ideiglenes forgalmi rendet, balesetmentes közlekedést.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Ez itt a Rádió Dick 100.3. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és hát nagyon boldog vagyok, hogy itt vagytok velem. Minden alkalommal elmondom, hogy hálás vagyok nektek, és most arra is kérlek benneteket, hogy mindenképpen mondjátok el a családtagoknak, barátoknak, kérlek titeket, hogy bizony online is hallgathatóak vagyunk, hogyha esetleg utaztok valamerre, akkor online is hallgathattok bennünket, nem csak Budapesten. Szerintem ez egy nagyon fontos információ, mert azért nagyon sokan vesszük az irányt például olyan strandokra, ami nyilván nem Budapesten van, és ha éppen bennünket hallgatok, és szeretnétek ezt a jó dolgot folytatni, akkor megtehetitek, ugyanis online is hallgathatóak vagyunk, úgyhogy ezt ne felejtsétek, ti sem, tartsátok észben is. Kérlek, hogy mondjátok el otthon barátoknak, családtagoknak, mindenkinek, aki körülöttetek van, és aki természetesen szeret bennünket hallgatni, és bízom abban, hogy nagyon-nagyon sokan így vagytok, hogy szívesen hallgattok bennünket. Én minden alkalommal nagyon szívesen, boldogsággal és szeretettel érkezem hozzátok ide a 100.3 Rádiódikre. Azonnal indítom az órát, tartsatok velem!

Hallod? Hallod?

0: Rádió Dikesek, ez itt a 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Tényleg rengetegszer mondom el nektek, és gyakorlatilag most már szerintem jobban tudjátok, mint akár én. Na de hát ez így szép, ez így csodálatos. Nos, hát menjünk el, nézzük meg, hogy milyen időjárásra számíthatunk. Azért ez a héten kicsit változékony volt, ráadásul múlt hét hétvégén. Egy kicsit csalódott voltam, mert azért így a hétvége közelettével egyre hűvösebb volt, úgyhogy nézzük meg, hogy most mire számíthatunk. Érdemes lesz fülelni.
1: Közlekedési hírek.
0: Budapesten jelentős közúti és tömegközlekedési korlátozások léptek életbe útfelújítások, közműmunkák és hálózati áttervezések miatt, amelyek közül a legfontosabb a Hungária körúti felüljárósáv lezárása, valamint a 17-es és a 61-es villamosok vágányzára. A Hungária körútnál, tehát a felüljárónál az Árpád híd felé hetekre lezárták a felüljáró egyik sávját, és hát a téli időjárás során keletkezett burkolathibák és szerkezeti dilatációk javítása miatt történik ez. A belső és a középső sávokban 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben, ami miatt a csúcsidőszakokban hatalmas torlódásokra kell számítani az Árpád híd irányába. Ezen kívül pedig a Budafoki útnál kiterjedt közműmunkák miatti korlátozások nehezítik az autóval közlekedők dolgát. A közösségi közlekedés előnyben részesítése érdekében egy teljesen új buszsávot kijelöltek a Budafoki úton, ami megváltoztatta az eddigi ideiglenes forgalmi rendet, balesetmentes közlekedést.
1: Időjárás.
0: Ma igazán nyári, kánikulába hajló időjárásra számíthatunk, egyébként pedig a csúcshőmérséklet eléri a 31 fokot is. Délután egészen 31 fokig melegszik fel a hőmérséklet, a tűző napon a hőérzet ennél magasabb is lehet, bár megjelenhetnek gomoly felhők az égen, csapadéktól egyáltalán nem kell a mai napon tartani, az eső esélye napközben 0%. Este és éjszaka pedig kellemes lassú lehűlés veszi kezdetét, naplemente környékén 29, késő este 22-23 fok köré süllyed a hőmérő higanyszála, az éjszakai órákban kissé megnövekedhet a felhőzet, de számottevő zápor ekkor sem valószínű. Szép napot kívánok mindenkinek!

0: Rólunk neked. Rádiódik.
1: 100.3 rádiódik romákról, nem csak romáknak. Hát sziasztok, én Fatai Anna vagyok, és remélem, hogy minden szuper veletek. Na hát most gyakorlatilag jönnek a hírek, rengeteg hír fog érkezni, lejátszunk még pár dalt, és akkor elérkezünk az óra végéhez. De nem szomorkodunk, mert a következő órát is együtt töltjük, pontosan úgy, ahogy azt megszokhattátok, jó kis zenékkel, jó hangulattal. Várlak benneteket, úgyhogy ne menjetek sehová.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: A kormány 2027 augusztusáig türelmi időt ad az elbeutalók kötelező használatához kapcsolódó szankciók bevezetésére, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Az elbeutalót 2021-ben vezették be az egészségügyben, hogy egyszerű legyen az ügyintézés a betegeknek és az orvosoknak is. A rendszer azonban a kormány szerint még nem működik megfelelően, sokan továbbra is papíralapú beutalót használnak, és több helyen technikai akadályai vannak az alkalmazásának. Eredetileg 2026. júniusától már büntetni kellett volna azokat az eseteket, amikor az ellátás nem e-beutaló alapján történik. A döntést társadalmi egyeztetésre bocsátják. Július második hetére teljes mértékben pótolták a korábban felszabadított stratégiai kőolajkészletet Magyarországon, közölte Kapitány István energetikai és gazdaságfejlesztési miniszter. A tárcavezető kiemelte, hogy a kőolaj és üzemanyag tartalékok jelenleg 87 napi importnak felelnek meg, miközben a hazai földgáztárolók töltöttsége is meghaladta már az 50%-ot. A stratégiai készletet korábban a védett üzemanyagár fenntartása miatt szabadították fel, az ástopot azonban a Tisza kormány nemrég eltörölte.

0: Csúti beruházás előkészítése kezdődött meg a Szabad-Battyány és Lepsény közötti szakaszon, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A fejlesztés célja, hogy a balatoni fővonal ezen részén is két vágányon akár 160 km/h sebességgel közlekedhessenek a vonatok. A tervezés részeként akadálymentes peronokat is előkészítenek és kiépítenék a nagyobb sebességhez szükséges vonat befolyásoló rendszert. A miniszter szerint a beruházás nem csak menetidő csökkenést hoz, hanem stabilabb menetrendet és nagyobb vasúti kapacitást is eredményezhet a Balaton felé.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Ma igazán nyári, kánikulába hajló időjárásra számíthatunk, egyébként pedig a csúcshőmérséklet eléri a 31 fokot is. Délután egészen 31 fokig melegszik fel a hőmérséklet, a tűző napon a hőérzet ennél magasabb is lehet, bár megjelenhetnek gomoly felhők az égen, csapadéktól egyáltalán nem kell a mai napon tartani, az eső esélye napközben 0%. Este és éjszaka pedig kellemes lassú lehűlés veszi kezdetét, naplemente környékén 29, késő este 22-23 fok köré süllyed a hőmérő higanyszála, az éjszakai órákban kissé megnövekedhet a felhőzet, de számottevő zápor ekkor sem valószínű. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
2: Budapesten jelentős közúti és tömegközlekedési korlátozások léptek életbe útfelújítások, közműmunkák és hálózati átszervezések miatt, amelyek közül a legfontosabb a Hungária körúti felüljárósáv lezárása, valamint a 17-es és a 61-es villamosok vágányzára. A Hungária körútnál, tehát a felüljárónál az Árpád híd felé hetekre lezárták a felüljáró egyik sávját, és hát a téli időjárás során keletkezett burkolathibák és szerkezeti dilatációk javítása miatt történik ez. A belső és a középső sávokban 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben, ami miatt a csúcsidőszakokban hatalmas torlódásokra kell számítani az Árpád híd irányába. Ezen kívül pedig a Budafoki útnál kiterjedt közműmunkák miatti korlátozások nehezítik az autóval közlekedők dolgát. A közösségi közlekedés előnyben részesítése érdekében egy teljesen új buszsávot kijelöltek a Budafoki úton, ami megváltoztatta az eddigi ideiglenes forgalmi rendet, balesetmentes közlekedést.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Ez itt a Rádió Dick 100.3. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és én alig vártam, hogy itt legyek veletek, és hozzam nektek ebben az órában is a legeslegjobb dalokat. Remélem, hogy ti is pont ennyire vártátok azt, hogy együtt töltsük ezt az órát. Na hát, helyzet a következő. Én át is adom a helyemet a jó kis daloknak, mert hogy tényleg az van, hogy a legfrissebbek, a legújabbak közül válogatunk, hála Istennek. Ezek mind olyan dalok, amiket tudom, hogy egyébként ti is nagyon szerettek, nagyon szívesen hallgattok, és ezek egyébként új dalok. Úgyhogy tényleg az van, hogy ezeket meg tudjátok hallgatni. És tényleg szembe jön veletek akár a TikTokon, Instagramon, bárhol az ilyen trending videók között hallhatjátok azokat a dalokat, amiket mi is pörgetünk. Na, kezdjük el az órát, és akkor jövök hozzátok vissza.

látod, féltelek, őrizlek, védelek. Hát lesz idő, meg lehet, hogy nem leszel már. Voltak, akik szerettek,

0: 100.3 rádiódik romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és gyönyörű napot nektek. Na hát, menjünk el, híradózunk, csekkoljuk azt, hogy mi újság az utakon, csekkoljuk, hogy milyen időre számíthatunk. Egy csomó-csomó friss hírrel érkezem hozzátok, úgyhogy tartsatok velem.
1: Időjárás.
0: Ma igazán nyári, kánikulába hajló időjárásra számíthatunk, egyébként pedig a csúcshőmérséklet eléri a 31 fokot is. Délután egészen 31 fokig melegszik fel a hőmérséklet, a tűző napon a hőérzet ennél magasabb is lehet, bár megjelenhetnek gomoly felhők az égen, csapadéktól egyáltalán nem kell a mai napon tartani, az eső esélye napközben 0%. Este és éjszaka pedig kellemes lassú lehűlés veszi kezdetét, naplemente környékén 29, késő este 22-23 fok köré süllyed a hőmérő higanyszála, az éjszakai órákban kissé megnövekedhet a felhőzet, de számottevő zápor ekkor sem valószínű. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Budapesten jelentős közúti és tömegközlekedési korlátozások léptek életbe útfelújítások, közműmunkák és hálózati átszervezések miatt, amelyek közül a legfontosabb a Hungária körúti felüljárósáv lezárása, valamint a 17-es és a 61-es villamosok vágányzára. A Hungária körútnál, tehát a felüljárónál az Árpád híd felé hetekre lezárták a felüljáró egyik sávját, és hát a téli időjárás során keletkezett burkolathibák és szerkezeti dilatációk javítása miatt történik ez. A belső és a középső sávokban 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben, ami miatt a csúcsidőszakokban hatalmas torlódásokra kell számítani az Árpád híd irányába. Ezen kívül pedig a Budafoki útnál kiterjedt közműmunkák miatti korlátozások nehezítik az autóval közlekedők dolgát. A közösségi közlekedés előnyben részesítése érdekében egy teljesen új buszsávot kijelöltek a Budafoki úton, ami megváltoztatta az eddigi ideiglenes forgalmi rendet, esetmentes közlekedést.
1: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádiódik. Rólunk neked.
1: 100.3 Rádiódik romákról, nem csak romáknak. Továbbra is Patai Anna vagyok, most azonban lezárom az órát, és legközelebb csak a következő órában találkozunk egymással. Érdemes lesz velem tartani, az már biztos.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Budapest keleti agglomerációjában több olyan település kapott új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot, ahol eddig az utolsó busz vagy vonat után gyakorlatilag megszűnt a közösségi közlekedés, közölte a közlekedési és beruházási miniszter pénteken közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, hogy az új hálózat valódi alternatívát és biztonságos, kiszámítható utazási lehetőséget kínál azoknak, akik az autó helyett a tömegközlekedést preferálják. Július 1-ével teljesen átalakult az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és az agglomerációban. A BKK, a MÁV csoporttal és a Közlekedés Tudományi Intézettel közösen, a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal egyeztetve, a beérkezett visszajelzéseket figyelembe véve alakította ki az új hálózatot. A kemma.hu beszámolója szerint a tatai öreg tó is veszélybe került a hosszantartó aszály és csapadékhiány miatt. A tó vízszintje kritikusan alacsonyra csökkent, most 170 cm. Ilyen alacsony legutóbb 2003-ban volt. A környéken minimális mennyiségű csapadék esett az elmúlt hónapban, ez 3,7 mm-nyi eső, azonban ez nem hozott változást a tó esetében. A mostani vízállás melegebb napokon akár további 1-2 centivel csökkenhet, ami nagyjából 20 millió liter víznek felel meg. Az alacsony Duna vízállás miatt több parti szűrésű csápos kutat is takarékosabb üzemre állított a fővárosi vízművek, írja a HVG. A társaság szerint ilyenkor kevesebb víz jut a kutakhoz, ezért ügyelni kell arra, hogy ne terheljék túl a kisebb vízadó képességűeket. A vízművek hangsúlyozta, a helyzet jelenleg nem kritikus, és Budapest vízellátása biztosított.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Időjárás.
4: Ma igazán nyári, káni

0: Dráculába hajló időjárásra számíthatunk, egyébként pedig a csúcshőmérséklet eléri a 31 fokot is. Délután egészen 31 fokig melegszik fel a hőmérséklet, a tűző napon a hőérzet ennél magasabb is lehet, bár megjelenhetnek gomoly felhők az égen, csapadéktól egyáltalán nem kell a mai napon tartani, az eső esélye napközben 0%. Este és éjszaka pedig kellemes lassú lehűlés veszi kezdetét, naplemente környékén 29, késő este 22-23 fok köré süllyed a hőmérő higanyszála, az éjszakai órákban kissé megnövekedhet a felhőzet, de számottevő zápor ekkor sem valószínű. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Budapesten jelentős közúti és tömegközlekedési korlátozások léptek életbe útfelújítások, közműmunkák és hálózati átszervezések miatt, amelyek közül a legfontosabb a Hungária körúti felüljárósáv lezárása, valamint a 17-es és a 61-es villamosok vágányzára. A Hungária körútnál, tehát a felüljárónál az Árpád híd felé hetekre lezárták a felüljáró egyik sávját, és hát a téli időjárás során keletkezett burkolathibák és szerkezeti dilatációk javítása miatt történik ez. A belső és a középső sávokban 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben, ami miatt a csúcsidőszakokban hatalmas torlódásokra kell számítani az Árpád híd irányába. Ezen kívül pedig a Budafoki útnál kiterjedt közműmunkák miatti korlátozások nehezítik az autóval közlekedők dolgát. A közösségi közlekedés előnyben részesítése érdekében egy teljesen új buszsávot kijelöltek a Budafoki úton, ami megváltoztatta az eddigi ideiglenes forgalmi rendet, balesetmentes közlekedést.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
0: Hello, hello, Rádió Dick hallgató. Én a mikrofon mögött Patai Anna vagyok, és ebben az órában kifejezetten roma hírekkel fogunk foglalkozni. Mit is jelent ez? Azt, hogy kifejezetten összeszedek nektek pár olyan hírt, ami a héten hangzott el a rádiónkban, és tényleg roma hírekkel foglalkozó friss információk. Ezek szerintem ez nagyon fontos érték, és hogyha tehetjük, akkor mindenképpen adjuk ezt tovább. Úgyhogy kérlek, hogy figyeljetek, viszont mielőtt egyébként jönnek ezek a hírek, zenélünk egyet, és azelőtt is még érkezem majd hozzátok.

0: Ébre. Reggaeton. Déreni.
1: Kérdésed van? Urai. Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
2: Halihó, rádiódikesek, Patai Anna vagyok a mikrofon mögött, és le kell zárnom ezt az órát, de nem szomorkodunk, mert a következő órában egy nagyon hasznos témával érkezem hozzátok, és ott szeretnélek is benneteket kérni, hogy ha van hozzászólni valótok bármelyik témánkhoz, akkor 0630303030-as telefonszámon kérlek tegyétek meg, szóljatok hozzá, mondjatok el nyugodtan a véleményeiteket, én pedig igyekszem mindent beolvasni. Addig is puszi nektek, következő órában találkozunk.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Rendszerfejlesztés miatt több időszakban is szünetelni fog az áram- és földgáz ügyintézés az MVM online ügyfélszolgálatán és mobil alkalmazásában, közölte a társaság. Az MVM tájékoztatása szerint az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobil appban július 12-én reggel 7 órától július 13-án reggel 7 óráig, valamint július 13-án este 20 órától július 14-e reggel 7 óráig nem lesz elérhető az áram- és földgáz ügyintézés. A vállalat hozzátette, hogy az áramügyintézés egyes ügyfelek számára ennél hosszabb ideig sem lesz elérhető, emellett a telefonos és a személyes ügyfélszolgálaton is korlátozott ügyintézésre kell számítani. Egy friss kormányhatározat szerint Bóna Szabolcs agrárminiszternek augusztus végéig kell javaslatot tennie az új agrárkamarai választási szabályokra, amelyek célja a szervezet politikai befolyástól mentes, tisztán szakmai működésének biztosítása és a kötelező tagdíjak felülvizsgálata, közölte a HVG. A Magyar Közlönyben közzétett döntés az ágazati szereplők érdekeinek egységes és hatékony képviseletét hivatott elősegíteni. Az agrárkamara reformjának igénye már közvetlenül az új kormány megalakulása után felmerült. A mezőgazdasági szövetkezők és termelők országos szövetsége korábban arra hivatkozott, hogy a köztestület feladta elvárt függetlenségét és nyílt politikai elköteleződésével gyakorlatilag pártpolitikai kampányeszközzé vált. A Budapesti Közlekedési Központ idén is folytatja a személytaxi szolgáltatás felügyeleti rendszerének megújítását, hogy kiszorítsa a hiénákat és átláthatóbb, egyszerűbb adminisztrációt biztosítson. Július elején elindult a TaxiTrack alkalmazás, amely támogatja az adatszolgáltatási kötelezettséget, és a társaság összekapcsolta a taxisofőrök és járművek adatbázisát is. A helyszíni ellenőrzések szigorodnak, a papír alapú jegyzőkönyveket még idén digitális rendszer váltja fel.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Ma igazán nyári, kánikulába hajló időjárásra számíthatunk, egyébként pedig a csúcshőmérséklet eléri a 31 fokot is. Délután egészen 31 fokig melegszik fel a hőmérséklet, a tűző napon a hőérzetennél magasabb is lehet, bár megjelenhetnek gomoly felhők az égen, csapadéktól egyáltalán nem kell a mai napon tartani.

0: az eső esélye napközben 0%. Este és éjszaka pedig kellemes lassú lehűlés veszi kezdetét, naplemente környékén 29, késő este 22-23 fok köré süllyed a hőmérő higanyszála, az éjszakai órákban kissé megnövekedhet a felhőzet, de számottevő zápor ekkor sem valószínű. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Budapesten jelentős közúti és tömegközlekedési korlátozások léptek életbe útfelújítások, közműmunkák és hálózati átszervezések miatt, amelyek közül a legfontosabb a Hungária körúti felüljárósáv lezárása, valamint a 17-es és a 61-es villamosok vágányzára. A Hungária körútnál, tehát a felüljárónál az Árpád híd felé hetekre lezárták a felüljáró egyik sávját, és hát a téli időjárás során keletkezett burkolathibák és szerkezeti dilatációk javítása miatt történik ez. A belső és a középső sávokban 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben, ami miatt a csúcsidőszakokban hatalmas torlódásokra kell számítani az Árpád híd irányába. Ezen kívül pedig a Budafoki útnál kiterjedt közműmunkák miatti korlátozások nehezítik az autóval közlekedők dolgát. A közösségi közlekedés előnyben részesítése érdekében egy teljesen új buszsávot kijelöltek a Budafoki úton, ami megváltoztatta az eddigi ideiglenes forgalmi rendet, balesetmentes közlekedést.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
0: Sziasztok, én Patai Anna vagyok, és ez itt a 100.3 Rádió Dick romákról, nem csak romáknak. Hát a mai nap az tényleg egy igazán forró nyári nap, aminek amúgy nagyon-nagyon örülök, viszont képzeljétek el, hogy nagyon-nagyon gondolkozom azon, hogy pontosan emiatt frissítő limonádékat készítsek, aminek egyébként alapösszetevője a menta. Éppen ezért arra gondoltam, hogy mesélek arról nektek, hogy mi történik, hogyha menta teát fogyasztunk, milyen hatásai vannak, mert hogy egyébként gyakorlatilag mindenhol beszerezhető nagyon könnyen cserepes növényként, és szerintem az internet jó barátunk, tehát az van, hogy tényleg életben tudjuk tartani arra az esetre, hogyha szeretnénk inni egy frissítő menta teát, akár jegesen, akár langyosan, akár mondjuk csak szeretnénk vele felfrissíteni a nyári limonádénknak az ízeit. Milyen pozitív hatásokkal jár a menta tea rendszeres fogyasztása, és hogyan készíthetünk menta teát? Azonnal elárulom nektek. A menta hallatán rögtön eszünkbe jut a jellegzetes, frissítő aroma. A régóta alkalmazott gyógynövény népszerűsége nem véletlen. Számos jótékony hatása között szerepel, hogy egyébként görcsoldó, antibakteriális, segíti az emésztést, gyorsítja az anyagcserét, enyhíti a fejfájást, és egyébként rengeteg más betegségre is jó, gyakorlatilag javíthatja az alvás minőségét, de még stresszoldó hatása is van. A gyógytea formájában elfogyasztani egyébként, azon kívül, hogy nagyon finom, remek döntés, mert a hatóanyagok nagyon jól hasznosulnak így. Én bemutatom nektek a mentát, mint a világ egyik legősibb gyógynövényét, illetve a mentatea hatásait és a megfelelő elkészítési módokat, hogy minél több ember használhassa kiegészítő természetes gyógymódként a különböző egészségügyi problémákra. Maradjunk annál, hogy a menta mint gyógynövény, oké? A menta megnevezés tulajdonképpen nem egyetlen növényfajt takar, hanem egy egész nemzetséget, amihez összesen 24 faj tartozik a különböző hibrid mellett. Eredeti származási helye kétséges, görög eredetű nevét viszont Menthe nymfáról kapta, akit növényi változtatott Hádész, az alvilág istene, hogy megmentse a féltékeny feleségének, Perszefonénak a haragjától. A menta előfordulási helyei ismeretlen származásának és elterjedtségének megfelelően nagyon változatosak, mint ahogyan a külseje is, a gondozási igénye is. Szerintem amúgy ez egy nagyon-nagyon jó dolog, mármint hogy mennyire szimpatikus az, hogy 2026-ban igenis vannak olyan növények, amiknek egyszerűen ismeretlen a származási helye, mégis megadta az Isten, és mégis mennyi mindenre jó. Egészen elképesztő. Egy könnyen termeszthető, fagytűrő növényről van szó, ez fontos, általában tápanyagban gazdag talajt igényel még hozzá, félárnyékkal vagy napfénnyel, bőséges öntözéssel, szabadba, virágládába, cserébe is ültethető, de nem ajánlott szűk helyet szentelni neki, mert nagyon gyorsan burjánzik. Érdemes gyümölcsfa közelébe helyezni, mert virága vonza a méhecskéket, amivel hozzájárulunk ugye a beporzáshoz. Ennek örömére egyébként fogok is venni mentát, mert én nagyon-nagyon szeretem a mentát. A világ legősibb gyógynövénye, tényleg. Az ősi Kínában is népszerű volt, és 3000 éve már Egyiptomban is használták különböző betegségek kezelésére. Emésztési zavarokra gondolok, haspuffadásra, külsőre pedig meghűléses betegségek és az azokat kísérő köhögések ellen. Érdekessége a mentának, hogy gyógynövény létére manapság már rengeteg kozmetikai cikk összetevői között is megtalálható. Fogkrém, szájvíz, különböző illatszerek, fürdőszerek, krémek alapanyaga. Az ezekben lévő mentol természetes hatóanyagként fejti ki jótékony hatásait. Na hát, és akkor ugye a menta teának a hatásai. Menta teát készíteni nem csupán gyógynövény jótékony hatása miatt ajánlott, hanem azért is, mert nagyon jól felfrissít. Emellett érdemes azzal is tisztában lenni, hogy milyen hatása van, kérem szépen, a teának, hogyha elfogyasztjuk. Viszont arra már csak a következő megszólalásban kerül sor, úgyhogy tartsatok velem.

0: testvér, hagyd kérjek én neked ma. Minket vár az egész éjszaka.
1: Rompodrom 100.3 rádiódi. Utaz a diktátorról.
2: Ez itt a rádiódik, halihó, én Patai Anna vagyok még mindig, és ebben az órában a jó kis mentateáról beszélek nektek, vagyis hát magáról a mentáról is, mert én azt gondolom, hogy most már tényleg itt van ez az igazi forró nyár, és egyszerűen szükségünk van arra, most mondjátok, hogy nem, de szerintem de, szükségünk van az olyan jó kis limonádékra, felfrissítőkre, amit olyan jól esik elkortyolgatni, mert nagyon-nagyon fontos a hidratálás. Na, mire is jó a mentatea? Frissíti a szájüreget? A menta a benne található antibakteriális összetevők révén nagyszerűen hozzájárul a lepedékképző baktériumok elpusztításához, ezáltal a fogak is az egész szájüreg egészségének megőrzéséhez. A menta antibakteriális hatással is rendelkezik, tehát ezt nem csak a szájüregben fejtheti ki, hanem évezredek óta használják az emésztőrendszer bakteriális egyensúlyának helyreállításához, ahogyan ugye a megszólalásban az előzőben említettem nektek, már Egyiptomban is használták ezt. Fontos tudni, hogy bár a menta felnőtteknél teljes biztonsággal használható, viszont a gyerekeknél azért nagyon óvatosnak kell lenni, és nem szabad használni. Náluk könnyen allergiás reakcióhoz vezethet. Említettem, hogy elősegíti a megfelelő emésztést, és nagyon fontos fejfájósok figyelem, mert enyhítheti a fejfájást. A tenziós és migrénes fejfájást egyaránt enyhíti a menta és a belőle készült tea. A fejfájás okát érdemes célirányos vizsgálatokkal feltérképezni, természetesen alkalmanként jelentkező panaszok esetén vagy kiegészítő kezelésként remek lehet a mentatea fogyasztása is, de azért erre is segít, arcüreggyulladás ellen is használják. Egyébként szerintem ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, segít a fogyókúrában is, ami plusz pont szerintem, hogy javítja az alvás minőségét, mert hogy megihatunk el alvás előtt egy csésza menteteát, és gyakorlatilag ellazulunk és álomba merülhetünk, szerintem ezek csodálatos dolgok. De menjünk el zenélni aztán még egy rövid időre ugyan, de jövök hozzátok vissza.

0: Ez itt a 100.3 Rádió Romákról, nem csak romáknak. Én Patai Anna vagyok, és ebben az órában a mentateáról beszélek nektek, és a jótékony hatásokról, na meg magáról a mentáról, nem is gondolnánk mennyi mindenre jó. Segít koncentrálni, stresszoldó, görcsoldó, stb. És akkor a végére az óránknak azért hoztam egy jó kis mentatea receptet. Iszonyat egyszerű, 2 deci forró vízzel öntsünk le 1 teáskanálnyi szárított vagy 2 teáskanálnyi friss menta levelet, hagyjuk ászni 15 percig, aztán leszűrjük a teát. Ki hogy ízesíti, én egyébként csak mézet szoktam hozzáadni a gyógyteákhoz. Egyébként, ha bármilyen emésztési probléma van, akkor azt írják az interneten, hogy ez a lépés nem ajánlott, úgyhogy ezt érdemes így fogyasztani. Az a helyzet, hogy... az íze miatt választjátok, akkor valóban mentás ízre kell számítani. Nem tudom, hogy kóstoltatok-e már például mentás csokoládét, szerintem nagyon extra, de én leginkább ezt limonádéban szeretem fogyasztani. Szeretem azt, hogy egy picit tényleg így felfrissít. Remélem, hogy ez az óra benneteket is felfrissített, és remélem, hogy hasznos információkat tudtam nektek átadni. Köszönöm, hogy velem tartottatok, csodaszép napot nektek továbbra is, és hallgassátok továbbra is a 100.3 Rádiódiket, akár online is, mert hogy online is hallgathatóak vagyunk. Legyen szép napotok, sziasztok!
1: Rádiódik! Hallod?

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
2: Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A NAV július 9-éig 10,6 millió tételsort dolgozott fel, és több mint 11,3 milliárd forint általányvámot szedett be, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MT-vel szombaton. Az adóhivatal megjegyezte, hogy az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. Az átállásra a NAV a postai és futásszolgáltatókkal, valamint az érintett kereskedelmi és logisztikai szereplőkkel együttműködve készült fel. Július második hetére teljes mértékben pótolták a korábban felszabadított stratégiai kőolajkészletet Magyarországon, közölte Kapitány István energetikai és gazdaságfejlesztési miniszter. A tárcavezető kiemelte, hogy a kőolaj és üzemanyag tartalékok jelenleg 87 napi importnak felelnek meg, miközben a hazai földgáztárolók töltöttsége is meghaladta már az 50%-ot. A stratégiai készletet korábban a védett üzemanyagár fenntartása miatt szabadították fel, az ástoppot azonban a Tisza kormány nemrég eltörölte. Július 20-áig karbantartási és felújítási munkákat végez a MÁV Rákospalota Újpest állomáson, emiatt több ponton módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon, tájékoztatta a vasúttársaság közleményében az MTI-t. A szombaton kezdődött felújítás egy országos váltócsere program első állomása. Mint írták, Rákospalota Újpest vasútállomás egyik váltóját cserélik, és mintegy 120 méternyi vágányt építenek át, amihez nagyjából 240 tonnányi zúzott követ mozgatnak meg. Emellett 200 vasbetonaljat és hosszú sineket is cserélnek. A felső vezeték hálózat karbantartását éjszaka végzik, július 12-től 19-éig.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dick.
4: Üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Július 11-e szombat van, és 18 óra múlt. A következő két órában remek zenékkel és programajánlóval várom a hallgatókat. Azt hiszem, igazán kellemes az idő mindenféle programhoz, legyen az akár zárt térben, akár pedig kint a szabadban. Július 18-án, jövő szombaton, 21 óra 30-tól várják az érdeklődőket a Budapest Jazz Clubba ingyenes Jam Session estre. A Summer BC Jam Session vendége az Egri János trió lesz. De lássuk is a meghívót. Egy élő legenda a magyar arany érdemkereszttel kitüntetett Artisius

és Szabó Gábor díjas előadó művész Egri János két szenzációs muzsikussal, az év fiatal jazzzenésze 2021 győztesével, a junior prima díjas Egri János juniorral és a magyar jazz széne egyik legkiemelkedőbb dobosával, Pecek Lakatos Andrással fogja szórakoztatni a Summer BC Jam Session vendégeit. Tomasz Botlóval, a Hamko Hammal és Vanessa Horakovával megyünk tovább, maradjanak velem!

0: Rádió Dick.
1: Kökényenet hallják az FM 100.3 Rádió Dick programajánlójában. Üdvözlöm a hallgatókat! Hétfőn 17 órakor a Frog Napházban Cigányváros zenés színházi előadás nyílt próbájára várják az érdeklődőket, ami ingyenesen látogatható lesz, de lássuk is a meghívást. Új részvételi produkció születik. Az alkotói folyamatot a pedagógiai cél alapozza meg. A színpadi alkotómunka fázisai adják azokat a legkülönbözőbb feladatokat, amelyeket célzott módon mentori és tematikus tréningek során fejlesztik a hátrányos helyzetből érkező fiatalok egyéni és társas kompetenciáit. Nagyon fontos az elkötelezett és igényes művészekkel való találkozás és partneri munka. A zene, a színpadi mozgás, a szövegek, a jelenetekben előforduló pszichológiai jelenségek mind egy-egy különböző fejlesztési területre vezetnek. A főherceg figuráját Nyári Zoltán, Fardit Szegedi Tamás András jeleníti meg, amíg Zoltán színészként és operaénekesként, addig Tamás a roma népismeret színpadi kifejezésében hatalmas tapasztalattal rendelkező íróként, rendezőként és színészként vesz részt az előadás kidolgozásában. Velük találkoznak a 2025-ös és 24-es évi Teátrom tehetségtér díjazottjai, fiatal énekesek, zenészek, táncosok és színészek. Simon Balázs rendezőként, Molnár Keresztyén Gabriella íróként és dramaturgként irányítják a magas szakmai küszöbű munkafolyamatot. A Budapesten szervezett ötnapos tábor végén koncertszínházi formában rögtön be is mutatjuk az előadást a Józsefvárosi Napházban. Helyszín 1081 Budapest, Népszínház utca 31.

0: rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Üdvözlöm a Rádió Dík hallgatóit, Kökény Anna vagyok, ez pedig itt a programajánló. Hát nem akármilyen dress code-dal érkezett meg a meghívást a Párnogrász július 18-ai koncertjére, amelyen a Hamko Ham lesz egyébként a vendég. Érkez roma hagyományokat idéző kiegészítőben, vagy öltözékben, kalap, kendő, mellény, színes szoknya, vagy bármi, amit a saját stílusodra szabsz. Csatlakozz te is, és váljunk együtt egy igazi Párnogrász családdá. Ez áll a meghívóban. De lássuk is ezt a programot, 18 órakor lesz a kapunyítás, 19-kor érkezik a Hamko Ham, és 20 órától a Párnogrász, a helyszín pedig a Budapest Park. A szervezők fontosnak tartották megjegyezni, hogy 16 év alattiak csak saját szülővel, vagy a szülő által meghatalmazott nagykorúval vehetnek részt a koncerten. Illetve egy érdekesség, hogy 22 órától több tánctéren a legkülönfélébb stílusú zenékkel várják az odaérkezőket, és ezek a bulik a koncert jeggyel ingyenesen látogathatók. Mi pedig muzsikálunk, tovább hamarosan érkezik Borok Szabina és Rosszó Tibi, Radics Gigi, illetve az Improrom, és most Nótár Méri. Mindenkinek nagyon kellemes szórakozást kívánok a dalokhoz.

0: Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Kökény Annát helyek az FM 100.3 Rádió Dick programajánlójában, és az ingyenes Jam Session estek a BJC-ben programok között meghallgatható a Gáspár Károly trió is. Július 17-én, pénteken 21 óra 30-tól Gáspár Károly zongorista, zeneszerző, a hazai jazz széna egyik legismertebb művésze, eddig 6 nagy sikerű lemeze jelent meg, melyeken többségében saját kompozíciói hangzanak el, de az albumokon jazz standardek is hallhatóak, a koncert alkalmával is hasonló arányban hangoznak el saját szerzemények és örökzöldek is. Gáspár Károly fog a zongoránál ülni, a bőgöt kezeli Jónás Géza, illetve a doboknál Szatmári Mátyás. Mindenkit szeretettel a BJC július 17-én este 9:30-tól. Ez egy pénteki nap lesz.
2: Majd mikor

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kőkény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik program ajánlójában, és akkor nézzünk egy kis mozit. A Bem moziban holnap Berlin felett az ég című film látható magyar szinkronnal. A filmet Wim Wenders rendezte, Bruno Ganz, Otto Sander és Peter Falk a főszereplők. Nézzük a film ajánlóját. Történetem hősei angyalok, igen, munkanélküli őrangyalok, akik a háború befejezése óta Berlinben tevékenykednek, ahogy az Úristen így hátrahagyta őket. Azután egy szép napon az egyik angyal szerelmes lesz. Találkozik egy trapézművésznővel, aki cirkuszban lép fel, angyal szárnyacskákkal a ruháján. Ezt nagyon mulatságosnak találja, és nagyon tetszik neki ez a lány. De ahhoz, hogy beleszerethessen, halandóvá kell válnia, mint minden földi lénynek, nehéz elhatározás előtt áll. A film témája tehát nagyon izgalmas, július 12-én, holnap 16 órától tekinthető meg ez a film a Bem moziban.

0: Szapátyiv tumenge!
1: 103 rádiódik!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását. Ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter pénteki Facebook bejegyzésében. A kormányfő kiemelte, hogy sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották, a Fidesz akadályozta, mi pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsináltuk. Az uniós 1000 milliárdok végre oda kerülnek és arra mennek, amire menniük kell. A magyar ember hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalatainak fejlesztésére, fogalmazott a miniszterelnök. Budapest keleti agglomerációjában több olyan település kapott új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot, ahol eddig az utolsó busz vagy vonat után gyakorlatilag megszűnt a közösségi közlekedés, közölte a közlekedési és beruházási miniszter pénteken közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, hogy az új hálózat valódi alternatívát és biztonságos, kiszámítható utazási lehetőséget kínál azoknak, akik az autó helyett a tömegközlekedést preferálják. Július 1-ével teljesen átalakult az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és az agglomerációban. A BKK, a MÁV csoporttal és a Közlekedés Tudományi Intézettel közösen, a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal egyeztetve, a beérkezett visszajelzéseket figyelembe véve alakította ki az új hálózatot. Augusztus 1-től változnak a parkolási kedvezmények a 12. kerületben, írja az ittlakunk.hu. A módosítás szerint a gyermeket gondozó háztartások várakozási zónánként 2 gyermekszállítási parkolási hozzájárulást kaphatnak. Újdonság, hogy bölcsödébe, óvodába vagy általános iskolába járó gyermek szállításához olyan szülő is kaphat engedélyt, aki nem kerületi lakos, ha az intézmény a kerületi várakozási övezetben működik. Egyszerűsödnek a karaktertévesztés miatt kiszabott pódíjak törlésének szabályai, és bővülnek a méltányossági lehetőségek is. Októbertől az ügyintézést a parkolást üzemeltető Faber Kft. Végzi.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
4: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádió Dickben. Július 11-e szombat van, és 19 óra múlt augusztus 2-án, vasárnap. 10 órától a Budapest Csíkszereda Parkban várják az emlékezni vágyokat a Roma Holokauszt emléknapjára, de lássuk is a meghívót. Alapítványunk az idei évben is megemlékezik azokról a roma embertársainkról, akiket a vészkorszakban elpusztítottak. Egy kiállítással, roma művészek előadásaival készülünk egy különleges helyszínen. Az MMA az Emlékezzünk és Emlékeztessünk Alapítvány, Budapest főváros 3. kerület, Óbuda Békás megyer önkormányzata, valamint Óbuda Békás megyer cigány nemzetiségi önkormányzata és a Romnet szervezi az eseményt, közreműködik, illetve felszólalnak Kisné Balázs Barbara, Radnóti Zoltán főrabbi, Szabó Zsolt Iván, Óbuda Békás megyer cigány nemzetiségi önkormányzatának elnök.

elnöke, Herford Marietta, roma emberjogi aktivista, Váradi József Tyson író, illetve rapper, illetve a Romano Glasso együttes. A megemlékezés helyszíne 1037 Budapest, Csíkszereda Park. Itt a Rádió Digben pedig Tibosszal, Márióval és Edivel megyünk tovább, maradjanak velem!

0: Rádió Dick.
1: Vorba, vorba sza.
0: Rólunk, neked.
2: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádió Dick programajánlójában, és gyermekeknek szóló tárlatvezetést ajánlok egy állandó kiállításban, a Magyar Zeneházában, amely holnap lesz, legközelebb 11 órától. A Hangdimenziók című állandó kiállítás olyan élményt kínál, amely több százezer visszajelzés alapján bátran állíthatjuk, egy életre szól. Ennek átélését szeretnék a szervezők lehetővé tenni a kiskorú gyerekek számára is, és ezzel lehetőséget adni a szülőknek, hogy ők is a maguk tempójában gyermekeiket biztos kezekben tudva élvezhessék a kiállítást. Emiatt jött létre egy kifejezetten gyerekeknek szóló, felnőttek nélkül zajló tárlatvezetés, melynek célja, hogy a legfiatalabb korosztály a maga igényeinek megfelelően találkozhasson a kiállítás témáival. A 90 perces foglalkozásra kizárólag 4 és 8 év közötti gyermekeket várnak, illetve a szülőknek érdemes átgondolni, hogy a gyermek nyitott-e arra, hogy másfél óráig hozzátartozó nélkül is részt vegyen ezen a programon. Mi pedig itt a Rádió Dickben egy őrületes triplázással Csík Lacival megyünk tovább, maradjanak velem!

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Csík Laci muzsikált nekünk itt az FM 100.3 Rádiódik programajánlójában. Alkotó műhely felnőtteknek a H13 kultpontban július 14-én kedden, de lássuk is, mit kínálnak felnőtteknek szóló alkotókörünkön. Összepiszkoljuk a kezünket, festünk, agyagozunk, frottázsolunk, számtalan művészeti technikát kipróbálunk. Hát én biztos kipróbálnám, csak mert ez a frottázsolás nekem semmit nem mond. Életre keltjük a kreatív oldalunkat, vagy megismerkedünk vele, ha eddig úgy gondoltad, hogy neked nincs ilyen részed. Elmerülünk az alkotó folyamatban, átadjuk magunkat a kísérletezésnek, hagyjuk szabadon folyni a festéket. Felébresztjük az érzékszerveinket, és megformáljuk, papírból kiváljuk az érzeteket, alkotunk és jelen leszünk egyedül, párban és közösen. Minden alkalmon egy adott témát dolgozunk fel, járunk körül, ahhoz választunk anyagokat, eszközöket. Ezeket a foglalkozások előtt közzé teszik minden alkalommal. Az alkotókörben nem vagyok kreatív és nem tudok rajzolni felnőtteket, is várjuk. Itt nem fogtok megtanulni rajzolni, de megtapasztalhatjátok, milyen elengedni az elvárásokat, illetve a gyeplőt. Hozzatok magatokkal olyan ruhát, amit nem sajnáltok, ha összekenitek. Tehát mindenkit szeretettel várnak a Horánszky utca 13 szám alá július 14-én kedden 18 órától.

0: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról nem csak romáknak.
1: Kökényen áthallják az FM 100.3 Rádió Dík program ajánlójában, és beszélő dobokról fogok beszélni, mert hogy a Beszélő Dobok Junior közösségi örömzenélés afrikai dobokkal című esemény július 18-án várja az érdeklődőket a Magyar Zeneházában délelőtt 10:30-tól. Hát nézzük, mi ez az esemény, mi ez a program. A Beszélő Dobok egy felszabadult közösségi zenei együttlét, a legnépszerűbb afrikai ütő hangszerrel, a dzsembével a középpontban. Kifejezetten családoknak, illetve diákoknak szól, játékos feladatokkal ad ízelítőt a közösségi zenélés magával ragadó világából. A program egy interaktív hangszer bemutatóból, valamint szórakoztató, tanító, közösségi ritmusjátékokból áll, amelyek segítségével egymásra hangolódunk, és játékos formában ismerjük meg a dob körhangszereit. Fejlesztjük az itt és mostra irányuló fókuszunkat, a koordinációt, az egymásra figyelést, a ritmusérzéket. Végül a résztvevőkkel egy spontán dobzenekart alakítunk, és közösen eljátszunk egy hagyományos afrikai ritmust. A részvétel nem igényel semmilyen zenei előképzettséget, csak jókedvet, nyitottságot és egymásra figyelést. Ezek érdekében programunkat 6 éves kortól ajánljuk. A cél, hogy minél többen megtapasztalhassák a népi ütőhangszerek és az akusztikus közösségi zenélés, dobolás, sodró hangulatú élményét. Mindenkit szeretettel várnak a Magyar Zeneházában július 18-án szombaton délelőtt 10:30-től. Mi pedig megyünk tovább Russo Tibivel, Szőke Nikolettával, a Gypsy Vempel és Pattai öcsi is érkezik hamarosan. Maradjanak velem!

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kökényen áthallják az FM 100.3 Rádiódik programajánlójában, és vezetett túrákat kínálok Budapest környékén, július 12-én vasárnap, vagyis holnap este 8 órától. József város lakossági túraprogramjai idén nyáron is számtalan élményt kínálnak, a már megszokott programokon túl új kalandokkal, éjszakai túrákkal, bringás kirándulásokkal és különleges közösségi élményekkel teszik teljessé és izgalmassá a kínálatukat. A túrákon a józsefvárosi lakosok ingyenesen vehetnek részt. De lássuk, mit kínálnak holnapra, gyere és tarts velünk erre a különleges nyáresti programra, ahol a Visegrádi hegység legmagasabb pontján, dobogó kő környékén barangolunk. A lenyugvó nap fényeit szebbnél szebb panoráma pontoknál nézzük meg, majd a csillagfényes éjszakában keresünk fel izgalmasabbnál izgalmasabb erdei ösvényeket. Kalandtúránkon a legkisebbekre és a kezdő túrázókra gondolva nem terveztünk hosszú kirándulást, de annál izgalmasabb útvonalon fogunk túrázni a csillagfényes éjszakában. Mindezt a természetben lakott területhez közel, de a város fényeitől mégis távol. Elemlámpát vagy világításra alkalmas eszközt a túrára hoz magaddal, és a szúnyogriasztó is ajánlott felszerelés. Tehát holnap, július 12-én vasárnap indul az újabb túra. Én pedig megköszönöm az elmúlt két órában a figyelmüket. Legközelebb hétfő este 8 órakor találkozunk itt ezen a frekvencián, mert hogy dr. Suki Andrással folytatjuk a Róma Szalon hétfői hűsítőjét. Témánk pedig az esküvő szezonban mi más lehetne, ha nem az esküvők, a lakodalmak. Érdemes lesz velünk tartani. Mindenkinek kellemes szombat estét kívánok, és maradjanak a Rádiódikkel.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Rendszerfejlesztés miatt több időszakban is szünetelni fog az áram- és földgáz ügyintézés az MVM online ügyfélszolgálatán és mobil alkalmazásában, közölte a társaság. Az MVM tájékoztatása szerint az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobil appban július 12-én reggel 7 órától július 13-án reggel 7 óráig, valamint július 13-án este 20 órától július 14-e reggel 7 óráig nem lesz elérhető az áram- és földgáz ügyintézés. A vállalat hozzátette, hogy az áramügyintézés egyes ügyfelek számára ennél hosszabb ideig sem lesz elérhető, emellett a telefonos és a személyes ügyfélszolgálaton is korlátozott ügyintézésre kell számítani. A rendőri hivatás nem foglalkozás, hanem küldetés, amelynek középpontjában az ember, a közösség és a haza szolgálata áll. Bátorságot, önfegyelmet, emberséget, szakmai felkészültséget és mindenek előtt példamutató erkölcsi tartást kíván, jelentette ki a Belügyminisztérium rendészeti államtitkára. A rendőrségi oktatási és kiképző központban a Pest vármegyei Remete Szőlősön, ahol 263 frissen végzett rendőr járőrt esküdt. A Budapesti Közlekedési Központ idén is folytatja a személytaxi szolgáltatás felügyeleti rendszerének megújítását, hogy kiszorítsa a hiénákat és átláthatóbb, egyszerűbb adminisztrációt biztosítson. Július elején elindult a Taxi Track alkalmazás, amely támogatja az adatszolgáltatási kötelezettséget, és a társaság összekapcsolta a taxisofőrök és járművek adatbázisát is. A helyszíni ellenőrzések szigorodnak, a papír alapú jegyzőkönyveket még idén digitális rendszer váltja fel. A szolgáltatás ellenőrök közfeladatot, ellátó személyi minősítését és testkamera használatát is kezdeményezték. A BKK 14 alkalommal egyeztetett a taxis szervezetekkel, legutóbb most szerdán.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

Pedig hallgatók, ha még azon gondolkodtok, hogy ma este otthon maradjatok egy pokróc alatt ebben a nyári melegben, akkor ezt a tervet most gyorsan felejtsétek el. Sokkal jobb programom van számotokra. Gyertek, bulizzatok velem, vár a jó zene, a nevetés, a tánc, és egy este, amikor garantáltan feltöltöttök. Hívjátok a barátokat, szóljatok a családnak, és tartsatok velem most a Dig bulival. Egy biztos, aki ma velem lesz, holnap mosolyogva meséli azt, hogy milyen jó buli volt. Na, indítsuk be a rakétákat!

Ha ma este csak egy dolgot írsz be a naptárba, akkor az legyen a digbuli. Én hozom nektek a jó zenéket, nektek meg csak az a dolgotok, hogy úgy táncoljatok, minthogyha holnap nem csörögne az ébresztő. Márpedig nem csörög, mert holnap szombat van, és holnap este ugyanígy digbulizhattok velem.

kérdésed van, vagy kérésed, a Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

Drága hallgatóim, mielőtt azonban belevetnénk magunkat a következő órába és bulizásba, nézzük meg, hogy mi történt itthon és a nagyvilágban, már is érkeznek a legfontosabb hírek, aztán természetesen folytatom a legjobb zenékkel és a jó hangulattal itt a Rádió Dikken. Maradjatok velünk!

0: A kormány 2027. augusztusáig türelmi időt ad az elbeutalók kötelező használatához kapcsolódó szankciók bevezetésére, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Az elbeutalót 2021-ben vezették be az egészségügyben, hogy egyszerű legyen az ügyintézés a betegeknek és az orvosoknak is. A rendszer azonban a kormány szerint még nem működik megfelelően, sokan továbbra is papíralapú beutalót használnak, és több helyen technikai akadályai vannak az alkalmazásának. Eredetileg 2026. júniusától már büntetni kellett volna azokat az eseteket, amikor az ellátás nem e-beutaló alapján történik. A döntést társadalmi egyeztetésre bocsátják. Július 2. hetére teljes mértékben pótolták a korábban felszabadított stratégiai kőolajkészletet Magyarországon, közölte Kapitány István energetikai és gazdaságfejlesztési miniszter. A tárcavezető kiemelte, hogy a kőolaj és üzemanyag tartalékok jelenleg 87 napi importnak felelnek meg, miközben a hazai földgáztárolók töltöttsége is meghaladta már az 50%-ot. A stratégiai készletet korábban a védett üzemanyagár fenntartása miatt szabadították fel, az ástoppot azonban a Tisza kormány nemrég eltörölte. Új vasúti beruházás előkészítése kezdődött meg a Szabadbattyány és Lepsény közötti szakaszon, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A fejlesztés célja, hogy a balatoni fővonal ezen részén is két vágányon akár 160 km/h sebességgel közlekedhessenek a vonatok. A tervezés részeként akadálymentes peronokat is előkészítenek és kiépítenék a nagyobb sebességhez szükséges vonat befolyásoló rendszert. A miniszter szerint a beruházás nem csak menetidő csökkenését hozhat, hanem stabilabb menetrendet és nagyobb vasúti kapacitást is eredményezhet a Balaton felé.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Kinek kedves rádiódik hallgatók, képzeljétek el, felcsendül az egyik kedvenc dalotok, és egyre többen táncolnak mindenhol mosolygós arcok, és egyszer csak azon kapjátok magatokat, hogy már ti is együtt énekeltek mindenkivel, otthon vagy akár az autóban. Na pontosan ilyen estére készülök, és invitállak benneteket, mert ma este nincs helye a rossz kedvnek, csak a jó zenéknek, a felszabadult hangulatnak, és a fergeteges bulinak. Én már nagyon várom, hogy veletek együtt bulizzak, úgyhogy ne maradjatok le. Itt akkor a Rádió Dikken induljon egy következő digbulis óra.
1: Rádió Dik, a rádió romákról, nem csak romáknak.

Valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

Figyelem, táncos lábak és jókedv rajongók! Ma este nincs kifogás, mert irány a buli. Gyere és bizonyítsuk be együtt, hogy a legjobb történetek mindig a táncparketten kezdődnek. Úgyhogy folytassuk tovább a legjobb zenékkel.

0: a MÁV csoporttal és a Közlekedés Tudományi Intézettel közösen, a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal egyeztetve, a beérkezett visszajelzéseket figyelembe véve alakította ki az új hálózatot. A kemma.hu beszámolója szerint a tatai öreg tó is veszélybe került a hosszantartó aszály és csapadékhiány miatt. A tó vízszintje kritikusan alacsonyra csökkent, most 170 cm. Ilyen alacsony legutóbb 2003-ban volt. A környéken minimális mennyiségű csapadék esett az elmúlt hónapban, ez 3,7 mm-nyi eső, azonban ez nem hozott változást a tó esetében. A mostani vízállás melegebb napokon akár további 1-2 centivel csökkenhet, ami nagyjából 20 millió liter víznek felel meg. Az alacsony Duna vízállás miatt több parti szűrésű, csápos kutat is takarékosabb üzemre állított a fővárosi vízművek, írja a HVG. A társaság szerint ilyenkor kevesebb víz jut a kutakhoz, ezért ügyelni kell arra, hogy ne terheljék túl a kisebb vízadó képességűeket. A vízművek hangsúlyozta, a helyzet jelenleg nem kritikus, és Budapest vízellátása biztosított.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

kedves Digbuli rajongók! Ha úgy érzitek, rátok férne egy esti kikapcsolódás a hétköznapok után, akkor jó helyen jártok, mert jó hírem van, ma este minden adott egy felejthetetlen bulihoz. A legjobb zenék, rengeteg jókedv és fantasztikus közösség vár itt rátok a Dik Rádió frekvenciáján. Nálunk itt mindenki jól érzi magát, nevessünk, énekeljünk, és töltsünk együtt még egy órát itt a Rádió Dikken, a Dik Bulival.

0: a rádióban. Sorra érkeznek a kedvenc slágerek, a pörgős ritmusok és azok a dalok, amelyeket egyszerűen lehetetlen ülve végig hallgatni. Ha pedig még nincs esti programotok, akkor még egy órában maradjatok velem, és csináljunk együtt egy fantasztikus hangulatot itt a Rádió Dikken.
1: Soj Berci, kážas.
2: A ich schystali ma te žapi balanga.
3: Kirva,
4: konsi,
3: a vespi balanga.

hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

lassan a mai esti műsor végéhez érünk. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, hogy együtt hallgattuk a zenéket, együtt mosolyogtunk, és együtt töltöttük ezt az estét. Remélem, sikerült egy kis jókedvet, feltöltődést csempészni a napotokba. Vigyázzatok magatokra, pihenjetek nagyot, és bármerre is jártok, mindig legyen veletek a zene. Köszönöm a figyelmeteket, további kellemes estét és nyugodt éjszakát kívánok, és ne feledjétek, a Rádió Dikken mindig szeretettel várunk benneteket. Sziasztok, én Völgyi Zsuzsi voltam.

0: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Rendszerfejlesztés miatt több időszakban is szünetelni fog az áram- és földgáz ügyintézés az MVM online ügyfélszolgálatán és mobil alkalmazásában, közölte a társaság. Az MVM tájékoztatása szerint az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobil appban július 12-én reggel 7 órától július 13-án reggel 7 óráig, valamint július 13-án este 20 órától július 14-e reggel 7 óráig nem lesz elérhető az áram- és földgáz ügyintézés. A vállalat hozzátette, hogy az áram ügyintézés egyes ügyfelek

0: közvetlenül az új kormány megalakulása után felmerült. A mezőgazdasági szövetkezők és termelők országos szövetsége korábban arra hivatkozott, hogy a köztestület feladta elvárt függetlenségét és nyílt politikai elköteleződésével gyakorlatilag pártpolitikai kampányeszközzé vált. A Budapesti Közlekedési Központ idén is folytatja a személytaxi szolgáltatás felügyeleti rendszerének megújítását, hogy kiszorítsa a hiénákat és átláthatóbb, egyszerűbb adminisztrációt biztosítson. Július elején elindult a TaxiTrack alkalmazás, amely támogatja az adatszolgáltatási kötelezettséget, és a társaság összekapcsolta a taxisofőrök és járművek adatbázisát is. A helyszíni ellenőrzések szigorodnak, a papír alapú jegyzőkönyveket még idén digitális rendszer váltja fel.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 rádiódikben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. március 19-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem idősebb Sárközi Lajos prímás, a RAJ Nemzeti Cigány Művész Együttes zenekarának koncertmestere, aki a napokban vehette át a Magyar Arany Érdemkeresztet. Beszélgettünk a kitüntetésről, az életéről és a cigány zenéről. Tartsanak velünk ma este is! Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést!
5: Nagyon szívesen, és üdvözlöm az összes rádióhallgatót!
4: Mit jelent neked a Magyar Arany Érdemkeresztdíj, amit a napokban kaptál?
5: Hát nem is tudom, hogy mit mondjak. Akkora megtiszteltetés volt számomra. Uh-huh. És nagyon nagy öröm és boldogság, mert amikor kihívtak, hogy ugye átadják nekem a díjat, szinte a könnyeimmel küszködtem, annyira jól esett. Uh-huh. És megtisztelő volt nagyon.
4: Ez valahogy egy megkoronázása egy zenész számára a pályafutásának, én azt gondolom.
5: Hát valahol igen, igen. És én átfutott az agyamon minden, amikor még pici voltam, elkezdtem, uh-huh. ott gyűltem és vártam, hogy rám kerüljön a sor.
4: Természetesen a taps a legfontosabb egy művész számára, és az, hogyha elismerik a hallgatók azt, amit csinál, de hogyha van egy ilyen kitüntetés, akkor az még egy pluszt ad, gondolom, ehhez az érzéshez.
5: Nagyon-nagyon nagy sok pluszt kaptam tőle. Uh-huh. Azóta is van, boldog vagyok, és hát ugye bár a visszajelzések, az a rengeteg jó visszajelzés, meg amit jó szájízzel küldtek nekem üzeneteket, uh-huh, telefonhívások, uh-huh. hogy szívből gratuláltak, és ez nekem nagyon nagy visszajelzés volt, mert érzem, hogy szeretnek, és ettől nagyobb érzés nincs a világon.
4: Kik voltak azok, akikre különösen gondoltál ebben a pillanatban, amikor megtudtad, hogy kitüntetésben fogsz részesülni?
5: Hát a családom természetesen, és ugyebár a gyermekeimre nagyon büszke vagyok, uh-huh. és a nagyobbik fiamnak már van rengeteg díja, és hát őt vittem el magammal a díjátadóra, és éreztem azért, hogy ő is büszke rám, uh-huh. és ez annyira jól esett, hogy tényleg a könnyeimmel küszködtem.
4: Térjünk vissza akkor egy picit a pályafutásodnak a legelejére, illetve akár még az előtti időszakra, hiszen te is cigányzenés családból származol, így valószínűleg neked is determinálva volt, hogy zenész pályát fogsz választani.
5: Mindenképpen. Uh-huh. Igen, belém volt kódolva, ugye uh-huh. mind nálatok is, édesapám mindig ment muzsikálni, egy kisgyerek voltam, már kaptam hegedűt, vonót ugyanúgy, mint a többinek a kórházba. Kezembe adtam. Meg volt pecsételve a sorsom. Igen, aztán igen. 3-4 éves koromban már elkezdtem otthon tanulni hegedülni, már úgy mentem zeneiskolába, hogy tudtam hegedülni.
4: Kottaolvasással akkor már nem volt gond, gondolom.
5: Nem, apukám az nagyon egy precíz ember volt, és hál' Istennek. De ő nem hegedűs volt, hanem brácsás.

0: Ó, de mégis akkor nyilván tudod segíteni.
1: Persze.
0: Ez természetes. Volt valaki még a családban, aki így segített a zenei pályafutásodon?
1: Hát, amikor már picit nagyobb lettem, akkor a édesapámnak a nagybátyja, ő volt a Krajcár Gyula, a nagymamámnak az édes testvére volt, és ő minden héten jött, és akkor átvette velem a dolgokat, ami ugye akkor nekem nem nagyon esett jó, mert mindig focizni akartam menni, mindig vasárnap jött. De aztán most ezzel a fejem, meg már későbbi fejemmel rájöttem, hogy milyen jó volt, mert annyi plusz kaptam tőle, hogy gyakorolt, tehát a klasszikusokat is gyakorolta velem, amit a zeneiskolában tanultam, és ezt, ő ezt tudja, aki ismeri ezt a nevet, hogy egy minden idők egyik legjobb tercprimása volt. És hát úgy gyakorolt velem otthon, hogy a kottát, az etüdőket, minden tercezett, de poénra. És ez én a gyerekeimmel utána ugyanúgy gyakoroltam, és ez annyira kinyilassza a fület, meg annyira mély látást ad a zenére, hogy én nagyon sokat köszönhetek neki.
0: A skálákat hogy gyakoroltátok?
1: Hát azt is, mind kérte tőlem, de egyébként a skálákban kiemelkedőbben a konziba kezdtem el, mert olyan tanárhoz kerültem, Bodonyi Istvánhoz, akinél voltak minden hónapban közös órák, és akkor volt egy tál, amiben skálák be voltak dobálva, és húzni kellett.
0: Aha, nagyon jó.
1: Húzni kellett, és ott mindenki előtt, az összes növendék előtt. És akkor készültünk, százzal nagyon nekimentünk a skáláknak.
0: Azért is kérdezem a skálákat, mert nyilván egy tercprímás azért másként gondolkodik, harmóniában gondolkodik, sokkal intenzívebben, mint egy olyan szólista, aki nem feltétlenül játszik harmóniákat.
1: Igen, de nekem az én felfogásom szerint nagyon-nagyon-nagyon kell ez. Mert ugye én a gyerekeimmel is így tanultam, én is tudok ezáltal tercezni, mert annyira a fülembe maradt, meg ezáltal a harmóniákat is megismertem.
0: Igen.
1: És teljesen másképp adok elé egy darabot, mint hogyha nem tudnám a harmóniákat.
0: Igen. Hát ez nagyon fontos, főleg így a kezdeti időszakban tényleg, hogy az ember nagyon,
1: már teljesen másképp látok rá egy nótára is, mert igen, tudom, hogy milyen akkordok vannak benne. És ez nagyon fontos szerintem, mert olyan helyen állok meg olyan helyen húzom ki, ahol tudom, hogy a zenekar is megkívánja, de van egy harmónia.
0: És visszaemlékszel, amikor fiatal korodban, amikor összejött esetleg a család, akkor gyakran voltak olyan alkalmak, amikor összejöttek a zenészek ott is esetleg?
1: Sok volt.
0: Együtt ugye játszottatok?
1: Örömmel vettem az gyereknek, nagyon vártam mindig, mert azért mulatos család voltunk. Aha. És nagyon tetszett nekem, amikor az asszonyok is így körbeültek, tehát akkor jöttek az idősebb muzsikusok hozzánk, kimaradás volt, és akkor mondták a nótákat, és onnan annyi nóta ránk ragadt a fiatalokra, onnan tanultuk meg, sőt, nem is a férfiaktól, a cigányasszonyoktól tanultuk meg a nótákat, hogy énekelték.
0: Hát persze, ők tudták a szövegeket, nem?
1: Minden.
0: Sőt.
1: Persze. Sőt, volt, amikor apám mutatott nekem valamit, csak azt hallottam, anyám főzött a konyhában, hogy nem jó.
0: Az nem úgy van.
1: Nem úgy van a téma, és ő kiavította azt, hogy ott nem így van, hanem így van. Te azt mondja, jó. És tényleg úgy volt.
0: Most már egészen másként működik, gondolom, nálatok is, a ti családotokban.
1: Nálunk is, de azért még általában mi még összetartunk ilyen szinten, hogy kimaradás szinten, hogy akkor mindig előkerülnek a hangszerek. De a baráti körömben is. Mindig úgy megyünk, mondjuk én például mindig úgy kötnek minket össze a Patai öcsivel, muzsikálok mindig, és vagy a fiammal, és akkor mindig a végén nótázás, mulatás van.
0: Térjünk vissza egy picit a tanulmányokra. Hány évesen mentél végül is akkor zeneiskolába?
1: 6 évesen kezdtem. Addig otthon tanultam édesapámtól.
0: És ott kinél kezdtél?
1: Polgár Judit volt az első tanárom Újpalotán, aztán onnan elköltöztünk Kispestre, Jekkel Jánosnél volt a tanárom. Aztán konziba felvettek 13 évesen, ott
0: Bartók konziba
1: először Dénes Lászlóhoz kerültem, aztán átkerültem a Bodonyi Istvánhoz. Nagyon hálás vagyok. Aztán, amikor elvégeztem a konzit, utána a felvételt nyertem a Liszt Akadémiára, és ott pedig Rásonyi Lejlát ott adottam.
0: Tehát akkor alapvetően neked klasszikus tanulmányaid vannak.
1: Így van.
0: És így akkor van. A cigányzenét, illetve a szórakoztató zenét, akkor az csak úgymond autodidakta módon?
1: Hát autodidakta módon, de ez is ilyen családi hát vonatkozása persze. van az egésznek, mivel hogy ugye az én nagypapám a Csányi Matyi volt, aki egy világhírű jazzhegedűs, és volt, hát én nem találkoztam vele, de volt egy kazettánk otthon, ami hegedült, és hát én teljesen belebetegedtem abba, hogy hogy lehet így jazzhegedülni, mert minden is annyit hallgattam, meg minden, hogy annyira rám ragadt ez a műfaj, hogy aztán elkezdtem eljárni. Volt ugyebár az unokatestvére, még a Kökény Feri volt, ő, aki zongorista, és vitt magával muzsikálni mindig. Ő vitt bele ebbe a tánczenei műfajba.
0: Aztán, itt mennyi idős voltál?
1: Hát akkor voltam 16-17.
0: Tehát ez éve. Még konzi alatt volt.
1: Konzi alatt volt, zongoráztam vele, hegedültem, énekeltem.
0: Tehát akkor már a középiskolai idő alatt megfertőztek ezzel.
1: Megfertőztek, hát... úgyhogy amire kikerültem a vendéglátóba, már tudtam a számokat, amik akkor mentek.
0: És akkor miért mentél mégiscsak a Zeneakadémiára felvételizni, hogyha ha ennyire intenzív
1: ugye
0: voltam?
1: Ugye már édesapáméknak a kezdeményezésre. Ő mindig azt akarta, hogy én hegedű művész legyek, de hát ugye a vérem az egy kicsit túlfűtött, és nem sikerült befejeznem, mert úgy én odaálltam édesapám elé, és mondtam neki, hogy nem szeretném tovább csinálni, ez nem én vagyok, én nem szeretem a kötöttséget, én muzsikálni szeretnék. És akkor kicsit így leesett apámnak a szemüvege, és akkor láttam, hogy szomorú, de azt mondta, nem állok az utadba, fiam, ami neked jól esik, azt csinálja. De nem bántam meg. Annyi szépbe volt részem, meg még remélem, hogy lesz is.
0: Hát sőt.
1: Hogy annyi szépbe volt tényleg a vendéglátóban, annyi élményem volt. És most is. Ugye bár az emberek kérnek, felhívnak, vagy írnak nekem, hogy ezt és ezt a nótát muzsikálja, meg küldjem el az egyik családtagjuknak, és én tiszta szívből csinálom tényleg. Nem azért, mint hogy én pénzt kérjek érte, vagy valami, hanem szívből, mert tudom, hogy vannak olyan szegény cigányok, akik nem tudnak másképp örömet szerezni a családtagjuknak. És nekem ez jól esik. Szívből adom nekik ezt, hogy persze, mondjad, mit mondjak be, és elmuzsikálom szívből. Jól esik.
0: Természetesen a két műfaj, illetve a két életút az teljesen más, tehát egy klasszikus zenész, akár hogyha beül egy zenekarba például, és ott egy nagy zenekarnak a tagjaként akár turnézik, utazik a világban, vagy esetleg a szórakoztató zeneiparban cigányzenekarra járja a világot. Teljesen más út, de nem hiszem, hogy az egyik vagy a másik az egyik fölé vagy az alá kerekedhetne.
1: Hát szerintem se. Nem.
0: Merre fele jártál?
1: Hát nagyon sok fele jártam, de inkább itt Európában voltam nagyon sokat. Németország, Svájc, inkább ezek voltak, de Kínában is voltam 4-szer. Igazság szerint Amerikában is voltam. Ahova el szeretnék még jutni, az Japán, mert nem voltam.
0: Na, oda el kell menni, igen.
1: Nem voltam, és Ausztráliában. Ott sem voltam.
0: És melyik volt a legemlékezetesebb koncerted?
1: Legemlékezetesebb koncertem? Hát, őszintén megmondom neked, hogy én a Kárpátia étteremben muzsikáltam 20 évig, és ott mondhatom azt, hogy majdnem minden este koncert volt, mert az összes, hát hogy mondjam neked, ha Magyarországra jöttek művészek, vagy valaki, mindenki oda jött. Tehát nekem minden este fel kellett kötnöm a gatyámat, hogy úgy kellett bemennem muzsikálni, hogy észnél legyek, mert nem tudom, hogy ki lesz ott. Mert volt, amikor csak megjelent a Slomo Minc, vagy mindenki, tehát mindenki jött. Ezek a művészek ugye vágytak a cigányzenére, és akkor jöttek oda. Szép hely, jó hely volt, hallották, hogy jó a zenekar is, és jöttek. Tehát én ott minden este koncertet adtam.
0: Mit gondolsz, hogy milyen különbség van a klasszikus zene és a cigányzene között? Miben lehetne megragadni ennek a lényegét?
1: Hát én nekem nincs különbség közte, mert ami jól van csinálva, meg szívvel, meg igazi nagy művészettel, szeretettel, az minden nehéz, és ha jól van csinálva, akkor az nagyon élvezhető. Tehát én azt tanítottam mindig a gyerekeimnek is, hogyha bemész egy étterembe is, egy kisgyereknek is, ha muzsikálsz, azt úgy kell előadni, mintha egy nagy színpadon lennél. És hogy ezt érezzék, és átérezzék a muzsik. Mindig éreztetni kell a lelki világodat. Tehát én nem érzek különbséget, ha jól van csinálva valami. Minden művészi fokon van csinálva.
0: Ez így van.
1: Cigányzenét is lehet művészi fokon, minden.
0: Sőt, mégis a klasszikus zenének azért sokkal nagyobbak a kötöttségei.
1: Igen.
0: Tehát ott nyilván nem helyezheti az előadó a zeneszerző fölé magát. Tehát mindenféleképpen valamiféle alárendelt szerepben van ilyenkor. Azt gondolom.
1: Kötődni kell a kottához.
0: És ragaszkodni kell hozzá. Így van. Tehát ott azt kell megvalósítani a hangszeren, amit leírt a zeneszerző. A cigány zenében azért egy kicsit nagyobb a szabadság. Vagy a jazzben, vagy a szórakoztató zenében, úgy általában
1: a tánczenében. De most már észrevettem a mai világban, pedig most az összes művész a cigányokat akarja. Egy picit nem viccelek.
0: A szabadság miatt,
1: igaz? A szabadság miatt, és mindenki most már nem azt hallom, hogy úgy kell elhegedülni, mint az Oisztrák, vagy a Helyfec, vagy valami, hanem mindenki hozzáadja magáét, és ez nekem tetszik.
0: Igen.
1: Hogy nagyobb szabadság. Jó, valamikor kicsit túlzásba is esnek, de azért ez jó dolog, hogy most már kicsit ki tudtak szabadulni.
0: Ez mióta van?
1: Hát egy pár éve, nem régóta. 8-10 éve van ez, hogy most már tényleg elengedik magukat, és nem ragaszkodnak ahhoz a hivatal, mert én nekem ez hivatalos dolog volt. De csak a fiamról vettem példát, ugye már kisgyerek volt, és a Szásznéhez járt hegedülni, és beengedett engem mindig az órára, mert én gyakoroltam a fiammal. Egyszer csak bemegyek, és ott van a Varga Tibor. És mondja a Szászni, hogy milyen tehetséges a Lali, meg minden, és akkor mondta ez a Varga Tibor, szeretném meghallgatni. És akkor még nem hegedít semmit, azt mondja nekem, ugye maguk cigányok? Hát mondom, igen, azok vagyunk. Azt mondja a tanárnőnek, nem szeretném azt, hogyha megtiltaná a gyereknek, hogy cigányzenét is hegedüljön. Azt mondja, mi a mi időnkben annyit szenvedtünk, meg annyit jártunk a cigány klímások után, de így mondta szóra, hogy megtanuljuk azokat a csúszásokat, a szívből jövő mozsikát, hogy csinálják. Hát azt mondja, minden héten mentünk a nagy klímások után. És azt mondja, engedje szabadon őket. És akkor a tanárnő nagyon vevő volt rá, és ő tényleg olyan készséges volt, hogy megengedni. Én mondtam is, hogy én fogom tanítani a gyerekemet minden műfajra, mert soha nem lehet tudni, hogy hova keríti a sors.
0: Így van.
1: És találkoztam vele, most azt mondta, hogy nagyon jól tettem.
0: Tehát ez mindenféleképpen valami plusz tulajdonság, valami olyat ad hozzá az ő művészetéhez, de bárkiről legyen szó természetesen, hogyha nem csak klasszikus zenét tud játszani, hanem mondjuk mellette jazzt, szórakoztató zenét, bármit, hogy ettől lesz igazán egyedi az ő játéka.
1: Így van. Ez nagyon fontos. Uh-huh. És én nagyon értékelem, hogy most már ebből kiszabadultak, és most már próbálja mindenki a saját érzésvilágát beleadni a zenébe, meg a saját felfogását. Hát például rádiót bekapcsolom, ugye van egy jó pár barátom, és akkor tudom, hogy a Lakatos Miki muzsikál, a Puka Karcsi muzsikál, a Kálai Kisernő muzsikál.
0: Így van. Meg lehet őket ismerni.
1: A Patai Öcsi muzsikál, a fiam muzsikál. Ez a nagy dolog a világban. Én mindig ezt mondom, hogy persze stílusjegyeket kell, a klasszikus zenében ugyanúgy, de a sajátodat kell elmuzsikálni, a te lelki világodat. Aki hangról hangra levesz valamit, nekem az soha nem tetszett. És ezért örülök ennek a szabadságnak, ami most van. De most mindenki lehet saját maga.
0: Zeneakadémiai tanulmányaid után vagy közben elsősorban tánczenét játszottál.
1: Így van. Hát ugye, amit elkezdtem mondani, először a Kökény Ferivel voltam, ő vitt bele a tánczenébe, őtől nagyon sok mindent tanultam a tánczenei vonalon. Aztán utána, amikor abba hagytam a Zeneakadémiát, sajnos most a napokban eltávozott a nagyon-nagyon jó barátom, a Pecek Lakatos Laci, aki felkalolt, és elvitt engem muzsikálni. A Vízszállóba kezdtem vele, és hosszú évekig együtt játszottunk. aztán utána mindenki más fele keveredett, és akkor belekeveredtem én is a cigányzenébe. Beleestem a mély vízbe, nagyon össze kellett szednem magamat, ugye, mert nem azt a repertoárt játszottam, amit egy cigányzenész.
0: Igen, teljesen más.
1: De felzárkóztam, és akkor próbáltam ott is újítani. Ennek is köszönhetem azért, hogy kaptam a díjat.
0: Ezeknek az újításoknak, hogy így tulajdonképpen van. Egy picit sikerült
1: így van.
0: Megújítani a cigányzenét?
1: Hát igen, amikor bekezdtem cigányzenekarral muzsikálni, Malácsi Guszti volt velem, a Ducati Bike, a Fisis, az Onodi Laci volt, meg a Kleó bácsi volt, a klarinétos. És mondtam, hogy nekem ez annyira sansz, hogy mindig csak az a szépet muzsikáljuk, vagy valami. És akkor csináltunk egy kazettát, én beállítottam mindent, amikor cigányzenekarral megcsináltuk az Operaház fantomját, akkor a Schindler listáját, egy asszony illatát, meg ilyen, a Vivaldi négy évszakból részletet, tehát filmzenéket klasszikusokkal vegyítettem, és próbáltam úgy meghangszerelni, hogy mint az eredetit. És ez annyira érdekes volt először, ugye már voltak az idősebb cigányok, úgy hívtak minket, hogy új világzenekar. Mert nem, oda jártak, ott muzsikáltunk a Vigadó kaszinóba, és akkor ott álltak este a színpad előtt, és hallgattak minket, tehát már olyanokat muzsikáltunk. Hát a mai napig ebből keressük a pénzt, igazság szerint. A filmzenékből, meg amit akkor bemuzsikáltunk.
0: Valójában filmzenéket régen is játszottak a prémások.
1: Igen.
0: Tehát, hogyha visszamegyünk akár a Magyar Imréhez.
1: Egy kicsit újítani kellett. Mert ugye volt, amikor
0: a
1: valcerek kellettek, akkor nekünk a cigányoknak azt kellett megtanulni. Igen. Volt, amikor jött a Beatles, akkor Beatles számokat kellett megtanulni. Uh-huh. Tehát mindig haladni kell a korral, mert beül egy vendég vacsorázni, egy külföldi, az nem fogja ismerni, jó, nagyon aranyos neki, ha elmuzsikálunk szépen egy nótát, vagy egy csárdást, az addig jó egy 10-15 percig, utána kell olyat játszani, amit ő is ismer. Hogy jól érezze magát, bejön az étterembe.
0: Tehát akkor szüksége van tulajdonképpen a cigányzenének arra, hogy egy kicsit felfrissítsük, egy kicsit megújítsuk?
1: Mindenképpen. Mindenképpen szükség van erre. És mindig, minden időben. Hát ezért, mi ezért vagyunk egyediek a világon, mert ugyebár mindenki eljön, és akkor azt mondják, honnan tudunk fejből ennyit játszani, mert minden nem kell nekünk ott. Azért, mert ez már belénk van kódolva, és nekünk kell mindig újat tanulni.
0: Ha már így a kottát megemlítettük, nagyon érdekelne, hogy amikor fiatal voltál, akkor hogyan tanultál? Nyilván a zeneiskolába kottából.
1: Így van.
0: De amikor mondjuk édesapád vagy, akkor az ő nagybátyja tanított téged.
1: Ő is kottából tanított, mert például mutatott variációt, vagy valami, de hogy el ne felejtsem, ő le is írta nekem. Apukám is, ugyanúgy. Minden meg vannak leírva, nóták, minden, ami csak azért, hogyha elfelejtem, csak ránézek, és tudom. De a kotta
0: és
1: nagyon
0: kézről?
1: Fontos. Kézről is tanultam, persze.
0: Persze. Igen, ez nekünk természetes, én azt gondolom.
1: Igen, hát a kisebbik fiam ugye csellózott először, most igen. Bőgős, és ő egy ilyen kicsit dzsukelabb gyerek volt, és azt mondta, hogy ő nem akarja megtanulni a kottát. Na most nekem meg kellett tanulni a cselló kottát, új rendeket a csellón, azt mondta, csak velem gyakorol, és kézről kellett nekem tanulni, de hát előről kellett kezdenem, nekem a cselló kottát meg kellett tanulnom. És ő úgy kézről tanult.
0: Tehát nyilván megvan azért ennek az előnye, hiszen ha ez picikorban kialakul, ez, hogy kézről tanul az ember, és mondjuk más agyterületeken raktározódnak el ezek a számok, mint hogyha valamit mindig csak kottából tanulunk, vagy kottából játszunk, akkor az sokkal jobban megmarad. És egyébként ezt sokan nem értik, akik kottához vannak szokva, vagy csak kottából tanultak egész életükben.
1: Igen.
0: Tehát nekik hát ez
1: nekem
0: új.
1: Is ez megvan, hogy amit gyerekkoromban kézről megtanultam, még mindig ugyanúgy tudom.
0: Ugye?
1: Igen.
0: Mit gondolsz a cigányzenének a mai helyzetéről?
1: Jó kérdés. De nagyon nehéz.
0: Nagyon nehéz, igen.
1: Nagyon nehéz.
0: Nyilván nem
1: azt
0: az aranykorát
1: gondolom,
0: éljük.
1: Nem az aranykorát éljük, és az a baj, hogy egyre kevesebben tanítják a gyerekeket cigányzenére. Sőt, még a zenére is. Uh-huh. Kilátástalanság van. Nem tudják, hogy ugye, hogy mi lesz később. Nem tudjuk. Hát például a kisebbik fiamnak van 3 fia, a nagyobbik már 7 éves, de ő azt mondta, hogy nem is akarja, hogy zenész legyen. Uh-huh. Én nekem ez nagyon rosszul esik, de belátom, hogy igaza van. Nagyon nehéz. És ez sajnos a kor hozza magával. Ezt is elmondom az én véleményemet, hogy miért. Mert már ha az éttermi zenélésről beszélünk, ezek a fiatal, akit felvesznek teremfőnöknek, üzletvezetőknek, abszolút nem értenek hozzá. Csak nézzük meg, ahol élő cigányzene van étteremben, minden hely tömve van. Tele. Ugye egy külföldi ide jön Magyarországra, mi érdekli, gulyás, puskás és a cigányzene.
0: Tehát ez még mindig érezhető.
1: Mindig. Hát például van, amikor nálunk sorba állnak az üzlet előtt. Annyian jönnek, keresik, már taxisokkal is, akikkel jövök, mindig mondják, hogy minden nap vagytok, mert annyira a külföldi utasok mindig kérdezik. Hát most, aki ide jön Magyarországra, az nem a francia konyhára kíváncsi, hanem a magyar konyhára, a magyar zenére. És ezt nem akarják, mindenki újítani akar, és nem jönnek rá, hogy a töltött káposzta is régi, de nagyon jó. Van egy-két ilyen üzlet, ami tényleg jól megy, ami nem ilyen magyaros, de nem értenek hozzá, és akkor reformálnak, és akkor amikor tönkretesznek egy üzletet, akkor rájönnek, hogy nem így kellett volna, de akkor már
0: késő. Hát nyilván van egy réteg, aki mondjuk a romkocsmák miatt jön, és az olcsó italok, az olcsó sör.
1: Így van.
0: De hát azért van egy másik réteg, akinek azért van elegedő pénze arra, hogy bejön egy magasabb minőségű étterembe, és akkor ott akár még a élő cigányzenészek is.
1: Én például szoktam nem csak az étteremben muzsikálni, hanem mi hakniszerűen néha egy-két hónapban egyszer elmegyünk kocsmába is muzsikálni. Imádok ott muzsikálni. Uh-huh. És annyi fiatal van, ezt mindig elmondom, annyi fiatal van, és jönnek, és mondják a nótákat, kérik a nótákat, imádják a muzsikánkat, csak elmondják, hogy nincs annyi pénzük, hogy beüljenek egy étterembe, és ezt tudják élvezni, ezt a zenét.
0: Hát igen.
1: Sőt, az étterem tulajdonosok is elmondják, ahol élőzene van, akkor adót kell nekik fizetni az élőzene után, hogy hát azt mondja, hogy nem nagyon éri meg. Nagyon sokat kell, és megijednek, hogy sokat kell fizetni. Ez egy régi vágyam, hogy majd, amikor olyan pozícióban leszek, hogy tudok beszélni valami kormányfővel, akkor ezt elmondom, hogy ebbe segítsenek, hogy legalább az étteremnek adjanak olyan kedvezményt, hogy a zenészek miatt ne tegyenek ennyi ennyi díjat rá.
0: Adóterhet.
1: Lehessen muzsikálni.
0: De vannak most különböző kormányprogramok, amik segítik a cigányzenészeknek az elhelyezkedését, támogatják az éttermeket. Ez megoldás lehet hosszú távon?
1: Hát szerintem igen, mert ezzel is népszerűsítik az a cigányzenét. És tavaly én voltam benne, meg a Lakatos Miki, mi voltunk ilyen koordinátorok, a Muzsikáló Magyarországon, és hát nagyon nagy sikere volt. Volt egy ilyen dankópista nap, a kezdő nap, hát annyian voltak külföldiek is, magyarok is, és egy csomó étteremben, ugyebár ahol még nem volt cigányzene, egy jó pár étteremben kérték vissza a program után is, hogy ők finanszírozzák, ők most nem az állam, ők csak maradjon a cigányzene. Ma olyan sikere volt.
0: Tehát kereslet az van rá.
1: Van.
0: Elegendő ez a kereslet? Mondjuk annak az étterem tömegnek, ami Budapesten rendelkezésre áll.
1: Mindenképpen, csak egy kicsit oda kéne figyelni arra, hogy egy kis kedvezményt adjanak az étteremnek. De mert jó, ők is nehéz helyzetben vannak. De nagyon sok a fizetni való, minden nagyon drága a mai világban. De azért ez egy csodálatos szakma, miénk, és nem szabadna hagyni, hogy vége legyen.
0: Én azt gondolom, hogy mondjuk a rendszerváltás előtti időszakban azért a kultúrpolitika egészen másként nézett ki. Ott nyilván az elsődleges cél az volt, hogy a népi kultúrát támogassák. Tehát nyilván volt mondjuk arra külön keret, hogy mondjuk megalakítsanak egy rajkózenekart, egy állami népi együttest.
1: Rádiózenekart.
0: Igen, hát, hogy pontosan. És ezeket természetesen előtérbe helyezték. Tehát amikor a Rajkó zenekart például hívták minden karácsonykor a parlamentbe játszani, ez nyilván egyfajta gesztus nem csak a magyar lakosság számára, hanem kifelé is azért ezt kommunikálták. Tehát nem
1: és
0: véletlenül...
1: a világba vitték mindenhol a Rajkó zenekart, és milyen sikerük
0: igen,
1: volt.
0: És nem csak a rajkósokat, természetesen akik játszottak különböző hotelekben, azokat is kiszervezték. Persze, különböző országokba, hiszen nem is elsősorban a zenészek végezték önmaguknak ezt a fajta önmenedzselést.
1: Nem volt.
0: Hanem volt az országos rendezőiroda, tehát voltak, akik ezeket szervezték. Nem hiányzik ez a mai kultúrpolitikából, vagy nem lehetne esetleg hosszabb megoldásként ez egy olyan jövőben mutató
1: irány? Ugye, ahogy már megnyitották a határokat, most már bárki mehet.
0: És így már nem olyan érdekes?
1: Így már nem olyan érdekes, mert ugye akkor le volt zárva a határ, nem jöhettek haza a magyarok. Ugye, és amikor kiment egy cigányzenekar, hát olyan mulatás volt, sírás, meg minden, hogy tényleg, hát olyan kultusza volt annak, hogy kivitettek Amerikába, Németországba, Svájcba, hát szuper sztárok voltak a cigányzenészek. És nagyon ment minden, ahol ott voltak. Minden étterem full.
0: Tehát most, aki kint él mondjuk Németországba, az, hogy a cigányzenét akar hallgatni, akkor inkább hazajön. És hát akkor így megteheti. Hazajön,
1: vagy most már bekapcsolják a netet, nem akarom mondani, hogy mi.
0: Aha, igen.
1: És akkor ott megnézik, mit szeretnek. Bekapcsolják otthon, és arra sírnak.
0: De élőzenében azért mégiscsak más.
1: Persze, hogy más. Még van egy-kettő, aki tényleg hív minket is, de egyre kevesebb az is. Ugye most mindenhol a világban problémák vannak, és mindenki tartja a pénzét is. Ez is hozzászámít.
0: Ha megnézzük az olyan streaming szolgáltatókat, nem is mondok én sem akkor most konkrét szolgáltatót, de hogy én azt látom, hogy nagyon kevés fönt a cigányzenei album, cigányzenei előadók, főleg esetleg a maiak. Tehát még esetleg
1: a maiak.
0: Régit még megtalálunk, régi primásokat, de abból is nagyon-nagyon-nagyon keveset. Vadászni kell igazából.
1: Így van. Nem tudok erre mit mondani. Pedig imádják, mert megnézem a régi nagy primásoknak is a felvételeit is, ami fenn vannak az neten, és rengeteg nézettségük van. Csak kevés, tényleg. Mondjuk például az ifjú járókának rengeteg van fenn. De hát az öröm is hallgatni. Szívből hallgatjuk, és mulatunk rá mi is.
0: Térjünk vissza egy kicsit a régi időkhöz, ha már így szóba jött ez a téma. 20 évig muzsikáltál a Kárpátiai étteremben. Azért az egy komoly idő.
1: Nagyon szép, gyönyörű időszak volt. Ugye egész fiatalon kezdtem oda. És...
0: Mennyi idős voltál?
1: Hát elmondom, neked 32 éves voltam. 32 éves voltam, és 20 évig ott tudtam lenni.
0: Mai vendégem idősebb Sárközi Lajos prímás volt, a Raj Nemzeti Cigány Művész Együttes zenekarának koncertmestere, aki a napokban vehette át a Magyar Arany Érdemkeresztet. Beszélgettünk a kitüntetésről, az életéről és a cigány zenéről egyaránt. Tartsanak velünk holnap este is 22 órától a beszélgetés folytatásának érdekében. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszont hallásra!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A NAV július 9-éig 10,6 millió tételsort dolgozott fel, és több mint 11,3 milliárd forint általányvámot szedett be, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MT-vel szombaton. Az adóhivatal megjegyezte, hogy az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. Az átállásra a NAV a postai és futásszolgáltatókkal, valamint az érintett kereskedelmi és logisztikai szereplőkkel együttműködve készült fel. Július második hetére teljes mértékben pótolták a korábban felszabadított stratégiai kőolajkészletet Magyarországon, közölte Kapitány István energetikai és gazdaságfejlesztési miniszter. A tárcavezető kiemelte, hogy a kőolaj és üzemanyag tartalékok jelenleg 87 napi importnak felelnek meg, miközben a hazai földgáztárolók töltöttsége is meghaladta már az 50%-ot. A stratégiai készletet korábban a védett üzemanyagár fenntartása miatt szabadították fel, az ástoppot azonban a Tiszakor

0: A felső vezeték hálózat karbantartását éjszaka végzik, július 12-től 19-ig.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. március 20-a csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem idősebb Sárközi Lajos prímás, a Raj Nemzeti Cigány Művész Együttes zenekarának koncertmestere, aki a napokban vehette át a Magyar Arany Érdemkeresztet. Az interjú folytatásában beszélgetünk az életéről, a cigányzenészek helyzetéről és a mesterséges intelligenciáról egyaránt. Tartsanak velünk ma este is!
5: Térjünk vissza egy kicsit a régi időkhöz, ha már így szóba jött ez a téma. 20 évig muzsikáltál a Kárpátia étteremben, azért az egy komoly idő.
6: Nagyon szép, gyönyörű időszak volt, ugye egész fiatalon kezdtem oda. És
5: mennyi idős voltál?
6: Hát elmondom neked, 32 éves voltam. 32 éves voltam, és 20 évig ott tudtam lenni.
5: Hát ez nagyon szép, tehát azért ez nem feltétlenül jellemző.
6: Hát nem feltétlenül jellemző, de meg, hát ugyebár én is úgy mentem oda, hogy nem úgy, mint sok roba, hogy fellengzőse, hanem tényleg meghúztam magamat, muzsikálni jártam be, vendégekkel foglalkoztam, mindig odafigyeltem mindenre, és szerettek. Főnök is nagyon szeretett, és szerettem ott lenni én is, mert egy olyan nívós hely volt, csak sajnos most már végleg bezárta, hogy a Covid jött. Aztán...
5: Ez megváltoztatta a világot.
6: Nagyon. De most hál' Istennek itt a 100 évesben vagyok. Tudom, hogy nem a reklám helye, de azért belmondom, mert azért mondom el, mert olyan tisztességes főnökünk van, Divéki Tamás, aki le a kalappal előtte, mert ő megmondta, hogy ameddig él, neki csak cigányzene szólhat az éttermébe. És tényleg nem is úgy vesz minket, mint munkásokat, mint dolgozókat, hanem mint testvér. Az egész étterem olyan. És azért olyan áldás van az éttermen ezért, mert egy jó, ritka, amikor egy jó főnök van. És a fiam, ugye ő már abba hagyta, de ő több mint 10 évig itt volt. Fiatalon bekerült oda, 18 évesen, és több mint 10 évig volt itt.
5: Sokat játszottál nagy formátumú cigányzenekarokban is, mint például jelenleg is a Raj Nemzeti Cigány Művész Együttes zenekarának vagy a koncertmestere. Azért azt hiszem, hogy ez egészen másfajta műfaj, mint az éttermi cigányzene, hiszen gondolom más teljesen a repertoár is.
6: Persze, teljesen más. Teljesen más. Ugye ebben is benne kell lenni, meg kell tanulni. Igazság szerint, amikor bekerültem ebbe a zenekarba, egy kicsit féltem is, mert ugye mindig étteremben zenéltem. Nem voltam a Rajkóba, és hát ezeket a számokat meg kellett mind tanulnom. Mert ugye étteremben jó, játszunk egy pár olyan számot, de ami tényleg nagy zenekarral szólal meg, az csak ilyen, vagyis azzal szól jól inkább. Azokat nekem is meg kellett tanulnom, és egy kicsit izgultam is, de hát gyakorolnom kellett nekem is, de az teljesen más világ, és annak is van egy varázsa. A nagy zenekarban muzsikálásnak. Teljesen másképp kell muzsikálni, mint az étteremben.
5: Mi a repertoárotok, miket szoktatok játszani?
6: Hát inkább, inkább a magyar nótákra összpontosítunk most, de ez céltudatosan is van, hogy ne halljon ki. Mindenféleképpen a külföldi vendégeknek is azt interpretáljuk, és az mellett játszunk ugyanúgy valcereket is, de filmzenéket, musicaleket is játszunk.

0: ami nagyon fontos szerintem a mai világban. Szépek is, amúgy.
1: És van megfelelő mennyiségű koncert esetleg mostanában? Azért is kérdezem,
0: őszinte mert... leszek, inkább ilyen romáknak van nekünk koncertünk, de inkább a fiammal szoktam menni koncertezni, ahol meghívnak minket külföldre, vagy valahova. Nekem inkább ilyen cigány jellegű bulikban van részem.
1: Azért is kérdezem, mert ugyebár azért mostanában van egy rajkózenekar, van egy 100 tagú cigányzenekar, van egy Raj Nemzeti Cigány Művész Együttes, tehát hogy van tulajdonképpen kellő igény és kereslet az ilyen nagyobb formátumú cigányzenekarokra?
0: Úgy érzem, hogy azért van. Van, szeretik.
1: Habár sokkal nehezebb nyilván őket megfizetni, hiszen nagyobb a zenekarnak
0: mindenütt,
1: a létszáma.
0: Mindenütt most ezzel van a baj.
1: Ezzel van a gond. Aha. Tehát az se jó, hogyha túl nagy a zenekar.
0: Az se. Szerintem egy 15-20 tagú zenekar az ideális. 100 tagújban is az a baj, nagyon nehéz eladni. Ugye,
1: főleg itthon.
0: Hotel, igen. Utazás, minden, hát ennyi embernek.
1: Igen. Korábban játszottál a cigány filharmonikusoknál is.
0: Így van.
1: Amely, ha jól emlékszem, szintén Radu József vezetése
0: így
1: alatt
0: van, pontosan.
1: Született.
0: Ő vezetése alatt volt, és Balogh Dezső, ketten csinálták. Imádtam ott lenni, mert elsősorban olyan zenészekkel voltunk körbevéve, aki tényleg barát, és első osztályú muzsikusok is voltak, és tulajdonképpen 3 hét, 1 hónap alatt olyan műsort megtanultunk, hogy amit mások évekig tanulnak. És sok szép emlék volt, kint voltunk közel 3 hétig, Franciaországban, és olyan koncerteket adtunk, meg olyan élmények voltak, hogy felejthetetlenek.
1: Egy picit térjünk át a családodra méghozzá, első körben a fiadra, az idősebb fiadra, ifjabb Sárközi Lajosra, aki azt hiszem, hogy korának egyik legkiemelkedőbb egyénisége, prímása, hegedűművésze. Amikor ő fiatal volt, akkor hogyan vetted észre az ő tehetségét? Hogyan nyilvánult ez meg?
0: Hát már egész pici korában, 1-2 éves korában nem is érdekelte más, csak a hangszerek. Hát a hegedűér, sőt, volt a Zsákai Piros Laci bácsi, imádta őt, és volt egy ilyen pici eszklarnétja, és elhoztam, mert nagyon szerette, szép gyerek volt a Lali, és a Lali olyan 3 éves volt, és kajakra megfújta. Azt mondja, ezt nem hiszem el. Na mindegy, klarinétozott, akkor az iskola hegedülni, hát az egész nap a hegedűvel aludt.
1: Gondolom tőle tanulta.
0: Persze.
1: Tehát te kezdtél el vele akkor foglalkozni.
0: De
1: mennyi idős volt?
0: Hát 3 éves korában kezdtem.
1: Már nem volt késő? Nem. Ez csak vicc tervészet.
0: Tudom, de őt is már 5 évesen bevittem a Szásznéhez.
1: Aha.
0: De akkor már tudott több darabot is játszani, és akkor mondta, évközben mentünk, mert tudtam, hogy ő nagyon jó tanár, igen. És mondom, a Laliban olyan anyag van, hogy én nem akarom akárkihez vinni.
1: Igen.
0: És akkor beszéltem vele, mondta, hogy hát apuka, most már késő jöttek, mert minden. Azt mondja, hát majd jöjjenek vissza, mert neki még kell meg kell tanulni, tartani. Mondom, hát ő már tud hegedülni. Azt mondja, micsoda? Azt mondja, vittük a hegedűt, és akkor elkezdett hegedülni, megtanított kis dalokat, megtanított a paraszkantát, meg ilyenek, hát aha. Már rendesen elhegedült. És így nézte. Hát azt mondja, ez csodálatos. Azt mondja, Lali, még tudok egyet? Akkor gyakoroltam otthon, beállítottam a zenekarral a Mozart G-moll szimfóniát, a fő témát, és akkor azt én sem tudtam, és akkor elkezdte hegedülni a tanárnőnek, és az meg behívta a tanárokat, már fel is vette. Azt mondja, nem baj, hogy évközben vagyunk, fel is vette. 5 évesen ő már zeneiskolában
1: járt. Oda járt. Aha, Azért is kérdeztem viccesen egyébként ezt, hogy nem késő ez a 3 éves kor, hiszen most 8 hónapos a kisfiam, és fél évesen apukámtól már kapott egy kis 16-os hegedűt. Tehát, hogy ő már megfogja, már a kezébe adom. Nem tudom persze most még, hogy aztán mi lesz ebből, de nyilván próbálkozik az ember, hogy minél korábban rászokassa a gyereket.
0: Persze.
1: Akár a hangszerre, vagy igen.
0: Nálunk ez így van.
1: Tehát a fejlesztés, a korai fejlesztés az nagyon-nagyon sokat számít egyébként az agy fejlődésében is.
0: Persze, és ugyebár a roma gyerekek már úgy mennek a zeneiskolába is, meg előnnyel mennek. Így az van. Az igazság, igen. Hogy mindenki elájul a nem romák, hogy hát mennyivel előrébb, mert már otthon. Ebben persze. Ölnek fel, hallják. meg nézik, és ez rögzítik magukba.
1: Tehát a zenés család az valami olyan előnyt jelent egy gyerek számára, hogy nem, szinte nem behozhatatlan.
0: Így van. Így van.
1: És később miket mutatott Lali, milyen tehetségét csillogtatta meg, milyen tudását?
0: Hát egyre jobban, ugye már ahogy nőtt, utána már a korához képest, amikor vittük őt versenyekre, meg minden, hát ez tehát olyan volt, mint a kisgyerekek muzsikálnának utána. Hát most nem
1: gizdaságból
0: mondom,
1: de
0: tényleg így volt. Ez tényleg így volt. Többszörös versenygyőztes, meg itthon is, akkor külföldön is nemzetközi versenyeket nyert. Sőt, jazzhegedű versenyt is nemzetközi itthon megnyerte 15 évesen.
1: Tehát neki már nagyon fiatalon jött ez a fajta hírnév. Igen. És egyébként sokan beszéltek róla, és nem csak a cigány zenészek körében, hanem a klasszikus zenészek körében is, és sokan, igen, jártunk akár a 100 éves étterembe, hogy meghallgassuk őt, hogy hogyan játszik, hogy muzsikál.
0: Így van. Még ma a mai napig is.
1: Ez most is így van, igen.
0: A múltkor jött a Gidon Krémer, akkor még szegény élt a Pauk Gyuri bácsi, és jöttek be, meg a Slomo Mintz, és már Lali ugye nem vendéglátozott, de szóltak neki a Kelemen Barnáik, hogy jöjjön be, mert meg akarják hallgatni. És akkor mindenki tátott szájjal hallgatta. És én is. Mindig olyat tud nyújtani, hogy de mind a két fiam, most nem dicsérésképpen, de tényleg mind a két fiam olyat tud nyújtani, hogy akkora élményben van részem, amikor velük muzsikálok, hogy nem is tudom, mondom, nem értem. Hogy csináltam ezeket a gyerekeket?
1: A másik hogy lett csellista egyébként?
0: Hát nem, a apósom csellózott.
1: Igen?
0: És ő neki tetszett, de hát a Rudi ugyanúgy felvette a hegedűt, ugyanúgy hegedűt.
1: Tehát akkor ő is hegedűvel kezdett.
0: Improvizálni, nem. Ő csellóval kezdett, ja, de felvette a hegedűt, aztán hegedűt is. És akkor Lali 18 volt, a Rudi 14, akkor abba hagyta a csellót, és mert bekezdtek a 100 évesbe, a Rudi már 14 évesen muzsikált a vendéglátóban, úgyhogy ő volt a bőgös a Lalival, úgy kezdett oda. Akkor vett bőgöt a kezébe.
1: Aha.
0: De addig csellózott. Ő is országos versenyt nyert csellóban.
1: Tehát tulajdonképpen ezt a fajta színpadi rutint, amivel ők rendelkeznek, ezt nem lehet másként megszerezni. Csak így.
0: Így.
1: Mert ugyebár az ember bekerül a zeneiskolába, vagy akár a konziba, és akkor fél évente van egy koncert, legjobb esetben negyed évente.
0: Igen.
1: Na de hát amikor minden este...
0: Hát de mi így gyakoroltunk.
1: Hát igen.
0: Ugye volt olyan, amikor én csináltam a témát, megnéztünk egy számot, akkor a Rudi a csellón bőgőzött, akkor átadtuk, ő csinálta a témát, akkor a Lali brácsozott, akkor én terceztem, tehát mindig cseréltünk.
1: Jó, de jó. És ez nagy élmény lehetett akkor így együtt gyakorolni. Így.
0: Persze, és akkor így, sőt, amikor meg a Kárpátiában voltam, gyerekek voltak, mind a kettő ott volt velem tanuló. Tehát a Lali mire ment 18 évesen a 100 évesben, ő már minden repertoárt tudott. Tehát ami az étterembe kell, tudta, hogy kell oda menni a vendégekkel foglalkozni, hogy mikor lehet finoman muzsikálni, mikor kell egy kicsit oda tenni magad. Tudta. Nótákat is, meg érdekelte is.
1: Hát egy primásnak tulajdonképpen kell rendelkezni egy ilyen különleges hatodik érzékkel, tulajdonsággal, hogy a közönségre úgy odafigyel, hogy tudja neki azt nyújtani, amire tudat alatt vágyik.
0: Az nagyon fontos. Nagyon fontos.
1: Össze kell hangolódni.
0: Ugye elkezdünk játszani a vacsora alatt, szép finoman elkezdünk játszani, és akkor minden műfajba belekezdünk. És akkor azt mi már érzékeljük, hogy melyik vendég mire figyel oda, mi tetszik neki, mire tapsol úgy. Akkor elkezdem neki, amikor kedveskedni akarok, akkor elkezdek neki abból a műfajból játszani. És az a lényeg, hogy mindenki úgy menjen el az étteremből, jó szájízzel, hogy nagyon finom volt az étel, mert ez a legfontosabb az étel.
1: Így van.
0: Étteremben az étel és a zene nagyon jó volt. És ez nagyon fontos, ez a visszajelzés.
1: Milyen terveid vannak a következő időszakra? Lesznek esetleg különleges koncertek vagy fellépések?
0: Hát igazság szerint ezen még nem nagyon gondolkodtam, hogy Hát de azt tudom, majd valamikor ősszel lesz a fiammal, meghívtak ketten koncertre minket, ő neki lett volna a koncertje, csak az lett a kérés, hogy én is szerepeljek rajta. Hát, tehát ilyenek, tehát meg ilyen cigány fellépések lesznek.
1: Ez mit jelent?
0: Hát cigány bulik, ahol csak cigány zenét kell játszani.
1: Aha, aha.
0: Amit nagyon szeretek, és tiszta szívből adok.
1: Esetleg lakzik, lakodalmak,
0: ja,
1: ilyesmi.
0: Hát az
1: rendszeres.
0: Az rendszere.
1: Tehát azok mindig vannak azok azért. Mindig. Hogy zajlik manapság egy nagy lakzi?
0: Hát ez is van változó. Ez is, hogy mondjam, rétegre szabott. Van, amikor én azt nem szeretem, mondjuk, amikor olyan helyre hívnak minket, hogy már oda kell menni korán reggel a lakásra kikérni a mennyasszonyt, és akkor a lakáson is egész nap reggelre, mire befejezzük, tényleg össze.
1: Hát az igen.
0: Hát annyira vegyes a dolog, meg most már inkább azért a tánczenét erőltetik mindenütt. Ugye
1: tehát akkor két zenekar van ilyenkor?
0: Kettő, meg valamikor még több is. Na, minket most már általában vacsora alatt kérnek, hogy a vacsora alatt muzsikáljunk, meg amikor jönnek a vendégek, fogadjuk őket, aztán még ott maradunk, ha valaki mulatni akar, akkor annak még muzsikálunk.
1: Hogyan látod egyébként a cigányzene jövőjét Magyarországon, vagy akár nemzetközileg, akár 10-20 év múlva?
0: Hát szeretnék optimista lenni, de nagyon nehéz. Hát nem igazán jót látok. És hát remélem, hogy észhez fog kapni mindenki, és nem hagyják, hogy ez meghaljon, ez a szakma, mert annyi szépség és annyi gyönyörűség van ebbe. Tényleg sírni, nevetni, mindent lehet erre a műfajra is. Nem szabad hagyni. Ezt mindenféleképpen ki kell emelni, és ápolni kell. Mindenképpen. Még egy dolog van, amit nagyon szeretnék, ugye a népzenéből most már lehet diplomázni. És
1: már régóta.
0: Igen. Tehát diplomázni lehet belőle, és én nekem nagyon nagy vágyam az, hogy elérjük, sőt, szeretnénk egy iskolát is, hogy valami, ahol tanítassuk, hogy kedvet kapjanak a cigány gyerekek. És nagyon jó lenne, ha megengednék, hogy a cigány zenészek is lediplomázhassanak. Ugyebár hát akkora tanulás van mögöttünk, meg egy életen át tanulunk. És nekünk mindig helyt kell állni, mindig mi vagyunk az utolsók, akik elmennek, ha csak lagziról beszél. Mi vagyunk az utolsók, mi vagyunk az elsők, mi ránk sírnak, mi ránk nevetnek, hogy lehessen már ebből is diplomázni. És tényleg az étteremben is nagyon tudjuk, hogy mit kell muzsikálni. Megtanultunk filmzenéket, klasszikus zenéket is, olyan primásaink voltak, elődök is, meg vannak is, hogy fiatalok is, hogy tényleg le a kalappal, olyan hegedűseink vannak. Hát ezt engedjék meg, hogy én nekem ez nagy vágyam lenne, meg nagy örömöm, hogyha megengednék, hogy a kávéházi cigányzenéből is lehessen diplomázni. Ugye ezt egy időben eltörölték, hogy nem szakma.
1: Igen, tehát tulajdonképpen régen, amíg volt ugyebár ez a bizonyos OKI vizsga az OSK-nál, A, B, C kategóriát lehetett szerezni, és akkor a legmagasabb kategória az A kategória volt, ahol nevesebb éttermekben, nagyobb hotelekben lehetett játszani ezzel a végzettséggel, ami tulajdonképpen egy minőségbiztosítás is volt, hiszen aki megszerezte ezt a kategóriát, az igazán a legjobb képzést kapta, a legjobb végzettsége volt. És tulajdonképpen, amellett, hogy ez volt a minőségbiztosítás, valójában ez volt a kornak a diplomája.
0: Így van.
1: És akkor még volt ennek értéke.
0: Így van. Sőt.
1: Csak ugyebár ezt megszüntették idővel.
0: Hát igen. Egy tolvonással áthúzták, hogy ez nem szakma.
1: Igen.
0: Sajnos.
1: Nagyon sokat panaszkodtak akkor a zenészek erre a törvényre.
0: Hát igen.
1: Hiszen ezzel nagyon sok, tehát ezzel teljesen tényleg megváltozott a zenészeknek
0: az élete. És azóta, ha van hanyatlásban, ez sajnos. Ugye? Nincs rendszerben az egész. Ugye, ahol volt az OSK, ottan be voltunk védve is, akármi történt. csak úgy nem dobhattak ki egy zenész, csak ha volt rá okuk. Tényleg, ha valaki berúgott, vagy olyat csinált egy értelem, ami nem szabadott, de volt érdekvédelem. Uh-huh. Most nincs. Egyik napról a másikra oda megy a Pityi Palkó, hogy én ingyen bekezdek, akkor azt mondja a főnök, hát nekem ez megéri. Ingyen idejön. Uh-huh. Csak azzal nem számol, hogy lehet, hogy az, aki ingyen oda megy, az olyan, mintha a Blahán, vagy valaki a Blahán az aluljáróban muzsikált volna. Ugye? Amikor volt OSK, akkor ilyen nem volt. Mert annyira tudták, hogy ki hova való, főleg a vizsga által, hogy ABC kategória volt, hogy megvolt mindenkinek a reszortja, meg a helye, hogy hova mehet muzsikálni.
1: Uh-huh. És nagyon magas követelmény, illetve elvárás volt
0: hát
1: egyébként.
0: Olyan vizsga volt,
1: nem volt könnyű teljesíteni.
0: Hát a mai emberek, szerintem a 90%-uk nem tudna levizsgázni. Nem uh-huh. felelne meg. Uh-huh. Hát olyan követelmény volt, hogy klasszikust kellett játszani. Igen. Most csak hegedűsökről beszél, hegedű szólókat, nyitányokat, nagy valcereket, uh-huh. operetteket, de nem annyit. Hát az kegye, nótákat. Csú, énekest kísérni.
1: Tehát ez egy külön szakma, ez egy külön hivatás, amit tényleg tanulni kell, hiszen ezt a fajta repertoárt összegyűjteni, ez évek. Mint ahogy egyébként te is ezt átadtad a fiadnak, hogy évekig tanítottad, ott tanult melletted, ez tulajdonképpen egy hagyományos aktus volt a cigányzenés családokban, hogy a prímás mellett ott van egy segédprímás, rendszerint valami fiatal gyerek, vagy esetleg a sajátja, aki ellesi a prímástól a fortéját a szakmának.
0: Így van.
1: És hát ha ez ezt megtanulta, akkor utána mehetett 18-20.
0: Hát addig nem is mehetett senki muzsikálni, ameddig nem volt tanuló.
1: Igen. És utána mehetett erre a bizonyos vizsgára, az OSK vizsgára, és hogyha ezt megfelelően teljesítette, utána mehetett csak muzsikálni egy étterembe, vagy közvetítették ki valahova külföldre például. Tehát lehet, hogy ennek a visszaállítása esetleg a cigányzenészek presztízsén is segítene?
0: Próbálták ezt már visszaállítani. Meg létezik is talán az OSK, de senki nem fordul oda. Mert nem
1: kötelező.
0: Mert így van, nem kötnek velük szerződést. Ugye csak úgy közvetíthettek zenét, ha velük szerződést kötöttek. Különben
1: volt,
0: nem kapott az étterem zenekart.
1: Így van.
0: És nem mehettek csak úgy oda az utcáról, hogy én bekezdek ingyen. Uh-huh. Nem. Ugye a Beke idejében mi volt? Hát ott olyan rend volt, meg úgy tudta, úgy beszélt az igazgatókkal is, meg az étterem tulajdonosokkal, hogy rendesen nyalisztak neki. Uh-huh. Hogy oda kell zenekar, majd én tudom, hogy ki megy oda, mi lesz. És úgy volt a jó, ahogy ő akarta. Tudta, hogy ki hova való.
1: Ha felmerül esetleg az unokáid körében az, hogy szeretnének zenészek lenni, vagy cigány zenészek lenni, akkor támogatod őket ebben?
0: Én nagyon. Uh-huh. Én nagyon szeretném, ha valamelyik unokám tanulna zenét, ám bár
1: és ez a bizonytalanság, amit ma tapasztalunk?
0: A szülők már nem nagyon akarják. Például a legnagyobb unokám 7 éves, aha. Ő olyan tehetséges volt, hogy egész nap a hegedű nála volt. Meg minden számot úgy leutánozta kézzel, ugye nem tudta még a hangokat lefogni, 3-4 éves volt, hogy stimmelt a vonózás minden, de az apja nem engedte. Azt mondta, hogy nem akarja, hogy bizonytalan élete legyen, és megértem.
1: És akkor milyen irányba terelik?
0: Hát tanuljon inkább. Olyan, ami lesz egy szakmája. Uh-huh. Ami nagyon fontos a mai világban.
1: Ha belegondolunk egyébként, hogy egy zenész mennyit tanul, mennyit gyakorol, akár 3 éves korától, 5 éves korától, vagy 6, ahogy ugyebár beiratkoznak mondjuk a zeneiskolába többnyire. Van egy ilyen kimutatás is egyébként, hogy mondjuk ha felvételizni akar valaki a zeneakadémiára, akkor ahhoz legalább 10 000 óra gyakorlás kell. Tehát, hogyha ezt valaki belefekteti akár egy nyelvtanulásba, vagy akár egy szakmába, hihetetlen magaslatokig tudna eljutni.
0: Hát így van.
1: De mondjuk, hogyha nem ebbe születik bele egy gyerek, hanem a zenébe születik, és ezt látja egész nap akkor, és erre van affinitása, igénye, van
0: egy
1: motivációja.
0: Pár barátom, aki nem tanította a gyerekét.
1: Igen, és?
0: Jó szakmájuk lett, de a mai napig sérelmezik, hogy őket miért nem tanították, és ez bennük marad ám. Uh-huh. Én ezt elmondtam a fiaimnak is, hogy mindenféleképpen valamire, mert az csak egy plusz, meg nem muszáj, hogy zenész legyen.
1: Igen.
0: De tanuljon zenét, mert más ember lesz. Aki tanul zenét, más a lelki világa is neki. Teljesen. Én azt mondtam. Az nem baj, ha nem lesz zenész. De adjatok neki esély. Uh-huh. Hogy hát ha. Mert én mindig azt mondom, hiába van rossz világ, aki kiemelkedő, meg aki tud, azt úgy is el fogják ismerni, és az mindig fog muzsikálni is. Ez az én véleményem. Ha rajta van valaki.
1: Viszont annyira változik a világ, hogy ma már mesterséges intelligencia generálja még a zenét is. Erről mi a véleményed?
0: Hát, én most csak elmondok egy példát erre. Ugye megszületett a legkisebbik unokám, és én elmentem egy barátomhoz a stúdióba, fel kellett hegedülnöm egy számot, és megköszönte nekem, azt mondja, na figyelj, azt mondja, a Rudinak most született meg a fia, és beütött ezt a mesterséges intelligenciát, bemondta, hogy a nevét a gyereknek, meg hogy én vagyok a nagypapa, és azt mondja, szeretnék ebből 4 vagy 5 stílust, ilyen latin stílus, meg minden, egy zenét arra, hogy megszületett, ugye így bemondta. Uh-huh. Olyan 3 perc alatt megvolt a szöveg, a dallam, minden, de olyan, hogy elájultam.
1: Aha.
0: És minden stimmelt, énekhang, a szöveg, dallam, minden stílusok. Hát mondom, akkor mi lesz veletek a stúdiósokkal, meg akik zenészek tényleg így ezzel van. Foglalkoznak.
1: És?
0: Hát azt mondta, Lajos, nem tudom. Egyelőre még vagyunk, mert azt mondja, van egy réteg, aki tényleg ezt az élő dolgot szereti. De egy idő után úgyis az lesz. Mert ugye mit mondanak? Minek foglalkozzak ezzel annyit meg, hogy hogy lesz jó? Beütöm 100 stílusba adja ki 1 perc alatt. Hát nehéz világ jön ránk ezáltal.
1: Én azt gondolom egyébként, hogy mint ahogy minden technikai fejlesztés az elmúlt évszázadokban megtalálta a helyét, nyilván ez is megtalálja majd a saját maga helyét is egyébként. Tehát hát hogy is mondjam, ha este esetleg hallgatok rádiót a kocsiba, akkor ott sajnos vannak olyan zenék, amik nem mesterséges intelligencia által generált zenék, és nem is biztos, hogy baj, hogyha ezeket kiszorítjuk.
0: Hát igen.
1: Tehát nem minden esetben.
0: Ez jó gondolat. Így van.
1: Tehát lehet, hogy a középszerű előadók és zenészek, illetve zeneszámok, zenék, azok lehet, hogy egy kicsit felhigulnak és eltűnnek. Lehet. És a mesterséges intelligencia kiszorítja őket. De viszont, hogyha valami egészen különleges, egyedi stílust szeretnénk létrehozni a legmagasabb szinten, azt viszont egyelőre legalábbis most még nem képes tudomásom szerint a mesterséges intelligencia megvalósítani. És lehet, hogy ez a jövőben is így lesz. És persze az igény, hogy hogyan viszonyulnak ehhez majd a hallgatók, hát ezt majd a jövő dönti el, de mindenféleképpen én azt gondolom, hogy a zenei nevelés az nagyon fontos. Voltam múltkor egy előadáson, amit dr. Fraj Tamás, tehát a Tudományos Akadémiának az elnöke, tartott, ő sokat beszél ugyebár az agykutatásról, hiszen neki ez a fő területe, és ott a zenei fejlesztésről beszélt, és pont azt mondta, hogy mennyire fontos a korai gyermekkori zenei nevelés, hiszen másként fejlődnek az agynak a különböző struktúrái, és sokkal intenzívebbek, sőt mérhetőek azok az idegi kapcsolatok, illetve azoknak a száma, ami mondjuk a két agyfélteke között van. Tehát, hogyha valaki zenére tanítja a gyerekét, sokkal intelligensebb, okosabb, most csak így leegyszerűsítve mondom. Igen, ez magasabb IQ-val rendelkeznek. Tehát én azt hiszem, hogy a zene oktatásnak, zene tanulásnak biztos, hogy van jövője. És aki tanulja a zenét, és végzi is, tehát hogy csinálja, akár csak szórakozásból, akkor az kap valamiféle igényességet is, hogy nem biztos, hogy a mesterséges intelligenciát szeretném hallani, hanem szeretném mondjuk meghallgatni a Sárközi Lajost, akár a fiával, akik a 100 évesben muzsikálnak, és őket fogja inkább meghallgatni. Legalábbis reménykedjük biztos benne, hogy ez így lesz.
0: Biztos, hogy lesznek ilyen emberek, akik inkább az élő zenéhez fognak fordulni, meg az érzelmes dolgokhoz. Tényleg, ami megfogható. Uh-huh.
1: Tehát azért ne fessünk olyan rossz képet.
0: Persze.
1: Még egyelőre a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Még egy kérdésem lenne, ami nagyon érdekel, főleg a te esetedben, hiszen azért olyan klasszikus zenei tanulmányokkal, alapképzéssel rendelkezel, amivel nem feltétlenül rendelkezik minden cigány zenész. Természetesen ennek is megvan a saját maga helye és pozitív előnye. Úgyhogy nagyon kíváncsi lennék, hogyha esetleg kitennének egy lakatlan szigeten, akkor mi lenne az az 5 album, bakelit, CD, amit magaddal vinnél, és évekig hallgatnád?
0: Hát,
1: ha előadót is meg tudsz nevezni, az a legjobb.
0: Hát mindenféleképpen elvinném a Idős és ifjú járók a Sándornak a lemezét, Apáról fiúra, meg még tőlük elvinnék egy párat.
1: Tehát Boros ők lennének Lajos, az első.
0: Így van, igen, Boros igen. Lajostól is elvinnék.
1: Aha.
0: Aztán...
1: ott bármelyik album, gondolom, jöhet.
0: Bármelyik. Aztán a klasszikus zenére áttérve, ott vinnék a Helyfesztől.
1: Jasa Helyfesztől
0: vinnék magammal.
1: Van valami külön versenymű esetleg, vagy darab, amit szeretsz? Az ő előadásában?
0: A Helyfesztnek? Hát a Csajkovszki hegedű versenyt. Hát, minden nap meghallgatom tőle majdnem. Vinnék egy albumot, ahol csak Bach van. Imádom. Annyira
1: fel megint csak
0: tölteni.
1: Nehéz választani, hiszen akkora
0: igen, de engem annyira feltölt a Bach. Annyi mindent fel tudok benne fedezni, meg annyi érdekességet. Tényleg.
1: Zenekari műveket? Passiókat?
0: A passiókat is imádom.
1: Aha.
0: Imádom azokat is. Sőt, még a kórus műveket is. Én azért még magyarok közül is vinnék, mert nagyon szeretem Kodályt is. Kodálynak is. Annyira tetszenek a harmónia világa, annyira tetszik a Kodálynak.
1: Uh-huh. És akkor így meg is van az 5. Már. És akkor ezzel tulajdonképpen ellennél akár éveken keresztül.
0: Ajaj.
1: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Nagyon szívesen.
1: És hadd gratuláljak természetesen ismét a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetéshez. És remélem hamarosan újra találkozhatunk és beszélgethetünk. Köszönöm szépen még egyszer.
0: Nagyon szívesen.
1: Mai vendégem idősebb Sárközi Lajos prímás, a Raj Nemzeti Cigány Művész Együttes zenekarának koncertmestere volt, aki a napokban vehette át a Magyar Arany Érdemkeresztet. Az interjú folytatásában beszélgettünk az életéről, a cigányzenészek helyzetéről és a mesterséges intelligenciáról egyaránt. Tartsanak velünk jövő héten is! A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Dašu Krmara djeci.
1: Najíc, ta vec baktálo, kosátku, sorodesku, katéka.
0: A vilém tedy kapti írásan, a tasumdom, hogy nagyon sok árci.
1: Itt a sejtpana van, és sejjadin azt egy sorella. Sirák devet, sír! Sirák devet, sír!

0: áldás nekem, és most már csak is te vagy az én végzetem.
1: Menjél már!
2: Rádiódik. Rólunk neked.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádiódi süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását. Ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter pénteki Facebook bejegyzésében. A kormányfő kiemelte, hogy sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották, a Fidesz akadályozta, mi pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsináltuk. Az uniós 1000 milliárdok végre oda kerülnek és arra mennek, amire menniük kell. A magyar emberekhez, hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalatainak fejlesztésére, fogalmazott a miniszterelnök. Budapest keleti agglomerációjában több olyan település kapott új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot, ahol eddig az utolsó busz vagy vonat után gyakorlatilag megszűnt a közösségi közlekedés, közölte a közlekedési és beruházási miniszter pénteken közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, hogy az új hálózat valódi alternatívát és biztonságos, kiszámítható utazási lehetőséget kínál azoknak, akik az autó helyett a tömegközlekedést preferálják. Július 1-ével teljesen átalakult az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és az agglomerációban. A BKK, a MÁV csoporttal és a Közlekedés Tudományi Intézettel közösen, a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal egyeztetve, a beérkezett visszajelzéseket figyelembe véve alakította ki az új hálózatot. Augusztus 1-től változnak a parkolási kedvezmények a 12. kerületben, írja az ittlakunk.hu. A módosítás szerint a gyermeket gondozó háztartások várakozási zónánként 2 gyermekszállítási parkolási hozzájárulást kaphatnak. Újdonság, hogy bölcsödébe, óvodába vagy általános iskolába járó gyermek szállításához olyan szülő is kaphat engedélyt, aki nem

0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
0: A Rádió Dick kulturális műsora.
1: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. április 1-e, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Seres Vilmos, magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett klarnét és tárogató művész, akivel beszélgettem a napokban kapott kitüntetéséről, a gyökereiről és szakmai útjáról. Tartsanak velünk ma este is!
3: Köszönöm szépen, hogy eljöttél a beszélgetésre.
4: Én köszönöm a meghívást. Üdvözlök mindenkit.
3: A napokban kaptad a magyar ezüst érdemkereszt kitüntetést. Mit jelent ez számodra?
4: Hát nekem a nagyon nagy megtiszteltetés. Igazából hát most már azért több mint 30 éve vagyok a pályán. Nekem nagyon-nagyon dolog ez, hogy ilyen kitüntetést kaptam, ilyen állami kitüntetést, úgyhogy boldog vagyok.
3: Ezt meg is értem teljes mértékben. És hogyan értesültél a kitüntetésről, illetve az első gondolatok mik voltak számodra, amikor ezt meghallottad?
4: Ja, hát nagyon-nagyon örültem. Azt nem tudom, mondhatom, hogy ki segített a felterjesztésben. Az a Gerendási István, a Rajkó zenekar főigazgatója. Ő már nagyon régóta szeretett volna felterjeszteni. És hát amikor megkaptam az e-mailt, hát mondom, hát a magyar kormánytól kapok e-mailt, hát ez nagyon nagy dolog, úgyhogy nagyon örültem neki. És nem is olvastam végig az egész e-mailt, ahogy végigolvastam, hát mondták, hogy majd kapni fog valamilyen díjat, de hát mi lesz az érdíj? És jó. Akkor utána két napra rá, hát mondom, nem tudom, hogy mit kaptam, nem olvastam végig az egészet, olyan hosszú volt az e-mail, úgyhogy a végén utána láttam, hogy mondom, magyar ezüst, ez nagyon jó, örültem neki.
3: Hát
4: ez
3: persze.
4: Nagy dolog. Hát a családunkból én vagyok az első, aki ilyenben részesült ilyen nagy dologban, úgyhogy
3: régóta vagy egyébként a Rajkó zenekarnak is a tagja, de erről majd még később beszélünk. Igen. Sőt, a Rajkó iskolában is tanultál. Igen. De egyelőre térjünk vissza a gyökerekhez.
4: Igen.
3: Zenés családból származol.
4: Így van. Igen, hála jó Istennek, apukám is, ő is klarinétos volt. Nagyon jó klarinétos volt. Ő neki köszönhetem egyáltalán, hogy ez lettem klarinétos ugyanúgy. Apukám részéről is, és anyukám részéről is, anyukámnak az apukája, hogy cimbalmos volt, az egész család, az egész felmenőink, mindenki. Uh-huh. Anyunak a testvérei, apukámnak is testvére, mindenki zenész volt, úgyhogy nálunk ez természetes dolog volt, hogy én viszem tovább a stafétát.
3: Uh-huh. Akkor ezt gondolom nálatok is jellemző volt, hogy gyakran összejött a család egy közös muzsikálásra.
4: Igen,
3: hétvégente esetleg, vagy alkalmanta, amikor
4: disznóvágásnál, meg ilyeneknél, persze. Hát igen, mert azt nem tudom, szerintem sokan nem tudják, hogy én vidéki születésű vagyok, tiszafüredi.
3: Aha.
4: Úgyhogy nálunk a disznóvágás az mindig volt azért, hát amikor eljött az ideje, úgyhogy ott mindig voltak bulik, muzsikálások, úgyhogy ezek feledhetetlen élmények.
3: Végülis hány évesen kezdték klarnétozni?
4: Hát ugyanannyi éves voltam, mint a kisfiam most, amikor elkezdte ő is. Ugye én is 7 évesen, már hát óvodában eldöntöttem, hogy én klarnétos akarok lenni.
3: Aha.
4: Óvodás koromban, ugye, mint a kisfiam.
3: Igen, de azt később szokták, tehát az mondjuk igen, nem megy 3 évesen.
4: Nem lehet, igen.
3: Hiszen valamiféle testi adottságok kellene hozzá, ugye?
4: Igen, hát a tüdőnek meg kell erősödni. Uh-huh. Nagyon muszáj, úgyhogy én annyira szerettem, hát mindig apukám miatt, mert őt láttam, mindig jár muzsikálni, mindenki ismerte. Abban az időben nem polgármester volt, hanem tanácselnök, mindenki. A tűzoltól, rendőrtől kezdve mindenki ismerte apámat, hát láttam, hát mondom, apám ilyen híres, hát én is ez akarok lenni, ugyanúgy, mint ő. Úgyhogy mert nagyon szerettem a játékát, és mondtam, már óvodában eldöntöttem, hogy én is klarinétos akarok lenni. Uh-huh. Úgyhogy hát nem lehetett, még meg kellett várnom, hogy megnőjek, uh-huh, persze. És azért ilyen 8 évesen kezdtem el furujázni, mert nem engedték a klarinétot.
3: Uh-huh.
4: Úgy előtte furujázni kell, hogy a tüdőnk azért edződjön. Uh-huh. És utána ilyen 9 éves lettem, hogy elkezdtem a klarinétot tanulni apukámtól.
3: Apukát kezdett el akkor veled foglalkozni, igen, elsőként.
4: Igen, igen, meg természetesen jártam az ottani zeneiskolába. Uh-huh. Ez a Füreden. Úgyhogy hát apukám az nagyon nagy segítség volt, egy plusz.
3: És ez hogy működött, hogy mondjuk akkor a zeneiskolában klasszikus zenét tanultál, hagyományos, igen, módon?
4: Az alapokat, igen.
3: Ugyan. Így van, és akkor apukád pedig a cigányzenét mutatta neked, gondolom, otthon.
4: Igen,
3: nótát,
4: igen.

0: dolgokat, meg hát nyilván, amit a családban láttál,
1: igen,
0: azt
1: igen.
0: mind magadba szívtad.
1: Igen. Ha?
0: És végül is innen kerültél fel akkor a Rajkó iskolába?
1: Hát igen, hát 1985-ben, amikor felvételiztem, akkor nagyon-nagyon nagy dolog volt oda bekerülni. Hát
0: akkor voltál 11 éves?
1: 11, igen. Aha. És hát amikor felvételiztem, akkor nagyon-nagyon, hát tényleg 300 ember felvételizett.
0: Igen, pont ezt akartam 1908. mondani, akkor még óriási sor
1: nagyon,
0: volt.
1: Nagyon, hát ez hát olyan volt, mint a mostani sztárok, tényleg a popsztárok, aki bekerült, az nagyon nagy dolog.
0: Igen.
1: Úgyhogy hát...
0: Akkor téged még Farkas Gyula bácsi is hallott és tanított.
1: Igen.
0: Hát ez nagy élmény lehet.
1: Nagyon nagy dolog, hát 120-an voltunk abban az időben a Rajkó zenekarba.
0: Igen.
1: Hát mondom, a 300 emberből szerintem maximum ilyen 20-at vettek föl.
0: Uh-huh. Vagy még annyit sem.
1: Igen. Hát nagyon sok klarinétos volt, és abból kettőt vettek föl. Uh-huh. Úgyhogy ez nagy dolog, szerintem nagy dolog volt abban az időben.
0: Akkor azért még volt presztízse a cigányzenének
1: nagyon,
0: is,
1: nagyon
0: és
1: nagy,
0: akkor még igen. úgy nézett ki, hogy akkor ez még van még azért ideje a cigányzenének, hogy úgy mondjam. Hát bár már akkor is lehetett látni ezt a...
1: Hát, annyira mi nem lehetett annyira érezni, mint már mint a rendszerváltás után.
0: Igen.
1: Akkor már sajnos, akkor már mindenki érezte, hogy valami nem stimmel sajnos.
0: Uh-huh.
1: De szép évek voltak ezek a 80-as évek, amikor tanultam. Uh-huh. Tényleg 19 klarinétos volt, mikor én benn voltam. Én voltam 6 évig a legkisebb Rajkó zenekarban. Ja, mert én voltam, igen, 6 év. Uh-huh. 11 éves voltam, bekerültem, és mindig tőlem csak idősebbek voltak, úgyhogy én nekem szerencsé volt, mert nagyon jó klarinétosoktól tudtam tanulni, meg figyelni, hogyha az ember, a Rajkó zenekar olyan, hogyha ha nem vagy tehetséges, akkor is tehetséges leszel, mert egyszerűen ha akarod, hanem magadba szívod azt a nagyon-nagyon jó dolgokat, amik ott történtek a tanulások közben, úgyhogy Rajkó zenekar az egy numero egyes.
0: Aha. De mégis hogy zajlott ez az oktatási folyamat, vagy ez a tanulási folyamat? Ott. Nyilván az idősebbek azok átadták akkor valamiféle módon a tudásukat nektek,
1: igen. Tanulhattunk külön úgy, hogy ha én most csak magamról beszélek a klarinétosokkal, akkor abban az időben, aki az első klarinétos volt, az a Bangó Lajos volt,
0: uh-huh.
1: aki most is első osztályú klarinétos.
0: Uh-huh.
1: Én tőle is tanultam külön, azért hogy ne maradjak le. De közben ugyanúgy tanulhattam, az embernek azért volt egy kis tehetsége, jó füle volt, azért hallotta, hogy mi a jó, és akkor azt le tudtuk szépen úgymond lopni.
0: Uh-huh,
1: legalábbis uh-huh. én magamról beszélek. Most a zenekari az teljesen más volt, a zenekari próbák.
0: Ahol a Gyula bácsi tanított.
1: Igen, ahol a Gyula bácsi, igen, ott tőle is rengeteget, nagyon-nagyon sok mindent lehetett tanulni. Hát ő nagyon nagy mester volt, nem is tudom, hogy lesz egyáltalán olyan ember, akitől tényleg mindenhez értett, és nagyon jó füle volt, és tényleg igazából az ember megtanított minket mindenre, de csak a jó részét mondom. Ugyanúgy, hogy öltözközjünk, hogy viselkedjünk a színpadon, mit szabad, mit nem szabad. Egy első osztályú ember volt.
0: Tulajdonképpen Farkas Gyula volt a lelke az egész Rajkó zenekarnak.
1: Nagyon
0: a Rajkó katya, mint ahogy
1: igen.
0: szoktuk emlegetni.
1: Igen. Sok ezer ember köszönhet neki a tudását.
0: Klarnétot kitől tanultál ott bent az iskolában?
1: Ja, igen, és azt akartam, hogy volt a zenekari próbák, volt, és külön ugyanúgy a komoly zenei részét is azt is tanulnunk kellett, és hát az volt a szerencsénk, hogy volt egy nagyon jó klarinétanánk, akit úgy hívták, hogy Vámos Péter.
0: Vámos Péter.
1: Igen. Ő tanított nem csak engem, még az elődeim, a sok jóval idősebb elődeimet is ő tanította, úgyhogy nagyon sokáig volt a klarinétanárunk, ahol csak a klasszikus tanultuk. Az előadási daraboktól kezdve minden hangszín, stb. Úgyhogy utána később, a 90-es években reformálódott Rajkó, és próbáltak úgy olyan dolgokat behozni, hogy olyasfajta, mint most az OK-i, vagy valami ilyesfajta.
0: Tulajdonképpen akkor alakult meg az iskola.
1: Igen, az iskola.
0: Maga az
1: jól
0: iskola.
1: Mondta, igen. Úgyhogy az nagyon-nagyon sokat segített nekem is, ugyanúgy a többieknek is, mert ott már tanulhattunk úgymond tánzenét is. Nem merek mondani jazz, mert azért az más, az kicsit nehezebb, de az improvizáció belül, hogy igazából mit miért csinálunk. Ugyanúgy tanultunk népzenét, cigánzenét. Igen,
0: hát tulajdonképpen szalonzenét
1: is, külön szalonzene óra, úgyhogy az nagyon-nagyon jó volt az iskola. Úgyhogy én ott igazából ott azt végeztem el, úgyhogy ami nem kis dolog.
0: Igen.
1: Szerintem az nagyon jó ötlet volt, hogy szerintem az István talált, aki a gerendás.
0: Igen.
1: Ja, úgyhogy ez nagyon jó. Most is nagyon sok gyerek jár oda.
0: Uh-huh. tulajdonképpen jó. Ez volt a kornak a diplomája, én mindig ezt mondom.
1: Igen, igen.
0: Hiszen sajnos még ma is, és ezt kiemelném, hogy sajnos, még ma is ez a legmagasabb végzettség, amit a cigány zenéből, illetve a szórakoztató zenéből lehet szerezni.
1: Jól mondott.
0: És ez pontosan ott a Rajkó Talentum tánc és zeneművészeti szakgimnáziumban szerezhető
1: így van.
0: Meg.
1: Így van,
0: tulajdonképpen
1: így van.
0: Ugyanaz, mint amit a 90-es években a Gerendás István alapított.
1: Igen.
0: Úgyhogy ezt azért mondom, hogy a kornak a diplomája, hiszen tényleg igazán magas fokon tanulták ott a diákok a szórakoztató zenének a különböző válfajait. És hát akik ott végeztek, azok utána mentek kategóriavizsgára.
1: Igen, így van. Így van.
0: Gondolom, akkor ezzel te is így voltál.
1: Nekem is úgy volt, igen, igen. És nagyon sokat köszönhetek az együttesnek, az biztos. Nagyon-nagyon sokat.
0: Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy megtiszteltetés is, hogy utána a Rajkó zenekarnak is a művésze lehettél később, néhány évvel később.
1: Igen, igen.
0: És még ma is ott játszol te.
1: Igen, hát ez egész úgy történt, hogy 1985-ben felvettek, aminek nagyon örültem. 11 évet írtam alá, akkor még szerződés volt. Az nagyon nagy dolog. Akkor 22 éves van, Uram Isten, ez mikor lesz? Hát elment az idő, és akkor még ráhúztam 2 évet azért, ahogy lejárt a szerződésem, azért, mert akkor alakult meg az akkori profizenekar. Akik már idősebbek, ha már 22 éves voltam, már nem, igazából nem voltam Rajkósnak való, de kitalálták ezt, hogy szeretnék, hogy legyen egy profi zenekar azon kívül, akire felnéznek majd a tanulók. Szerintem az is nagyon jó ötlet volt az Istvántól. Úgyhogy még ráhúztam, azt hiszem 2 évet, 98-ig voltam Rajkóba, 1998-ig, utána megpróbáltam a kinti életet, a kinti vendéglátót. Azért a Rajkó zenekarról tudni kell, hogy az egy burok volt mindig.
0: Igen.
1: Az egy védelem volt mindig, védte az embereket, úgymond a kinti élettől. Azért utána, ha az ember idősödik, muszáj a kinti éttermi muzsikát, stb. Ami tanult a Rajkóba, hát az azért kell, hogy kint azért más. Ott kint is meg kell tanulni muzsikálnak, kinti dolgokat is, amik vannak, hát úgy mondom kint, ami Magyarországon vagy külföldön, hogy ott is helyt kell állnunk ugyanúgy.
0: Úgyhogy tehát mondjuk mondom, az éttermi cigány zenét, tehát hogy akár ezt egy étterembe, vagy akár egy fesztivál keretén belül egy nagy színpadon ezt előadni,
1: igen,
0: igaz?
1: Igen, igen.
0: Ilyesmire gondolsz?
1: Igen, igen. Úgyhogy hogy a 98-ban kijöttem, akkor a Panoráma étterembe kezdtem muzsikálni. Voltam egy jó fél évig. Utána valamit rákattantam a harmonikára. Nagyon megszerettem. 98-ban kezdtem harmonikázni, és akkor az egyik barátom kihívott Ciprusra egy másfél hónapos turnéra.
0: Hű, de jó.
1: De akkor még nagyon az elején voltam harmonikázásnak, de igazából bízott bennem a primás úr, akit úgy hívnak, hogy Horváth Zoltán, nagyon jó barátom, a kis sógorom is. És mondta, hogy van-e kedvem, mert ketten kéne menni egy 5 csillagos szállodába. Na, próbáljuk meg. Uh-huh. Bátor voltam, úgyhogy az jó volt, igazából nem is érdekelt a pénz sem, mert gyakorlásnak nagyon jó volt, hogy kettesben azért nem könnyű játszani, hegedű harmonikával, úgyhogy ott az nekem a nagyon jó iskola volt. Uh-huh. Közben pénzt is kerestem, meg szépen napoztam, tengereztem, stb. Úgyhogy így ennyire valamiért rákattantam a harmonikára, nagyon-nagyon megszerettem.
0: Pedig az teljesen más, mint a klarnét, vagy más. A tárogató, bocsánat, arról még nem is beszéltük, hiszen te tárogatózol
1: is. Igen.
0: Tehát, hogy egy billentyűs hangszer az teljesen más tud lenni, de nagyon nyilván más. Akkor gondolom a Rajkó iskolában valamiféle zongorát is tanultál,
1: nem,
0: vagy zongora kötelezőt, vagy valami hasonló.
1: Igazából nem tudok zongorázni, pláne pont neked nem merem mondani, hogy tudok zongorázni. Úgyhogy nem, először tényleg a harmonikán az volt, hogy nekem a bal oldalt tetszett, hogy megnyomok egy billentyűt, és megszólalnak az akkordok. Az annyira tetszik. Igen. Ja, igen. És egyébként nagyon-nagyon sok embernek is ajánlom, sok fiatalnak az angorát mellette. Nagyon jó, ha az ember tanulja, vagy másfajta hangszert, mert annyi mindent lehet tanulni. Én nagyon sok mindent tanultam a harmonikán keresztül, a klarnitot is áttettem. Az akkord ismeretet nagyon-nagyon fontos, azt nagyon kell tudni. Hiába tanultam ugyanúgy a Rajkóba, ez csak egy plusz volt számomra. Úgyhogy a harmonika segített ebben.
0: Uh-huh. Igen, egész más tud lenni egy dallamhangszer, mint például a klarnét, meg egy akkordikus hangszer, mint a zongora, vagy a harmonika, hiszen akkor nekünk ott harmóniákat is játszani kell. Hát másként hall az ember, másként gondolkodik, ugye?
1: Nagyon jó mondod, igen.
0: Ezt a kétféle végletet, ezt tényleg érdemes egyébként megtanulni, és egyébként ez a mai oktatásban azért ez jellemző, hogy mindenkinek kell tényleg zongorázni, nem véletlenül, hiszen egyrészt a szolfés zene elméletben is segít, másrészt tényleg az embernek a harmónia érzékét is nagy mértékben fejleszteni.
1: Meg hát kinyílik a világ még jobban, az a helyzet. Úgyhogy a 98 után ezt csináltam, az a ciprusi turnét, utána jó sokáig játszottam a harmonikával egy étteremben.
0: Szólóban?
1: Nem, ott is kettesben, csak egy másik barátommal. Ott 5 évig ott még több tapasztalatot nyertem, és közben meghívtak az Állami Népi Együttesbe, ha van kedvem játszani. Akkor ez a két hangszer tudtam, a karinitot és a harmonikát, és Radics Feri barátom, aki az Állami Népi Együttesnek a vezető primása, Liszt Díjas, és ő megkért, hogy van-e kedvem, mondtam, hogy nagyon szívesen, és
0: azért ez nagy kitüntetés
1: nagyon,
0: szintén,
1: én nagyon örültem neki, igen, nagyon-nagyon örültem neki, mert tudtam, hogy ott is új dolgot tudok tanulni. Én abban az időben nagyon-nagyon szerettem új dolgot tanulni. És az igazgató úrral, az ottani, akkori igazgatóval beszéltem, és azt mondta, hogy nagyon szívesen fölvesz, hogy hallott rólam, stb. De igazából akkor örül neki, hogyha én tudnék tárogatózni. Mondom, nincs probléma, mert én szerettem volna nagyon régóta megtanulni tárogatózni, csak kérek egy tárogatót, adjanak nekem. Úgyhogy kaptam egy tárogatót, nagyon megszerettem. Úgyhogy hát már egy hét múlva már nyomtam, majdnem mindent nyomtam vele, fújtam vele, úgyhogy nagyon örültem neki. És közben azért azt is köszönhetem az Állami Népi Együttesnek, hogy ezt először is megtanultam, a tárogatót, ugyanúgy mellette rengeteg mindent, szerintem első osztályú zenekar van ott is, a Radics Feri irányításával a zenekar. Úgyhogy tőlük is rengeteg mindent tanultam. Közben ugyanúgy én annak örülök, hogy tényleg, hogy mindig azért fiatalkoromban is mindig odafigyeltem, hogy nem csak mi vagyunk, nem csak mi vagyunk a cigányzenészek, hanem vannak azért, hál' Istennek, vannak nagyon jó magyar népzenészek, akiktől is ugyanúgy lehet tanulni. Ők is egyébként nekem azt mondták, hogy tőlem tanulnak, de én igazából azt éreztem, hogy én tanulok tőlük. Úgyhogy van egy srác, aki nagyon jó fúja, a Gera Attila, és láttam, hogy hát annyi fajta hangszeren játszik, hogy minden fúvóson, és akkor a szaxofon. Na, utána a szaxofon, így jött a szaxofon. Hogy látom, hogy ő is meg tudja tanulni, hát ő is fújja, akkor megpróbálom már is, hát hagyj legyen. És úgyhogy annak is nagy, azt akartam mondani, hogy az Állami Népi Együttesnek nagyon sokat köszönhetek, mert ezt a két hangszer pluszban megtanultam.
0: Mennyiben különbözik ez a három hangszer, tehát a klarnét, a tárogató és a szaxofon? Mind a három ugye nádnyelves, tehát valamilyen szempontból hasonló, de talán más rendszerűek?
1: Hát egy kicsit bonyolult az, például a klarnéton belül van kétfajta rendszer, a német rendszerű, a bőmrendszerű, de általában most már csak bőmrendszerűen fújnak. Igen. De például a szaxofon és a klarnét között az a különbség, hogy a klarinét az kvintváltós, ha megnyomunk egy gombot, ott hátul jól mondod, a szaxofon az meg, hogy ugyanazt a gombot megnyomod, akkor oktávváltó, akkor oktávba szól. Ugye ezt meg kell tanulni, mert ez kicsit más rendszer, de nem, hát szerintem klarinétosnak sokkal könnyebb megtanulni szaxofonosnak, mint szaxofonosnak klarinétottak tanulni, úgyhogy szerintem azért volt szerencsém, hogy ez volt a hamarabb. Ugye a tárogató is hasonló, de az meg, abban is van több fajta rendszer, de először a német rendszerűt tanultam a tárogatón, de az meg a német rendszerű klarnétra hasult egy kicsit a fogások, de az is oktávváltós. Úgyhogy, ja, de abban is van
0: mint
1: már.
0: Mint a szaxofon.
1: Igen.
0: Világos.
1: Igen.
0: Értem. Tehát egy picit azért át kellett gyakorolni a darabokat, sőt nem is kicsit, mert
1: gondolkozni kell egy picit azért, jó.
0: Igen, azért azt át kell tanulni, hogy akkor most melyik hang hol van az oktávváltás.
1: Igen, meg azért a klarinét és a szaxofon és a tárogató között annyi a különbség, hogy a szaxofonnál és a tárogatónál nem kell annyira szorítani az embernek a száját. Sokkal lazábban kell fújni, mint a klarinétnál. Hát más hangszerek, hát nem putyára nevezték el máshogy őket. Jó?
0: Ja, persze. Ja. De mondjuk akkor a nádnak a faragásával nem volt gondod, mert azt nyilván meg tudtad oldani.
1: Hát, ja, igen, mondjuk rá, igen.
0: Nagyon érdekes, hogy akkor először is négy hangszeren játszol, különböző hangszer, még egyszer klarnét, tárogató, szaxofon és harmonika. Igen. És nem csak, hogy négy hangszeren játszol, hanem számtalan stílusban játszol rendszeresen.
1: Próbálok, igen, mondjuk rá.
0: Tehát,
1: próbálok.
0: Hogy a Rajkó, az Állami Népi Együttes után természetesen itt azért még szóba jött a száztagú cigányzenekar is, hiszen a rajkósoknak a többsége azért rendszeresen átjárt a száztagúba is, korábban is, meg most is. De hogy olyan zenekarokban is játszottál, mint a Besodrom például.
1: Igen, még most is játszom már, igen.
0: Ugyanaz, az valami egészen más műfaj.
1: Igen, a Besodrom az pont azt pont akartam, hogy az pont most jött volna, amit akartam mondani, hogy a szaxofont hogy el tudtam sajátítani, ahogy amennyire tudtam. Ez az állami népegyüttesen belül találkoztam egy nagyon jó népzenész barátommal, aki kérdezte, hogy van-e kedvem először is a csíkzenekarban helyettesíteni, utána meg vendég szerepelni. Hát nagyon szívesen, legalább megtanulom a számokat, de mondták, hogy kell tárogatózni is, meg szaxofon, nem mondom, legalább akkor azt is megtanulom. Úgy, tehát az úgy jött, hogy a csíkzenekar jött, és a csíkzenekarban játszott a Makó Peti barátom, aki pont akkor játszott a Besodromban is. És akkor kérdezték, hogy hát utána már voltak úgymond szép bemondva, hogy gázok, mert nem tudta a Makó Peti megcsinálni, hogy neki el kell dönteni, vagy a csíkzenekarban maradt, vagy a Besodromban.
0: Aha.
1: És neki el kellett jönni, ő eljött a Besodromból, és maradt a csíkzenekarban, és engem felkért a Besodrom, hogy van-e kedvem, mert hallottak rólam, hogy utána elkezdtem őt is helyettesíteni a Besodromba, mondták, hogy van-e kedvem, hogy stabilba játszani, nagyon szívesen.
0: Persze.
1: Úgyhogy, ja.
0: De az egészen más műfaj.
1: A Besodrom az egy inkább balkán típusú zenekar, ahol, igen, az etnorom, ahol ezt a fajta...
0: Autentikus cigányzenét játszátok.
1: Igen, de ott is össze van keverve a balkán és az autentikus cigányzene. De a Besodromban inkább csak ott is az van, egyébként jól tudtad, mert ott is nagyon sok olyan feldolgozás van, ami az autentikus magyar cigányzenének az alapjairól...
0: Arra épül.
1: Igen, arra épül, igen. Úgyhogy, de ott is inkább a szerbek, a magyarországi cigányzenék, ugyanúgy a mi fajta zenénk is, ami van a magyar cigányzene is, az olasz cigányzene is.
0: Kávéházi cigányzenének mondják mostanában.
1: Igen, most az a divat, igen.
0: Mondjuk én nem szeretem ezt az elnevezést. Nagyon...
1: igen, el kellett valahogy nevezni minket. Ja.
0: Igen.
1: Ja, úgyhogy ez is van benne. Vannak benne román dallamok, amik fel, de ilyen, inkább ez ilyen fúziós zene, amit a Petti Gádi barátom is, a Barca Gergő alapított ezt a zenekart, de nagyon-nagyon jó ötletek vannak, mert nekem azért tetszett meg, azért én nagyon örültem neki, hogy ott játszhatok velük, mert az teljesen más világ azért, mint a magyar cigányzene.
0: Teljesen, igen.
1: Ja, hát ott dob van, basszusgitár, elektromos gitár, konga, cimbalom, két szaxofon, szóval elég komolyan szól ez a zenekar. Szeretem őket nagyon.
0: Egyedi hangzásuk van, az kétségtelen. Hát akkor ezek után viszont nem is jelentett olyan óriási nagy váltást, mondjuk egy swing a la Django zenekar, amit megalapítottatok.
1: Igen.
0: Ha jól emlékszem, olyan 11 évvel ezelőtt,
1: igen,
0: ugye? 2010, Lombos Palival?
1: Igen, 2014-ben. Hát igazából a Lombos Pali találta ki a zenekart. Hát akkor még más emberek voltak a zenekarban. Én voltam az első között, akinek szólt. Hogy akkor még tényleg Django zenét játszottunk. Most az a helyzet, hogy Swing a la Django a zenekarnak a neve, de igazából játszunk Django stílus, de a zenekar is olyan, hogy hál' Istennek olyan tagok vannak, akikkel mindent lehet játszani, popzenétől kezdve, nagyon, a régi tánzenétől kezdve nagyon sok mindent, most velük az van, hogy most már elkezdtük a klasszikus zenét, például a négy évszakot crossoverben megcsináltuk, ezt nagyon-nagyon jó. Tegnap előtt fejeztük be a lemezt, úgyhogy most ha lesz róla lemez is, ez nagyon jó lesz. Úgyhogy ez a zenekar azért más, ez is másfajta stílus, mint a Besodrom, de ez is, nem tudom, ez is ugyanúgy a szívem benne van, úgy, mint a Besodrom vagy az etnorom, mert arról is beszélek majd.
0: És mondjuk az eredeti felállásban, tehát amit még 11 évvel ezelőtt, igen, 2014-ben elterveztetek, ebben milyen szerepet töltött volna be a klarnét, illetve milyen hangzást álmodtatok meg neki?
1: Például Django Reinhardt, ő is már abban a 30-as években, 40-es években már akkor is szóltak, ugyanúgy már volt velük klarinétos, úgyhogy ez már az elején nagyon-nagyon fontos volt. A klarinét, ez nagyon beleillik ebbe a fajta zenébe, azért szólt nekem a Pali. Meg hogyha akkor hallott, hogy én próbálgatok ilyen swingeket, most a jazz azt nem mondom, mert nekem az nem sok közön van, úgyhogy az más, a swing meg a jazz az nagyon-nagyon más szerintem. Úgyhogy akkor én is próbálgattam, és azért szólt nekem a Pali, mert úgy érezte, hogy ez nagyon-nagyon beillik a Django stílusban.
0: És hogyan ötvözitek egyébként a Django Reinhardt féle swinget a magyar zenei hagyományokkal? Mert azért neked nagyon erős rajkós hagyományod,
1: igen,
0: rajkós szívlüktetésed van.
1: Igen, igen, igen. Az igazából, ami nagyon-nagyon fontos, hogy bármelyik zenekarban játszom, én mindegyikbe belecsalom a magyar cigánzenét, mert muszáj. Uh-huh. Úgyhogy, de visszatérve a kérdésedre, igazából az van, hogy ez a zenekar szerintem pont azért lett érdekes, hogy jó, az ember próbálja a swinget úgy játszani, ahogy van, mondjuk ezt a Django fajtát, de most már direkt mindegyikünk olyat tesz bele a saját stílusát is. Ezért szerintem ezért szeretik a zenekart nagyon. Uh-huh. Most már országszerte is, meg már Európában is, nagyon sok helyen.
0: Így van, nagyon sok helyen felléptek, és igen, azért elég nagy hírneve van a
1: igen,
0: a swinggel.
1: Igen, igazából azért szeretik a zenekart szerintem, mert hogy nem csak rólam van szó, ugyanúgy a zenekar mindegyik tagjáról, például Lombos Pali, ő bőgőművész.
0: Így van.
1: Ő is máshonnan jött.
0: Neki klasszikus zenei hagyományai, igen, klasszikus, vannak alapvetően.
1: Igen. A Janóka, ő igazi, hogy mondjam, ő nagyon sokat játszott kint, ilyen tánzenét és popot, úgyhogy de egyébként ő is hegedül, uh-huh, magyar cigánzenét, ugyanaz apukája, ő nagyon jó, első osztályú brácsos.
0: A Janóka, ő a Dani Janó.
1: Igen, a Dani Janó, igen. És a Norbi az öccse, igen, a Norbi az öccse, ő meg azt hiszem, hogy talán tavaly előtt, vagy mikor, ő is bőgőművész, csak hát az a szerencsék, hogy nagyon, nagyon jó tud kísérő gitár, az nagyon, uh-huh, nagyon-nagyon jól megy neki. Ugyanúgy mellette ezek az emberekkel, van a Robika, a Gajas Lakatos Csengő Robika, ő is első osztály zongorista, uh-huh, ővel is bármit lehet játszani, ha kell magyar cigánzenét, ha kell, ha ő tud jazzt, tánzenétől kezdve mindent, ugyanúgy a balkánzenét is, úgyhogy nagyon-nagyon szerencsések vagyunk szerintem mindegyikünk, hogy együtt játszott.
0: Tehát, hogy nagyon valóban nem minden művész alkalmas mondjuk erre a műfajra.
1: Hiszen
0: nagyon kevés olyan színes egyéniség van, mint a tizenakarotok.
1: Igen,
0: hiszen tényleg mindenkit mindenféle műfajban járatos, igen, vagy belekóstol, és ez egy óriási lehetőség, ez egy óriási előny.
1: Igen, igen. Azért...
0: Tehát egyébként azt gondolod, hogy ez a jövő zenéje? Tehát ebben rejlik a jövőben a lehetőség?
1: Hát, hogy mondjam, igazából ha a gyerekeink megtanulják is, ha megélnek bele, én nagyon örülök neki. Uh-huh. Legyen ez. De én legalább szerintem ez talán szerethető zene. De ami igazából azért nem lehet megfogalmazni, mert nagyon sok fajta stílus játszunk most már. Ahogy mondtam, ezt a 4 évszakot crossover stílusban, de most már játszunk régi Máté Péter dalokat, 20-as évek, 30-as évek magyar zenéket, ugyanúgy a mostani slágereket, nagyon rengeteg mindenkivel, nagyon sok mindenkit kísértünk, énekeseket. Most már régen az volt, hát azért emlékszem rá, mert együtt kezdtük el a Palival, az volt, hogy mi próbálkoztunk az énekeseknél, hogy szívesen lekísérnénk. Most már oda jutottunk el, hogy ők hívnak minket vele, hogy olyan jó lenne, hogyha mi lennénk velük. Tudod, úgyhogy szerintem ez elég nagy ugrás lett.
0: Milyen emlékezetes koncertélményeid vannak? Akár a swinggel, a Django-val, vagy más zenekarral?
1: Hú, az rengeteg. Hát most ami például mondjuk, ami nekem nagyon nagy dolog volt, az a Besodrommal 2011-ben talán, akkor kijutottunk a Montreali Jazz Fesztiválra.
0: Hű.
1: Ja, az ilyen 4 napos fesztivál volt, az szerintem hát ilyen 80 ezres közönség volt, de meg akartak enni, még hát annyira szerette. Szerintem az nekem nagyon nagy dolog volt. A Swinggel, a Django-val rengeteg. Hát most azt nem mondta még azt, hogy a Bangó Margitot is szoktuk kísérni, imádjuk őt, ő is szeret minket nagyon, akivel bárhova megyünk, bármikor, ő vele mindig élmény, mindig. Én úgy nagyon-nagyon szeretek vele játszani, mert első osztályú. Ugyanúgy a Takács Nikolaszt is nagyon szeretjük. Ami nagyon fontos, amiről most még te sem tudsz, ezt most fogom elmondani, 2026. január 14-én fogunk játszani a Carnegie Hallban.
0: Hű!
1: A Spindola Django-val, úgyhogy szerintem ennyi elég.
0: Hát, aki oda kiút, az már egy óriási dolog. Tehát
1: igen, igen.
0: Úgyhogy... az a koncertterem az egy ikonikus koncertterem. Hát, igen, tehát aki ott játszik, az...
1: Úgyhogy nagyon sok mindenben...
0: Gratulálok előre
1: ja,
0: is.
1: Köszönjük szépen, ez nagyon sok mindenben szerencsénk volt. Pali is nagyon ügyes volt, a zenekar vezetője. Úgyhogy ezt már nagyon régen mondtuk, hogy az ő álma is, ugyanúgy a mi álmunk is oda kiútni, nagyon nagy dolog.
0: Minden zenész álma.
1: Hát igen, igen.
0: Igen.
1: Úgyhogy ezt a négy évszakot crossover stílusban fog játszani, szerintem azt ők is fogják szeretni, a New York-iak. Ugye ez elég, nem tudom, hogy lehet, hogy sokan hallották a kedves hallgatók közül a műsor, de bárhol játszottunk, bármikor, ha Magyarországon, ha hol voltunk vele, Szlovákiában, Németországban, Ausztriában, nem tud eszembe többi, ott mind nem akartak elengedni, mindenhol állva tapsoltak, úgyhogy ezt annyira szeretik, mert minden, nagyon annyi fajta stílus van ebben a crossover négy évszakban, hogy van benne magyar cigányzenétől kezdve, vannak régi olasz strágerek, amit nagyon szeretnek mindenki, úgyhogy ez a kettő össze van keverve, úgyhogy ez nagyon érdekes műsor.
0: Hogyan látod a klarnét szerepét a magyar és a nemzetközi zenei életben? Habár a klarnétnél talán még izgalmasabb a tárogató, hiszen ez egy nagyon különleges hangszer ebből a szempontból.
1: Igen, figyelj, a klarinét, most nem tudja, lesz a film is klarinétos, úgyhogy, ja, mert annyi fajta zenébe belefér, hogy rengeteg, most én klarinéttal játszottam már popzenét is, legalábbis próbáltam, abban is belefér ugyan a magyar cigánzenébe, a magyar népzenébe, a jazzben, aki tényleg tudja fújni, a swingbe, amiben én próbálgatok, a balkánzenében, nagyon sok mindenbe belefér, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nagy spektrumú hangszer, úgyhogy én szeretem nagyon. Hát a tárogatót, az meg bárhol kivesz, elkezdek játszani, mindenhol imádják. Nagyon szeretik.
0: Csodás hangja van.
1: Igen, én is szeretem nagyon.
0: Nagyon-nagyon szép. Igen.
1: Egyébként visszatérve a szaxofonra és a harmonikára, én gyerekkoromban, hogy Tiszafüreden éltem, nagyon sok lagzi volt. És csak a tenor szaxofonosok fújtak, tudod, a lagzikban, tudod, hogy végig mentek az utcán, meg a harmonikás, de hát olyanok voltak, hogy nem lehetett őket hallgatni. És tudod, most nem akarom őket bánt, csak mondtam, hogy na, én minden leszek, csak szaxofonos, meg harmonikás, nem? És utána mégis az ember változik.
0: Igen. De egyébként én azt gondolom, hogy ez egy óriási előnye egy zenésznek, hogy tud alkalmazkodni.
1: Igen,
0: nem csak egy műfajhoz ért kiemelkedően, hanem több műfajban is megállja a helyét. Ez az egyik és a másik, hogy több hangszerrel.
2: A ma este Seres Vilmos, magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett klarnét és tárogató művész volt a vendégem, akivel beszélgettem a napokban kapott kitüntetéséről, a gyökereiről és szakmai útjáról. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 órától. A viszont hallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: mi zenéink változatosan. Rádió Dix. Gyelem,
1: gyelem. Na, vagy spattalorom, adé. Kamaptu.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Rendszerfejlesztés miatt több időszakban is szünetelni fog az áram- és földgáz ügyintézés az MVM online ügyfélszolgálatán és mobil alkalmazásában, közölte a társaság. Az MVM tájékoztatása szerint az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobilabban július 12-én reggel 7 órától július 13-án reggel 7 óráig, valamint július 13-án este 20 órától július 14-e reggel 7 óráig nem lesz elérhető az áram- és földgáz ügyintézés. A vállalat hozzátette, hogy az áramügyintézés egyes ügyfelek számára ennél hosszabb ideig sem lesz elérhető, emellett a telefonos és a személyes ügyfélszolgálaton is korlátozott ügyintézésre kell számítani. A rendőri hivatás nem foglalkozás, hanem küldetés, amelynek középpontjában az ember, a közösség és a haza szolgálata áll. Bátorságot, önfegyelmet, emberséget, szakmai felkészültséget és mindenek előtt példamutató erkölcsi tartást kíván, jelentette ki a Belügyminisztérium rendészeti államtitkára. A rendőrségi oktatási és kiképző központban a Pest vármegyei Remete szőlősön, ahol 263 frissen végzett rendőr járőrt tett esküt. A Budapesti Közlekedési Központ idén is folytatja a személytaxi szolgáltatás felügyeleti rendszerének megújítását, hogy kiszorítsa a hiénákat és átláthatóbb, egyszerűbb adminisztrációt biztosítson. Július elején elindult a TaxiTrack alkalmazás, amely támogatja az adatszolgáltatási kötelezettséget, és a társaság összekapcsolta a taxisofőrök és járművek adatbázisát is. A helyszíni ellenőrzések szigorodnak, a papír alapú jegyzőkönyveket még idén digitális rendszer váltja fel. A szolgáltatás ellenőrök közfeladatot, ellátó személyi minősítését és testkamera használatát is kezdeményezték. A BKK 14 alkalommal egyeztetett a taxis szervezetekkel, legutóbb most szerdán.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra. Akkor